Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere szerint a magyar tudományos élet kiemelkedő elismerése, hogy két magyar kutató is az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Bejegyzésében Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus és Szatmári Őrs evolúcióbiológus megválasztását méltatta. A testület az Egyesült Államok egyik legrangosabb tudományos akadémiája. Idén összesen 25 külföldi tagot választottak be világszerte. Tanács Zoltán szerint ez jelentős visszaigazolása a magyar kutatói teljesítménynek. Az akadémiát 1863-ban alapították, és tudományos tanácsadó szerepet is betölt. A tagság nemzetközi szinten is ritka és nagy presztízsű elismerés. A miniszter szerint a mostani eredmény a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságát is erősíti. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Súlyog Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Mozdulj, segíts, szeress! Önkénteseket vár a Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet hídra. Már 12 000 önkéntes regisztrált a Református Szeretetszolgálat által szervezett programra. A kezdeményezés célja, hogy gyülekezetek, közösségek és egyéni jelentkezők segítsenek a környezetük szépítésében és a rászorulók támogatásában. Dobis Lukic Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője szerint a legtöbben környezet és intézménytakarításban vesznek részt. A programban templomok játszó

0: terembe venni. Bár gyártásuk energiaigényesebb, használat közben alacsonyabb kibocsátásuk ezt kiegyenlíti. A kamara integrált ösztönző rendszert javasol, amely a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat is összehangolja. A jövőben a támogatásoknál a tényleges használat és a mérhető hatás kerülhet előtérbe. Kulcs szerepe lesz a megújuló energiának és a töltő infrastruktúra fejlesztésének is. A kamara szerint megfelelő stratégiával Magyarország akár alakíthatja is a régiós trendeket. Küszöbön állhat a történelem egyik legnagyobb fegyvervásárlása. Ukrajna akár 150 Gripen vadászgépet szerezhet be. Az üzlet finanszírozását egy 90 milliárd eurós uniós hitel biztosíthatja. Ezt a forrást korábban Magyarország blokkolta, ami bizonytalanná tette a megállapodást. A vétó feloldása után azonban megnyílt az út a szerződés véglegesítése előtt. A svéd Saab vezérigazgatója szerint az ügylet akár még idén lezárulhat. A felek már korábban szándéknyilatkozatot írtak alá Zelenszkij elnök látogatásakor. A megállapodás értéke több 10 milliárd euró lehet, és Svédország történetének egyik legnagyobb fegyverüzlete. Ukrajna a hitel jelentős részét fegyverbeszerzésekre fordíthatja. Az első repülőgépek érkezése akár már 2026-ban megkezdődhet. Elemzők szerint a döntés komoly nemzetközi, gazdasági és politikai érdekeket érint, írja a vg.hu.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Gudor Botond erdélyi református lelkész lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy miért fontos az, hogy egy református gyülekezet anyagilag független és önfenntartó tudjon lenni. Gudor Botond elmeséli, hogy milyen tárgyalni a román állam képviselőivel, polgármesterekkel, visszakövetelni azt, ami egykor a református egyházé volt.
2: Bármennyire is azt gondolják, hogy elfelejtem a történeteket, visszatérek rájuk, mert ez a vagyon, ez az egyházamnak a vagyona, nem az enyém, felelek érte, és remélem, hogy a gyülekezetek önállósága ezzel erősödik.
1: És elmeséli majd, hogy mit ért el Magyar Igenben, ahol 3 református volt a gyülekezetében, amikor elkezdte ott a szolgálatát.
2: Egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra.
1: Mai vendégünk tehát Gudor Botond, erdélyi református lelkész. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége? Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk erről, aki elmeséli majd, hogy amikor elkezdte a szolgálatát Magyar Igenben, 3 tagja volt a református gyülekezetnek, amikor eljött onnan, már 20-an voltak. Ám nem csak a lélekszám gyarapodott, hanem sikerült visszaigényelni a román államtól a korábban elvett erdőiket, legelőiket, épületeiket. Mindez pedig megteremtette azt, hogy annak ellenére, hogy 20 fős a közösség, önfenntartó tudjon lenni. De ne gondolják, hogy könnyű volt a román állammal, bíróságokkal, hivatalokkal ezt rendezni. Gudor Botonddal, egykori magyar igeni lelkésszel beszélgetünk, aki most egyébként a Gyulafehérvári Református Egyházközség lelkipásztora.
3: Mielőtt a konkrét történetekről beszélgetnénk, hogy hogyan sikerült a saját példáink keresztül, a saját gyülekezetein, lelkészi működésén keresztül egy-egy erdélyi gyülekezet anyagi függetlenségét biztosítani, hagy lépjek egyel vissza, és kíváncsi vagyok az elméleti válaszára. Hogy miért fontos az ön szerint, hogy egy református gyülekezet az anyagi értelemben önálló legyen, független legyen, hogy ne kelljen másra számítania? Hogy úgy is mondhatnám, hogy ne legyen kiszolgáltatott.
2: Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a gyülekezeteink története, egyházunk története arról is híres, hogy képes volt anyagilag túlélni olyan korokat, olyan időszakokat, amikor mondhatni háborúk és járványok tizedelték meg a tagságát. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a tagok, akár lelkészekről beszélek, akár egyszerű hívekről, összefogtak és megtalálták annak módját, hogyha szegényen is, de az egyház megmaradjon az evangélium hűsége mellett. A 21. század elvárásai, de a 20. század is voltak különbek, olyanok, hogy szeretnénk, hogyha a gyülekezeteink úgy vannak anyagi biztonságban, az igehirdetés tisztessége és tisztasága úgy marad meg, templomainknak a kijavított állapota, illetve használható állapota úgy jelenik meg a hívek előtt, hogy azt lehetőleg a saját támogatásunkból, saját pénzforrásainkból tudjuk megvalósítani. Ez nem mindig volt lehetséges. Erdélyben mindig kérdés volt, ma is kérdés, hogy hogyan tovább az anyagi függetlenséget illetően, mert talán Magyarországtól eltérően az egyházi kongrua, azaz a lelkészek támogatása, jelentős támogatása a lelkészi fizetésekben. És mindig felvetődött a kérdés, hogy az úgy rendben van, hogy az állam támogat, de mi lesz akkor, hogyha az állam elvár olyat, ami ellenmond a lelkiismeretednek. Mégis én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, amely biztonságot jelentett, viszont a szorványgyülekezetek vagy kisebb gyülekezetek szempontjából van egy olyan pszichológiai határ, amely a megélhetést illetve egy gyülekezetnek az gazdasági autonómiáját is kérdésessé teheti, és ez a 200-as határ explicite, hogyha 200 tag van egy egyházközségben, akik fenntartják az egyházat, ha az alá esik a határ, akkor már nehezen fenntartható a lelkészi állás, illetve nehezen fenntarthatók az épületek anyagilag. Ez azt jelenti, hogy a lelkésznek alternatív megoldásokat kell keresni, illetve a híveknek sokkal adakozóbbnak kell lenni, ha azt szeretnék, és amennyiben azt szeretnék, hogy lelkészük legyen. Nem tudom Magyarországon ez hogyan van, de a gyülekezeteinek a 80-90%-a azzal az igénnyel és elvárással él, hogy idézem a közmondást, hogy égjen a villany a parókián. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi dombos viszonylatok között, ha villanyfény van a parókián, vagy régen gyertyafény, akkor mindenki lelki biztonságba érezte magát. Nos, ezért áldozni kell, és kellett. Tehát én úgy látom, hogy ez a fajta önállóság egyfajta hitelességet, és hosszú távon missziós lehetőségeket rejt magában, mert az a gyülekezet, az a közösség, amely áldoz a jövőjére, az a gyülekezet tervez. Mert lehetünk tízezren, ezren, de ha nem biztosítjuk az önállóságát a gyülekezetünknek, tehát elvárjuk, hogy más tartson el bennünket, akkor ez a helyzet megnehezítheti a tervezésünket, visszafoghatja. Ugyanakkor akár a pályázati rendszerekből is kiindulva mindig nagyon örömteljes, ha valaki úgy buzdít bennünket az önállóságra, hogy mindig számon kéri az önrészt, és arra figyelmeztet, hogy nekünk is hozzá kell járulni valamivel. Tehát, hogy ennek az összetevői persze nem zárják ki azt, hogy mindig is felelősek vagyunk önmagunkért. Tehát ahogyan egy család, egy társadalom adminisztrálja magát, ugye az egyházközségnek is kell, és még egyszer ez egy szükséges dolog, ami a szorványban elengedhetetlen ahhoz, hogy egy-egy egyházközség hosszú távon tervezzen, és ne rövid távon.
3: És ön szerint ez az igény, ami megvan, és ezek szerint megvolt korábban is az erdélyi reformátusokban, ez fakad-e abból, hogy egy kisebbségi létben élnek, az erdélyi reformátusok magyar anyanyelvűek, és Romániában élnek. És hagy hozzam ide példaként a mai magyarországi reformátusokat. Az elmúlt 16 évben én úgy tapasztaltam gyülekezetekben, hogy azért könnyű volt hozzászokni azoknak a gyülekezeteknek ahhoz, hogy más segíti őket eltartani, ahol kaptak jelentős vagy uniós, vagy kormányzati támogatást. És hogy a kettő között van-e különbség? Tehát, hogy az erdélyi reformátusokban ez az igény, ez onnan gyökerezik, hogy ők a mai Románia területén élnek ön szerint? Vagy nem lát ilyen különbséget a kettő közösség között?
2: Természetesen vannak hasonlóságok és vannak különbségek. A különbség az, hogy a kisebbségi lét megköveteli ezt a fajta nemzeti gyülekezeti önállóságot, függetlenséget. És pedig, ha bibliai ígét keresünk hozzá, például azt is elmondanám, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei. Tehát kisebbségben nem léphetsz hátra, hanem mindig tervezned kell, mindig bátornak kell lenned, és mindig vállalnod kell, hogy életed, szabadságod veszélyben lehet a kisebbségi sors miatt. Ezzel talán Makkai Sándor püspöknek mondok kicsit ellent, azzal, hogy ő úgy ment el Erdélyből, hogy nem lehet kisebbségben élni, ebből aztán nagy irodalmi vita is lett, viszont azzal, hogy ott maradtunk, és számos gyülekezet nem mehetett el sehova, azzal, hogy ott maradt, pontosan ezt a függetlenséget erősítette meg olyan körülmények között, hogy aki ismeri a 20. századi erdélyi két világháború közti egyháznak az életét, az tudja, hogy az egyházat visszakényszerítették a saját épületeibe, és az állam, nyilván az új román állam teljesen kivonult. A közszféra kivonult az egyházak finanszírozásából, tehát az egyháznak kellett az iskolát, a kollégiumot, az egyházközséget, lelkészt, a tanítót eltartani, kántortanítót, és ezzel az erdélyek bizonyítottak, hogy igenis képesek egy intézményrendszert működtetni. A másik, hogy kegyelmi idő is tud lenni ez a kisebbségi lét, hiszen az Úristen nem úgy küldi ki a tanítványait, hogy jó dolgok legyen, és bizony elég nehéz körülményeket jósolt meg mindenkori tanítványainak, de ugyanakkor egy szép vállalkozás is, amikor azt látod, hogy súly alatt nő a pálma. Talán a kényelmi státus az, ami Európában is azt mutatja, sugallja, hogy sokféle nehézség következik. Demográfiai visszaesés, elkényelmesedés, és folyt szekularizáció, és ezek mind a jóléti társadalomnak olyan következményei, amelyeket nem szoktunk hangosan kimondani, bár mindenki jólétre vágyik. Így az erdélyi gyülekezetek élete is, én azt mondhatnám, egy küzdő élet, ahol vállalás van, ahol tényleg próbálják megvalósítani azt a közmondásos elvárást, hogy legyen lelkész, égjen a villany a parókián, viszont az érem másik oldala az, hogy tényleg lehet ebből kényelmi státus is, és mondok erre példát, sokszor a gyülekezeteinknek a hierarchikus berendezkedése miatt, tehát hogy egyfajta mondhatni fentről le, vagy lentről fel való gondolkodás eredménye, hogy mindent elvárunk a lelkésztől, aki egyszerre építészmérnök, freskorestaurátor, közgazdász, tanár, tanító kell legyen, és közben ugye a gyülekezet kényelmi státuszban kerül, vagy fordítva, a lelkész azt mondja, hát neki csak az a feladata, hogy az igét hirdesse a szószéken, tehát végezze el a presbitérium a munkát. A baj az, mikor mindenki elvárja a másiktól ugyanazt, és senki nem tesz semmit, akkor nyilván a gyülekezet végét jelenti ez. Tehát elmondva azt, természetesen örvendünk, és mindig is örventünk mindenfajta támogatásnak, és akár Európai Uniós támogatás sikere, akár a holland testvérek, vagy a svájci testvérek támogatása, és főleg az anyaország támogatása nagyon-nagyon sokat jelentett és számít a közösségeinkben, így a szórványban is. De ezeket mindig szerintem úgy kell értelmezni és elfogadni, és azokkal élni, hogy a felelősségünk nem szűnik meg. És ez a felelősség az az, hogy egyrészt te kerülsz olyan helyzetbe, hogy segítened kell a másikon, és főleg olyan helyzetbe, hogy nem várhatod mástól mindig a megoldás. Tehát a svájciak és a hollandok, vagy az angol testvérek nem fognak mindig Erdélybe jönni, mert hogy a mezőségi szegény eklézsia nem tud előbbre jutni, mert úgy látják, hogy az afrikai, vagy a közép-ázsiai gyülekezetek, vagy kereszténység léte veszélyben van, inkább oda mennek, tehát nekünk is meg kell tanulni küzdeni, áldozni, fennmaradni. Ez a garanciája annak, hogy a gyülekezetek önállósága megmarad, ha nincs egy teljesen kényelmi státusz.
3: Oké, köszönöm a kontextust, és akkor forduljunk rá arra a gyakorlati részére a beszélgetésnek, hogy mindezt a saját példáink keresztül hogyan tudta elősegíteni. És akkor itt én hagy hozzam be azt, hogy itt nem csak arról van szó a anyagi függetlenségnél, hogy mondjuk mondok egy magyarországi példát, hogy mondjuk egy méhészetet, meg egy éttermet tart fönt egy gyülekezet, és ebből van bevétele, és ebből tudja mondjuk az intézményeit meg a lelkipásztorát eltartani, hanem itt különböző jogi, speciálisan Romániára vonatkozó jogi dolgok is vannak, amiket meg kérem, hogy úgy magyarázzon, hogy ezt egy magyarország is értse. Tehát itt milyen perekbe kellett önnek eljárnia? Egyébként bevehette volna az előbbi felsorolásba azt is, hogy jogász is a lelkész. Tehát, hogy már hogy ugye sorolt, hogy miket kellene a lelkészíteni. Szóval mondjon egy-két példát, hogy hogyan sikerült a saját gyülekezeteiben ezt elérni, ezt az anyagi függetlenséget.
2: Természetesen a gyülekezeteknek az élete, legalábbis a gazdasági része sok mindenből állhat. Állhat a hívek egyszer adakozásából, a gazdagabb, tehetősebb hívek támogatásából, vagy partner gyülekezetek támogatásából. Akár én is elmondhatom azt, hogy a miskolci gyülekezet például támogatta az alvinci szórványgyülekezetet, amit én nagyon pozitívnak tartok, mert ezzel is kifejezzük egymás iránti testvéri szeretetünket. Viszont hogyan lehet olyan helyzetekben függetleníteni anyagilag a gyülekezetet, hogy sok eszköz nem áll rendelkezésedre, és ez a szórvány helyzete, hiszen a szórvány egyfajta sérülékeny helyzetben van, azáltal, hogy kevesen vannak, akik támogathatják, hívek, viszont nagyon gazdag, sőt mondhatni rendkívül értékes történelmi örökséggel rendelkezik. Értem ez alatt azon épületeket, amelyeknek birtokában van, templom, parókia, de talán azokat is, amelyeket az állam elvett 1948 és 1962 között. Ez a két év, illetve ezen évek közötti periódus az, amikor Romániában a legtöbb egyházat kisemmizték, és a kommunista hatóságok majd mindenüket elvették, földeket, épületeket és egyéb javaikat. Tehát ezeket vissza kell szerezni, és nyilván a visszaszerzés folyamata egyszerűbb ott, ahol a saját közösséged a politikai faktor, tehát hogy a polgármesteri hivatalban tegyük fel a presbiter, épp a polgármester és a szavazó közösség önmagában a gyülekezet, vagy a gyülekezet az a része, amely tegyük fel modern politikai szófordulattal a mérleg nyelve tud lenni. Ilyenkor persze a restitúciós ügyek könnyebben mehetnek, de hát elmondhatnám azt is, hogy néha ez pont ez az akadálya ennek. Tehát, hogy nem kizárólagos az, ha sikertörténet az, ha többségben van egy-egy településen, mondjuk a magyarság és a reformátusság. A szorvány vulnerabilitása, sérülékenysége abban áll, hogy ott nem volt meg az a szándék, hogy politikai félelem miatt, vagy voksokra való számítás miatt ezeket visszaadják. Tehát ez ki volt zárva, emiatt elodázták teljességgel a visszaszolgáltatást, és utolsó percre hagyták. Emiatt a lelkészeknek jogászá is kellett lenni. Fel kell térképezni azt, hogy az egyházközségeknek mi volt. Ez azt jelentette, hogy levéltáraktól kezdve a saját levéltár, országos levéltár, megyei levéltárak segítségével össze kellett állítani azt a lajstrómot, amely visszahelyezte végül is a lelkész elé került mindaz, amit elvettek 1948 után. Másrészt meg kellett keresni azokat a jogi eszközöket, amelynek segítségével, vagy amelyeknek segítségével visszakérhette ezeket a javakat. Nos, két része van a visszaigénylésnek Erdélyben, még mindig mind a kettő működik, és talán a hallgatóknak azt is elmondanám, hogy a mai napon is egy olyan polgármesterrel tárgyaltam, aki nem akarja megoldani a restitúciót, de azért ígért nekem valami templomrestaurálási pályázati pénzt, hogy hát, ha hallgatók, tehát ma is volt már egy politikai tárgyalásom mondhatni, ahol idézőjelben mondom, kicsit jezsuita próbáltam lenni, hogy mind a kettőt megsürgettem a maga rendje és módja szerint. Tehát nagyon élelmesnek kell lenni abban, hogy az ember hogyan szerzi vissza a javait. Tehát az egyik része a külterületek része, amely azt jelentette, hogy egy gyülekezetnek akár 5 vagy 20 vagy 50 hektár közötti területe lehetett rétje, kaszálója, erdeje, szántóföldje vagy szőlőse, Erdélyben elég sok szőlős is van. Tehát ezeket visszakérni 1990 után lehetett több törvény alapján, és most a kedves hallgatóknak tudnám mondani, a 18-as, a 247-es, a 62-es törvényrendeletet, tehát rengeteg törvény volt, ami ezeket úgymond megengedte, vagy azt megengedte, hogy visszaigényeljék, hát ezzel éltem is, de legtöbbször nem működött a visszaigénylés. A belterületeket viszont, értem ez alatt egy-egy település területén levő házat, iskolaépületet, akár elvett ingatlant, belterületet, ezeket Bukarestben kellett a 94-es kormányrendelettel visszakérni, külön bizottság, restitúciós bizottság, kormány szintű bizottság foglalkozik ezekkel. Hát ott is lehezen halad az ügy, és a Mikó ügy óta úgy halad, hogy a kézifék is fel van húzva. Nem tudom, milyen kéziféket használnak, de jó fog, mindenképpen lassan haladnak az ügyek. És hát a lelkészeknek el kellett indulni ebbe a két irányba, ami azt jelenti, hogy nagyon költséges egy-egy restitúciós folyamat. De miért szükséges? Azért, mert a vagyoni részek visszakerülnek, akkor azok garantálhatják, segíthetik a gazdasági önállóságnak a hosszú távú eredményeit. És hát én ezt próbáltam megvalósítani.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gudor Botonddal, a gyulafehérvári református egyházközség lelkészével, aki korábban Magyarigenben szolgált.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Viktor Súlyog Tamás köztársasági elnöknek írt levelében azt közölte, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. A levelet Gulyás Gergely tette közzé. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti a tagállami szuverenitást. Úgy fogalmazott, Magyarország alkotmányos önazonosságát is veszélyezteti az ítélet. A kormányfő szerint az Európai Bizottság által indított eljárás a gyermekvédelmi törvény módosításait támadta. Az Európai Unió bírósága ezt az eljárást áprilisban hozott ítéletével zárta le. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a döntés figyelmen kívül hagyja Magyarország alaptörvényét. A kormány álláspontja szerint a gyerekek védelme minden más jogot megelőz. A kabinet úgy véli, az ítélet sérti a nemzeti hatásköröket és az oktatás szabadságát. Latorcai Csaba szerint nem engedhető meg, hogy az egészségügyet üzleti alapon irányítsák. A KDNP ügyvezető alelnöke Facebook bejegyzésében élesen bírálta a Tisza kormány egészségügyi elképzeléseit. Úgy véli, a gazdasági miniszter túl nagy befolyást kapna az egészségügyi döntésekben. Szerinte ez azt jelzi, hogy nem szakmai, hanem más szempontok kerülnének előtérbe. Latorcai szerint már most feszültségek látszanak a leendő kormány tagjai között. Kifogásolta, hogy egyes döntések szakmai egyeztetés nélkül születnek. Bírálta azt is, hogy miniszterek közösségi médián keresztül üzennek egymásnak. Úgy fogalmazott, az egészség nem üzlet, hanem alapvető társadalmi érték. Szerinte a tervezett rendszer komoly kérdéseket vet fel az egészségpolitika jövőjéről. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. A nyaraló övezetekben csökkent az ingatlanok iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest, közölte az ingatlan.com. Az elemzés szerint a visszaesés több térséget is érintett, de eltérő mértékben. A Balatonparton 2021 és 26 között jelentős, mintegy 59%-os kereslet csökkenést mértek. Éves szinten is visszaesés látszik, mind az északi, mind a déli parton. A Tiszató térségében kisebb volt a visszaesés, de ott is mérséklődött az érdeklődés. A Velencei tó környékén inkább stagnálás figyelhető meg. A Balaton továbbra is a legdrágább hazai nyaraló piac, több mint 1 millió forintos négyzetméter árakkal. A szakértők szerint a magas árak és a megváltozott vásárlói szokások is szerepet játszanak a lassulásban. A piacot most már inkább stabilizálódás, mint gyors áremelkedés jellemzi. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz.
0: Az időjárásról.
1: felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati országrészben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Gudor Botond erdélyi lelkésszel, aki most a Gyulafehérvári gyülekezetben szolgál, korábban pedig Magyarigenben volt református lelkész, erről az időről is mesél majd. Témánk pedig az, hogy miért jó, ha egy református gyülekezet anyagilag független és önfenntartó tud lenni, erről beszélgetünk tehát Gudor Botond erdélyi református lelkésszel.
2: Románia esetében a konkrét ingatlanok és területek visszaadásáról van szó, vagy kárpótlásról van szó, vagy járadékról van szó, vagy ezek kombinációjáról van szó?
3: Ezek kombinációjáról van szó, hogyha egyértelmű a helyzet és az államnak nincs érdeke, akkor visszaszolgáltatásról is szó lehet. A visszaszolgáltatás előfeltétele a politikai lobby, vagy egy olyan leromlott épület, aminek az állam egyáltalán hasznát nem veszi. Általában kombinált visszaszolgáltatási módszer van, ami azt jelenti, hogy esetleg úgy ajánlanak vissza egy épületet, hogy hozzá volt építve egy másik rész, amit a gyülekezetnek kompenzálni kell az állam fele, és a gyülekezet nem tudja, tehát eleve megszűnik annak a lehetősége, hogy természetben legyen a kárpótlás, és olyankor 5 éven át kárpótolták eleinte elég jó árban az épületeket, és miután az állam látta, hogy ez sokba kerül neki, megváltoztatta a törvényt. Jelen pillanatban a törvény úgy működik, hogy a jelenkori közjegyzői értéket alapul véve, tehát a házaknak, épületeknek, területeknek van egy közjegyzői értéke, azt pontszámokká változtatják, és utána kifizetik az illető ingatlant a lelkésznek, gyülekezetnek éveken át ugyanúgy, de már apró pénzen. Tehát a törvény változása semmi jót nem jelentett, ráadásul nagyon lassan történik, és az inflációval egyszerre majdnem értékét veszti az az összeg. Tehát nem egy jó kárpótlási törvény van, vagy legalábbis a végrehajtása nem jó, viszont jobb, mint semmi.
2: Bocsánat, hogy beleszólok, de Romániában ebben a pillanatban is a kormányban ott van egy magyar párt, az RMDS. Nem tudnak ebben segíteni, vagy ez vonal alatti probléma mondjuk az RMDS szemében?
3: Én szerintem itt a szakmaiságot és jogszerűséget várják el az emberektől, bármi, ami azon felül volt még gyanú szintjén is, az nagyjából oda vezetett, hogy az illetőt meggyanúsították. Itt Markó úrnak a példáját említeném, akit hát meggyanúsítottak, elítéltek 3 évre, és politikai menekülként élt itt Magyarországon, amíg rehabilitálták, de eltelt 10 év közben. Tehát a politikai lobby ugyan veszélyes, de jogszerű megközelítés, hát amiben reménykedünk mindannyian, hogy jogszerű megközelítés legyen, az nagyon is aktuális, és ajánlott azon politikusok számára is, akik bennünket képviselnek. Annál inkább, mert most a premontreiek ügye Váradon tökéletesen azt mutatja, hogy egy közösségi összefogás nélkül lassan-lassan az állam újra birtokba vesz olyan épületeket, amelyeket egyébként vissza kellett volna adjon.
2: Az ön példáiból mi volt a kezdjük a negatívval. Mi volt a legszürreálisabb így a román adminisztrációval, bírósággal, hivatalokkal való ügyintézése, beszélgetése, amit tényleg így a legszörnyűbb ebből az egészből, amit el sem akart elsőre hinni, hogy ez így folyik.
3: Mondhatni, az én viszonyom jó és barátságos a jelenlegi polgármesterekkel, bár tudják jól, hogy én állandóan a fejükre járok, és soha nem fáradok-e, mint a jó pecás remélni azt, hogy valamikor fogás lesz. És szerintem ezt nagyon unhatják, és meg is mondtam, hogy nyugodtan vegyék úgy, hogy amíg én élek, s ott vagyok, addig én egy reál prezencia leszek az ő életükbe, állandóan ott fogok lenni, és bármennyire is azt gondolják, hogy elfelejtem a történeteket, visszatérek rájuk, mert ez a vagyon, ez az egyházamnak a vagyona, nem az enyém, felelek érte, és remélem, hogy a gyülekezetek önállósága ezzel erősödik. Most pár példa. A legnehezebb akkor volt, amikor a feleségemet, aki közgazdász Magyarigenben, egy olyan egyházközségben, ahol úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy 3 református egyháztag volt, egy gyönyörű barokk templom, egy rengeteg épület, és nyilván visszaigénylendő épületek és területek is voltak, tehát úgy kezdtem kezdtem a pályafutásom, hogy a feleségemet egyedüli pályázóként felvették főkönyvelőnek a polgármesteri hivatalba. Már azzal elindult a lavina, hogy egy ilyen nagy román községben egy magyar találtak, aki főkönyvelő legyen. Tudtam, hogy ez nem kényelmes státus, mert én közben a polgármestert ostromoltam a kéréseimmel, amelyek jogosak voltak, viszont a polgármester nyilvánosan a főtéren utánam kiabált, hogy tiszteltes úr, amíg én élek, addig ön egyetlen épületet és négyzetcentiméternyi földet sem kap vissza. Ezt megígérem és esküszöm. És ugyanaz a polgármester egyszerűen kénytelen volt visszaadni a területeket. Előbb a 20 hektár legelőtt, utána a 30 hektár erdőt, utána a kaszálót, utána az épületet, és mindez csak úgy lehetett, hogy a restitúciós bizottság is visszaadott egy épületet, a polgármesteri hivatal megtámadta, én kivédtem a törvényszéken, a németországi nürnbergi testvérgyülekezetünk megtámogatta az orvosi rendelőknek a rendbetételét, építettünk egy gyógyszertárat, és ezzel fejlesztettem a községnek is a közegészségügyét, úgyhogy alig voltunk maréknyian. Végül is belátta a polgármester, hogy én ugyan rámenős és elég kuruckodó vagyok ezekben a dolgokban, de ugyanakkor fejlesztem a közügyet is, és az elmenetelem előtt már oda jutottunk, hogy bár én mindent visszaigényeltem, és megszületett az önállóságunk, szervezett románul egy Bot Péter konferenciát, ami nagy dolog volt, mert felfedezték Bot Pétert végre ők is, hogy ez a községnek a nagy embere. Sőt, ezen túl, amikor a román minisztériumba ment, igaz magyar miniszterhez, a megjelent köteteimből kérte egy adaggal, hogy sikerüljön meggyőzni a minisztert, hogy a faluba a közvilágítást azt modernizálják, a vizet bevezessék, és az egyvizet elvezet. Tehát, hogy minden rossz jóra fordul. Tehát ez egy példa, hogy hogy mennek ezek a dolgok. Maros Szent Imrén volt talán a legnegatívabb esetem, az is reményeim szerint jóra fordul, tehát én megpróbálom a rosszat jóra változtatni, mert a Jóisten segítségével ez biztos lehet. Az volt, hogy a temetőnk a nagy szorvány helyzetünkben a lelkészek változásával és bántalmazásával, sajnos ilyenről is szó volt Maros Szent Imrén, valahogy elsiklott. Tehát jogilag, telekkönyvileg nem volt véglegesen tisztázva a temetőnk története. És a központi szervek megüzenhették a polgármesteri hivataloknak, hogy ott, ahol olyan temető van, amely köztemetőként is működhet, de valamelyik felekezet használja, az illető felekezet nem tud elégséges bizonyítékot benyújtani, akkor hát onnan vegyék el. Egyik este telekkönyvet kapok, sőt a polgármesteri hivataltól küldték, hogy műemlék templomunkat telekelték, és nézem meg, minden rendben van-e. Hát nézve a telekkönyvi számokat, valahol az alján, ahol a temetőnk szerepel, egy ilyen folyamatot én nem vagyok topográfus, sem jogász, de ilyet láttam, hogy itt a piros, hol a piros. Jelentek meg a topográfiai számok, és a telekkönyvi számok is tűntek el. Innen már rájöttem, hogy gond van. Elmentem a polgármesteri hivatalban, mondjuk ki, hogy 2020-ban vagyunk, COVID alatt, utolsó napja fellebezéseknek, amikor ugye a telekkönyvi szisztematikus Európai Unió által támogatott bejegyzéseknek utolsó napja volt, hogy azokat meg lehetett cáfolni, támadni, helyesbíteni, és egyszerűen nem akarták kiadni a telekkönyvet, temető telekkönyvét, mert igaz volt, amit láttam. Tehát a polgármesteri hivatal magára írta a temetőt, és ha az egyházközség nem szólal fel törvényszéken, törvényszéki eljáráson belül 3 hónap alatt, az úgy is marad. De nekem nem fogadták el a leíratom, hogy ez így nincs rendben. És a polgármester valamikor délben megjelent, de közben lehetett látni, hogy a sajnos a szomszéd egyházközségek és a polgármester úr valószínűleges megegyezése folytán megpróbálták átjátszani más egyháznak a temetőt. Én erre rájöttem, és megmondtam a polgármester úrnak, hogy ez sok pénzébe kerül ezentúl, és meg kell mutassa szeretetét, ami egyházközségünkkel szemben vagy mellett, amíg él. Tehát ez volt az egyik kérésem. A másik, hogy semmi akadályt ne gördítsenek a visszaigénylés elé, mert szerintem a legcsúnyább dolog, amikor egy kvázi demokratikus világban államosítják a temetődet most, amikor pont a restitúcióról beszélünk. És ez nem egy példa. A egyházközségeink területén körülbelül 30 településre szolgálok be, ez egy nagyon nagy szám, de 4 helyen került a temetőnk hasonló esetben. Beszorozhatnám sok-sok hasonló erdélyi példával, ahol a lelkészeknek tudomásuk van, vagy nincs erről. Olyan helyzet is volt, hogy egy templomot iratták az államra, tehát alig vette észre. Nagyon szerencsések is voltunk, mert a kisebbségi jogvédelemért alapítvány innen Magyarországról azért támogatta a jogi, mondjuk háttér támogatással biztosította azt, hogy tudjunk pereskedni, mert nem tudtuk volna előre vinni egyébként. Tehát ezek voltak a szörnyű helyzetek, de ugyanakkor van pozitív tapasztalat is.
2: Na igen, ezt akarom akkor a beszélgetés utolsó felére. Mi a pozitív, akár ügyintézésben, meg akár eredményekben?
3: Hát említettem a magyar igeni polgármesteri hivatalban a szörnyűségeket. A vége történetnek az lett, hogy bár az uniónál is fellebbeztünk egy terület tekintetében, majd mindent visszakapott a Szórvány Egyház területeket és épületeket, amelyekben orvosi rendelőket rendeztünk, voltak korábban, tehát azokat javítottuk, gyógyszertárat építettünk ki, üzlethelyiségeket adtunk ki, és a területeket intenzív mezőgazdasági kihasználás mellett tudtuk értékesíteni, tehát úgy is, hogy pályáztam az egyházközségnek Amerikában, igaz, és az ottaniak összegyűjtöttek egy traktorra való pénzt, úgyhogy a magyaroknak kicsit olcsóbban tudtunk szántani, a román lakosság piaci áron részesült ebben a szolgáltatásban, úgyhogy elmondhatom, hogy egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra, és fejlesztettük, tehát vendégszobákat építettünk ki, egészségügyet fejlesztettünk, a településen templomokat javítottunk az Ágoston Sándor Alapítvány fiataljainak is a támogatásával, és mondhatni nem csak a mi pénzünk, lelkesedésünk, hitünk volt benne, hanem sok más embernek is, akár anyaországi, akár tengeren túlinak a támogatása, és ezt én sikerként könyvelem el olyan körülmények között, hogy a három egyháztag, mire onnan elkerültem, már nem élt, de gyülekezetben voltunk már közel 20-an. És ezzel egy újfajta életet indítottunk el ott, ahol korábban romok voltak, és ahonnan a legtöbben elmentek volna, és engem is kérdeztek, hogy első év után nem mentél el. Azért, mert értelmet láttam benne, és hitet a küzdelemhez. Hát ez egy példa. A másik Alvinc példája, ahol ott is visszaigényeltük a tulajdonokat. Egy leégett parókiát ifjúsági központtá alakítottunk, a közösségi tereinket, a templomot, amely 1960 óta juh akkorként működött, és lebontották a tetőszerkezetét a rablók és azok, akik el akarták vinni a faanyagát. Azt újból kijavítottuk a Teleki László Alapítvány támogatásával például, de nem csak, anyaország is támogatott. Elkezdtük az istentiszteleteket tartani benne, és újabb közösséget tudtunk úgy alapítani, hogy az eleinte 12 egyháztagból lett közel 25. És ezzel is talán a trend ellenében, ha kis számokkal is, azt tudtuk bizonyítani, hogy nincs az, hogy nem lehet és nem akarom, csak akarni kell. Ebben mind kegyelem van, gondolom.
2: És mit gondol, hogy ha magyar igenben nem indul el ez a gazdasági függetlenségének megteremtése a gyülekezetnek, akkor lett volna akkor 20 gyülekezetétek, amikoron eljön a három helyet, vagy az lett volna, hogy a hármat el kell temetni, bocsánat, hogy én egyszerűen mondom, és be kell lakatolni a templomot, megvárni majd, hogy beszakad a teteje, aztán egyszer ki tudja, mi lesz vele.
3: Igen, én azt hiszem, hogy kellett az a 18 év és a rengeteg munka, imádság és lelkesedés és támogatás ahhoz, hogy független legyen a gyülekezet és gyarapodjon tagjaiban. Sok áldozat kellett. Például az, hogy a Sárdi parókiára, amely üresen állt, mezőségi családokat költöztettünk ki. Ez azt jelentette, hogy én lakhatást biztosítottam, és kertet adtam megmunkálásra, ingyen és bérmentve két családnak. Magyar igenben megosztottam a parókiát, nem tekintettem elsődlegesnek az én kényelmemet, és egy olyan családot vittem ki, amely műhelyt hozott létre a Pasaréti Református Gyülekezet támogatásával, és butorasztalosként olyan munkákat végzett, amelyek szépítették a helyet, illetve megteremtették a tábornak az alapjait, amit ott elkezdtünk, ifjúsági tábornak, úgyhogy elmondhatom, hogy szép lassan összenőtt az a terv, az a lelkesedés, az imádság, ami a gyülekezet létszámát is növelte. és a függetlenedés az megengedte azt, hogy tovább folytassa az a lelkész a munkáját, aki most utánam jött, anélkül, hogy onnan egy hónap után, két hét után elment volna, mert hogy tudott és volt mivel dolgoznia.
2: Ahogy beszélt itt a magyar igeni dolgokról, akkor az jutott eszembe, hogy azért mondjuk ki azt, hogy az, ahova el tudott jutni a magyar igeni gyülekezet, annak az alapjait évszázadokkal ezelőtt tették le az ott élő reformátusok. Megvették azt az erdőt, telepítették az erdőt, felépítették a templomot, meg a különböző épületeket. Tehát, hogy ennyi, hogy emlékezzünk rájuk, hogy ez volt ebben egy szakadás, de hogyha ők azt annó nem teszik meg az egyházukért, a közösségükért, akkor ön se tudta volna ezt mind megtenni.
3: Abszolút egyetértek a felvetéssel is, és ennek végül is a hasznával. Én úgy látom, hogy az az anyagi erőfeszítés, az a munka, amelyet eleink befektettek egy egyházközség életébe, amelynek a visszaszerzése, ahogy láttuk, sokszor bonyolult, alapja lehet egy új életnek, sőt, hogyha nagyon kapitalisztikus módon és exkluzív gazdasági módon gondolkodunk, alapja lehet más gyülekezet, vagy közösség, vagy árvaház, vagy öreg otthon fejlődésének, amelyet az egyház működtethet. Tehát nem mondhatunk le semmiről, mert az élet folytatásához szükségünk van olyan anyagi alapokra, amelyekért az eleink nagyon is megküzdöttek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai műsorunkban Gudor Botondot, erdélyi református lelkészt hallották, aki most Gyulafehérváron szolgál, és korábban pedig Magyar Igenben volt lelkész, főleg ezekről az időkről mesélt mai műsorunkban.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A következő héten minden nap publikál adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. Hétfőn az ipari termelői árak márciusi alakulása jelenik meg. Kedden a turisztikai szálláshelyek forgalmáról érkeznek friss számok. Szerdán ipari termelési adatok, valamint a lakásépítések és engedélyek statisztikái látnak napvilágot. Csütörtökön a kiskereskedelmi forgalom márciusi adatait teszik közzé. Pénteken az áprilisi inflációról publikál jelentést a hivatal. Ugyancsak pénteken jelenik meg az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyors jelentés. A legutóbbi adatok szerint az ipar teljesítménye csökkent, miközben a kiskereskedelem bővült. Az infláció márciusban éves alapon 1,8% volt. Az államháztartás hiánya március végére meghaladta a 3400 milliárd forintot. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt. Erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es aszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Fordulóponthoz érkezhet az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara. Egy friss tanulmány szerint az ország kedvező helyzetben van a régióban, de szemléletváltásra van szükség. A dokumentum átfogóan vizsgálja a szabályozást, a járműállományt és a környezeti hatásokat. Kiemelik, az elektromos autók valós megítéléséhez teljes életciklusukat kell figyelembe venni. Bár gyártásuk energiaigényesebb, használat közben alacsonyabb kibocsátásuk ezt kiegyenlíti. A kamara integrált ösztönző rendszert javasol, amely a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat is összehangolja.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész. Édesapja. Szent Péteresen.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Szentpéter esernyője című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Benedek Miklós.
7: Ötödik rész. A harmadik ördög. A szobor Mária rózsája, a föld hasadék és a vénkörtefa. Madame Krisbai a vidéket nézte, válti kérdezősködve. Minden érdekelte, amit látott. A kidőlt-bedőlt akóla Liskovina szélén, bent az erdő sűrűjében, szép fehérkérű nyirfák közül kikandikáló kápolna. Veronka megmagyarázta, ott ütöttek agyon egyszer egy gazdag korcsmárost a zsiványok. Szomorú özvegye kápolnát építetett arra a helyre. Meg lett örömében, tette hozzá Gyuri. Maga gonosz ember, vette meg Veronka. A Liskovina széles, hosszú erdő.

0: lehetőség. Közbe szép völgyekkel, hegyoldalakkal, smaragdzöld tisztásokkal. Szinte olyan, mint egy angol park. Csak a fákban kevés a változatosság. A szlávok kedvenc fája, a nyír van óriási többségben. Éppen olyan melankólikus szőke a fák között, mint azok a lenhajú ancsurkák és bohuskák a leányok között. A liskovin, a buja növényzete ellenben változatos. A hatalmas páfrányok szinte a fák derekáig nőnek. A borjú bázsit már elvirágzott, s elszáradottan beillatozza az egész erdőt. A növények társadalmában is van hát olyan gézengúz perszóna, hogy csak holta után élvezhető. Háj, mennyi változatosság ez élettelen élők között. A kardalakú gladiólusznak viszont a föld alatt van a becses része, a hagymája. Aki megeszi, éjszakára megálmodja tőle a jövendőbeliét. Sokkal közlékenyebb az egyszerű marmancs, mert az teketória nélkül is megmondja az embernek, szereti-e, akire gondol. Nagyon-e? Egy kicsit-e? Vagy sehogy sem. Csak a hófehér virágfogait kell kitépdelni sorra, és val a megmaradt utolsó. Nem a kert utálatos neveltjei ezek, az anyaföldre ráerőszakolt idegen kölykök. Némelyiket be sem fogadja, külön cserépbe kell tartani. Hanem a lelkéből lelkedzett saját magzatai, jó szántából termi, megneveli, ahogy a téli pihenésében előre kigondolta a többi idevaló teremtmények igényei szerint. A vadszeg fűkelyhe, csapodár darázsok vendégfogadója, a turbánlilium a madarak ivópohara, a nagy bugájú hámfű pillangók hintája. Mert a nyájas erdő a liskovina bogárnak ágyat ad a karrantyú harangjában. Madárfészket kereső gyerekeket kínál szamócával. Szolgál kinek-kinek, amint megérdemli. Éneklő madárnak bogyót termeszt, fiatal vászonnépeknek bokrétát, öregasszonyoknak gyógyfüveket, a gonosz farkasnak sisakvirágot, ami gyilkos növény, híják is népnyelven, farkasölő sisaknak. Hogy ölte már farkast, az nagy kérdés. Mert a farkasnak is van ám magához való esze, és bizonyosan tudja a botanikát is. Közölvén nemzedékről nemzedékre a farkasfiakkal, hozzá ne nyúljatok, gyerekek, az akonitum licoctonumhoz, egyetek inkább húst. A liskovinán keresztül legalább kellemes út esett az árnyékban. Madame Krisbai ugyan örökké remegett, ha szaladó mókus megzörrenté a bozótot, váltik a zsiványokat várt, akik a gazdag korcsmárost megölték. De hisz az 80 év előtt volt, madám. Azóta elhaltak.
1: Hát a fiaik.
0: Nyugodt, csak akkor lett, midőn elhagyták a liskovinát, s a nyitott oporci határ jött sovány zab és pohánka földjeivel. Szomorú hely az ilyen, ahol karóra ülnek a petrencék. Egyéb iránt nem soká lehetett nyugodt, mert az oporci határból megint egy erdő kezdődött. A híres Zelenahruska, mely körte alakban húzódik Makova felé. Hát, ha itt bukkannak fel a nagy serfák között a zsiványok. És amitől oly nagyon félt a madám, éppen olyan nagyon óhajtott a Gyuri. Amint szemben ült a leányjal, mindinkább megérlelődött benne az elhatározás, hogy feleségül veszi az esernyő véget. A leány igen csinos, de ha nem volna is, az esernyő megéri az áldozatot. Szent Péter tanácsolta, tehát megteszi, okvetlenül megkéri. Az ostoba babona, melyet ezelőtt annyira szeretett gúnyolni, őt is behálózta, és helyet szorított magának az egészséges gondolatok között. Érezte, hogy egy láthatatlan erő ösztökéli erre a lépésre. Mi az az erő? Hát bizonyosan a Szent Péter, aki álmában ráparancsolt. De hát, hogy kell a dologhoz kezdeni? Ezen töprenget egész úton. Milyen jó volna egy kis romantika, mint a regényekben van. Ha teszem azt, zsiványok támadnák meg őket az erdőn, s ő lelövöldözni a revolverével valamennyit. Úgy venné vissza tőlük a beronkát, aki aztán így szólana elérzékenyülve. Megmentetted az életemet. Tied vagyok koporsó bezártáig. De így, minden előzmény nélkül, nem mert közeledni hozzá. Torkának adtak a szavak, melyeket elméjében olyan szépen kifőzött. Kételyek fogták el. Hát, ha nem rokon szenvezik vele. Hát, ha már van otthon valaki-e. Lehetetlen, hogy ne legyen. Hiszen csak látta már valaki, s ha látta, akkor bizonyosan bele is szeretett. Valami külső eseménynek kellene történnie, ami elősegíteni a dolgát. De a zsiványok csak nem jöttek. Talán nincsenek is. Szegény vidék ez nagyon. Nincs itt kitől lopni, rabolni. Nem terem itt zsivány sem. Túl az Elena Hruskán kibukkant karcsú tornyával, Szlatina, Ódon kastélyával a hegytetőn, melyet szobornak volt egykor tulajdona, most a Koburg hercegeké. A korcsma előtt etetni kellett. Veronka azt ajánlotta, hogy nézzék meg addig a kastélyt, melyet egy vén kapus őriz és mutogat az utasoknak. A korcsmáros azt állította, hogy néhány szoba még egészen úgy áll, ahogy a szoborok hagyták. Az udvaron egy pár szakálos ágyú is tátong. A szobákban nagyszerű fegyvereket, különösen érdekes családi képeket láthatni. Köztük egy kis leánykájét, Szobor Katalinét, aki 7 éves korában eltűnt otthonról. Veronka a leányka iránt érdeklődött. És mi lett vele? Kérde a kocsmárostól.
1: Még a szegény kis asszonyka még mai napig se került elő, sóhajtott a kocsmáros.
0: Hát mikor történt az eltűnése?
1: Úgy vagy 300 év előtt,
0: felelte alattomos mosolygással. Aztán felkísérte vendégeit a domboldal meredek ösvényén, orgonabokrok között az elhagyott ősi fészekbe. Az elmúlás borongós hangulatával jöttek ki onnan. Madame Krisbai az orrát fintorgatta.
1: Milyen dohszag!
0: Veronka pedig lelkesült az emlékeken, és egy gyönyörű kinyílt rózsát pillantott meg a félig rommá vált bástyafal alatt.
1: Jaj, de felséges virág!
0: A vén kapus arról is mondott legendát. E rózsa helyén lehelte ki lelkét a szép Szobor Mária, aki leugrott a bástyáról, mert egy pásztor legény szeretett, és az apja egy császári brigadéroshoz akarta kényszeríteni feleségül. A pásztor legény egy rózsafát ültetett el azon a helyen, és most az minden évben egyetlen bimbót vakaszt. Gyuri visszamaradt, s félreintette a kapust. Szakítsa le nekem a rózsát.
1: Uram, mit gondol? Fölháborodnék a holt leány szelleme.
0: Kivette tárcáját, és 2 ezüstforintos csúsztatott a markába, mire a szó nélkül kihúzta a kését, s óvatosan levágta a rózsát.
1: Hát már most nem háborodik fel a szellem?
0: Kérdé nevetve.
1: Nem, mert az összeg feléért misét mondatok a plébánossal.
0: Mint valami kincsel futott Gyuri a rózsával a hölgyek után, valóságos diadalérzettel nyújtatta át Veronkának. Itt a Szobor Mária rózsája, cserébe a szegfőért, kisasszony. Veronka hátratette a kezeit, és hűvösen mondta. Volt lelke leszakítani?
1: Volt a maga kedvéért. Hát nem cserél?
0: Nem. A világért se tűzném fel. Azt hinném, hogy a holt leánytól loptam.
1: Igazán nem fogadja el tőlem?
0: Nem. Elkeseredett erre Gyuri, és elhajította a rózsát nagy mérgesen. Az lefelé gurult a meredek domboldalon. Füvek, bozótok, vadvirág testvérei között csúszott alá az útporába. Veronka szánakozva nézett a virág után, amíg csak láthatta.
1: Hát illik az, amit tett,
0: korholta azután.
1: Vétett magának az a szegény rózsa valamit?
0: Vétett, felelte az ügyvéd indulatosan.
1: Ugyan mit? Megszúrta?
0: Agyon szúrt. Valami olyat adott tudtomra, ami kellemetlen.
1: Ugyan mit?
0: Megsúgta a mai álmom folytatását.
1: Ó, a kis fecsegő!
0: Kedves pajkosság csengett a hangjában, s nagy szemei nevetve tapadtak Gyurira. Kosarat kaptam volna. Veronka hátravetette a fejét, szemeit az ég felé fordította, mely azurkék színben tündökölt, mi alatt egész arcát megtudta valahogy hosszabbítani sopánkodóra.
1: Ó, szegény Vibra úr, milyen szerencsétlen!
0: S hamiskáson mosolygott hozzá. Kosarat kapott volna álmában.
1: Jó, jó, csak gúnyoljon is,
0: szólt az ügyvéd kiérezhető keserűséggel. És biztosan abban, hogy csak ugyan kosarat kapott volna?
1: Igen, most már biztos vagyok,
0: felelte szomorúan, hiszen gyaníthatja, kit kértem meg.
1: Én?
0: Szólt elhalványodva, és a nevetése egyszerre elhalt.
1: Hogy én?
0: Repegte. De nem szólt többet, hanem csak ment-ment csendesen lefelé hallgatagon, lesütött fejjel a keskeny gyalogúton a madám után. Szoknyáit fölemelte kissé, Gizz, gaz, tövis, bozót, hogy meg ne tépje. Szabadon látszottak formás lábacskái. Egyikkel lép, másikkal lép. Szépen, ritmikusan csikorognak a pici topánok. Füvek, mezei virágok meghajlanak, meggyűrődnek alattuk, de össze nem törnek. Kiegyenesedvén még talán frissebbek is, kevélyebbek is lettek a lába nyomában. Egyik jött keresztbe, szép ruhájú, ezüstös páncélba volt öltözve. A kecske rágó bokorból jött, és a fekete bogyós borzagok liliputi erdejébe akart átsuhanni. De mi sors érte a kis páncélos lovagot? Éppen arra ment egy haragos óriás, a beszterce bányai híres ügyvéd, dúlva-fulva, hadd pusztuljon minden állat! A cipősarka élével egyet dobbantott, és elszelte a kis gyík derekát a fejétől. Veronka hátrafordult, meglátta, és szinte kedve lett volna megsiratni a szegény gyíkot, de semmit sem mert mondani. Immár ő is félni kezdett a rettenetes Góliáttól, és csak magában morogta, az igaz, hogy félig hallhatóan. Hóhér! Mikor azonban leért a domról, és elvitte őt útja a kis rózsa mellett, mely ott hevert, megtépve a kövektől, piszkosan a portól, amelyben meghömpölygött, még lezuhant, Isten tudja, mit gondolt magában, hirtelen lehajolt és fölemelte. Rálehelt, megfújta azzal a szép pici szájával, aztán oda tűzte a mellfodra közé. Olyan volt rajta, mintha ott nőtt volna. Egy szót se szólt, rá se nézett a rettenetes Góliátra, hanem elfordította tőle a fejét, hogy ne lásson arcába. És a Góliát most azzal is megelégedett, hogy csak a rózsát lássa. Melegséget érzett a szíve környékén, és valami olyan jóságot, hogy nem adta volna 100 forintért, ha a gyíkvitéz testét vissza tudja ragasztani újra a fejéhez. De az többé nem lehetett. Lent a korcsma előtt már azóta megetetett János. A kocsi készen várt az utasokat, akik be is helyezkedtek. De valami sajátszerű zavar, nyomasztó hangulat nyűge alatt. Hallgatagon ültek szemben. Ha egyik a vidék bal részét nézte, a másik szeme a jobboldali hegyek acélszürke ormán volt elmenekülve. Ha véletlenül mégis találkozott a tekintetük, hirtelen elkapták egymásról. Amennyiben szóltak, mind a ketten Kriszbajnéhoz intézték a mondandókat, aki lassanként szimatolni kezdte, hogy történt köztük valami. De mi? Hát mi is történt? Hát semmi. Csekéség. Egy pár gyerekes szó, amit az ő fiatalos eszük kitágított, megszélesített, mint egyszer az ördög Debrecenben a 60-i professzor uram szűk celláját, hogy végre belefért az egész város. Hát ebből az egy pár szóba is belefért minden. Minden. És még több is történt azután. Sokkal több. Miért, miért nem? Gondolom, valami gombos tűje esett le, egyszer csak lehajolt Veronka a fejecskéjével, mintha meg akarná keresni a kasban. És íme csak kipottyant a hajából a megkívánt szegfű, és oda esett magától a Gyuri ölébe. Gyuri fölemelte, hogy visszaadja. Veronka a kezével intett, hogy csak hagyja. Legyen a magáé, ha már oda esett. Ha már nem akart a hajamban megmaradni. Igazán nem akart. Ezen töprengett Gyuri, amint szagolgatta. Milyen csodálatos édes illata van. Mitől lehet? A hajtól. És milyen illata lehet magának a hajnak a szegfű nélkül? A bricska pedig csak gurult, egyre gurult ez alatt, hol le, hol fel a brána egy alatt. Hé, a brána, a híres brána elzárja a világot, mint a kapu az udvart. Azért is hívják bránának, kapunak. A brána már nem akárki. Ő már mágnásféle a hegyek között. Szép időben is kalapot visel. Felhő ül a feje búbján. De meg izzadós is az öreg. Csergedező vízerek és sziklák üregéből kibudjogó források folynak le barázdás sárga hátán a Kvetyina rétre, melyen tüzesen törtett keresztül füzes kerítésű, kavicsos fundusán egy nagy szöszke patak. Ez már a Bjelavoda, magyarázza Veronka Kriszbajnénak. A glagovai víz. Nem vagyunk már messze. Csak még egy erdőn kell keresztül menni. Aztán mindjárt ott lesz a kisfehér házikóival Glogova a völgy mélyében.
1: hanem aztán ez a legkutyább út, görbe, mint az ördög lelke. Tele hasadéka, sziklával, és néhol olyan keskeny, hogy alig fér a kocsi. A fergetyű a sziklát horsolja. Hátra fordult János nagy fejvakarással. Lőcs a király ebben a tartományban! A lőcs. De a Csézán nincs lőcs, tehát a Csézával veszedelemben forognak. Mindezt ilyen kerülő úton jelenti a gazdájának. Vigyázz, János, hogy fel ne dőljünk! Mintuntalan leszáll kereket kötni vagy oldani. A lovak csak lépést mennek, néhol olyan mélyen bevágott úton, hogy csak az ég látszik. Madárnak való pátria ez, mormogja János. Nem tetszik a vidék? Nagyon himlő helyes a pofája, véli János. Nem házasodni való hely. Gyuri összerezzent. Ez már észrevett volna valamit? Miért, János?
2: Mert az előbben, igazdám, a báró.
1: János egy Sáros megyei bárónál szolgált előbb, azt szokta mondogatni fiainak, pedig okos úr volt.
2: Ne menjetek soha házasodni olyan helyre, ahol szúnyog nincs, jó levegő van és savanyú vízterem.
1: De erre már Veronka is nevetni kezdett, nem csak Gyuri. Igazi sárosi észjárás. De látod, megharagítottad a kisasszonyt. Ez szerint én örökös pártában maradjak. Palaszkodott Veronka tréfásan. Kézzel, lábbal ellenkezett János.
2: Jaj, szentebb, dehogy marad, dehogy hiszem.
1: Valami nagyon szépet akart mondani, csak az illendő szót kereste. De az Isten úgy akarta, hogy egy nagy káromkodásban törjön ki, mert abban a percben belevágódtak a zökkenőnél valami kiálló sziklacsúcsba, s nagyot roppanva, recsemve lehazsalt a kocsi első része.
2: Hí, az ebugattát! Eltört a tengelyünk, tekintetes uram!
1: A nők megijedtek. Gyuri leugrott, megvizsgálta a tengelyt. Hát bíz az eltört alaposan, éppen a rút balsó szárnya irányába.
2: Mi csináljunk már most?
1: Sopánkodott János.
2: Mondtam, mi madárnak való ország, aki nem jár se gyalogs veszekéren.
1: Semmi, azt felelte Gyuri, akit most semmi se hozhatott volna ki a jó hangulatából, se egy tengely, se száz tengely.
2: Add ide a fejszét! Te csak tartsd addig a lovakat, majd mindjárt vágok én egy nyújtót a tengely alá.
1: Kurta nyelű balta volt a kocsi ülés alatt. Átvette, megnyugtatván a hölgyeket, hogy segítő mindjárt. Csiga vér az ilyen bajnak. Átugrott a garádon, végig gázolt a sűrű iszalaggal összegubancozott bozóton a fákig. Fák is csak úgy voltak, mint agember koponyáján a hajszálak. Egy satnya nyír, nagy darabon mogyoró és vadcsipkebokrok, aztán semmi. Aztán elvétve egy vénfa, mintha valami elszaladt erdő itt felejtette volna.
2: Nem is a földteste már ez a vörös-barna agyag, kiégett abból a termő erő. Csak gombáthoz és árvalány hajat.
1: A föld testén a var. Ez a glogovai hegy. Nehéz volt kikeresni alkalmas támasztófát. Ez túlságosan vastag, az túlságosan vékony. Ment hát bejjebb. Itt egy hasadékot kellett megkerülnie, majd egy a víz által kimosott árkot. Olyan messze ért, hogy a kocsi eltűnt előle. Csak a Veronka ernyője piroslott távolról, mint egy királygomba. Végre egy nyírfára vetett szemet, mely egy szakadék szélén nőtt magányosan. Husánknak már nagy, fának még kicsi. Valóságos bakfis volt a fák között. Szép növésű, sokat ígérő.
2: Mindegy, halálfia vagy kis bakfis,
1: belevágta a baltáját. De alig csattant egyet-kettőt a balta, midőn felhangzott ez a szó.
2: Rata! Rata! Segítség!
1: Gyuri összerezzent, megfordult, kikiáltott. A hang közelről látszott jönni, de se közel, se távol nem volt senki. Pedig nagy darabot lehetett belátni. Újra hallatszott a segélykiáltás rekedten, tompán, mintha a föld alól jönne. Most már világos volt, hogy a mély hasadékból kiált valaki. Gyuri szaladni kezdett a hasadék mentén.
2: Itt vagyok!
1: Kiáltozá.
2: Ki vagy? Mi baj van? Itt vagyok!
1: Szólott fel a mély hasadékból az előbbi hang.
2: Segíts rajtam, ha keresztény lélek vagy!
1: Gyuri lenézett a hasadékba, és egy kabátos alakot látott az alján guggolni. De csak keveset láthatott az emberből, mert a laza talajnak egész a szélére lépni veszélyes lett volna.
2: Ez nevezetes. Hogy jutott oda? Beestem tegnap este, nyöszörgött a kabátos ember.
1: Hogyan? Már tegnap este? És nem tud kijönni? Lehetetlen. Nincs mibe fogózni. Ha megkapaszkodom valamely cserjébe, kiszakad a földből tömestül, és minduntalan visszaesem. Szeringette. Ön kutya állapotban van. Senki sem ment azóta erre. Nem jár erre senki. Már el voltam készülve a legborzasztóbbra, midől felhangzottak a fejszecsapások a közelben. Ó, hála neked, én Istenem! Segítsen rajtam, jó ember, aki ott fent van! Akárki legyen is! Meg fogom jutalmazni!
2: Nagyon szívesen, vagy ne? Csak a módokon gondolkozom. Ha talán leeresztenék egy hosszú fát, fel tudna-e rajta mászni?
1: Nagyon el vagyok gyengülve az álmatlanság, az éjség miatt.
2: Felelt a mélyből a sok kiabálástól érzebesztett, elgyötört hangon.
1: Ó, szegény ember,
2: várjon csak! Eszébe jutottak az almák, amiket reggel Mravucsánné rakott a zsebébe.
1: Ó, vigyázzon! Egy pár almát dobok le addig is, míg valamit kifőzök.
2: Sorba kiszedegette az almákat, és behaigálta a hasadékba. Egyszerre megijedt.
1: Jaj,
2: köztem van a Veronkája is. Hát, ha megharagszik.
1: Megtalálta? Meg! Köszönöm! Ne egye meg, kérem, azt a pirosat, mert nem az enyém. Nem fogom megenni. Ön úgy látszik a műveltebb osztályból való. A glogovai plébános vagyok.
2: Gyuri meglepetve tántorodott hátra. Szent Isten! A glogovai plébános. Nem hallhatott volna semmi csodálatosabbat a világon.
1: Majd mindjárt segítek, tisztelendő úr! Csak egy kicsit várjon!
2: Nosza, szaladt vissza a kocsihoz, mely veszteg állt lent a völgyben, a jobbról-balról emelkedő terméketlen árkos hegyoldalak között. Úgy nézett ki onnan a vidék, mint egy ketté hasított mágfejnek a belső része. Egész a kocsihoz nem kellett mennie, amint meghallhatták a hangját, rákiáltott Jánosra.
1: Szedd le gyorsan a hámat a lovakról, és hozd utánam! A lovakat pedig közd valami fához!
2: János szót fogadott, de nagy dörmögéssel, fejcsóválással. Sehogy se tudta eltalálni, mi történhetett, mire kell a hám. Hallott ugyan valamikor olyan forma mesét a fonóban, hogy a fatépő Gábor két medvét fogott egyszer a szekere elé az erdőn. Csaktán nem ilyesmire kell a hám. Na, mindegy, kell, amire kell. Vitte vállán az úr után a hasadékhoz. Ott aztán a két hámot összekötötték egybe, a kisavazíjaknál fogva, s leheresztették a mélységbe.
1: Fogockodjék bele, plébános úr!
2: Mi meg, kette János, húzzuk fölfelé! Úgy tett a pap, ahogy Gyuri mondta. Megfogóckodván, végső ereje megfeszítésével az így meghosszabbított hámba, s bár most is omlott lába alatt a hasadék meredek fala, mégis szerencsésen kikapaszkodott a föld felületére. Aj, de hogy nézett ki! Csupa por, csupa piszok! Arcán a keservesen átélt édúlása, amihez hozzájárult a kimerültség és éjség. Nem volt azon szegényen emberi ábrázat? Mi, tudilik én és olvasóim, kik fiatalon láttuk utoljára, hiába keresnők szép, hamvas, puha arcát. Borostás képű férfi volt már, gesztenye színhaja fehér szálakkal fölverve. Hosszabb keresgélés kellett, míg egy-egy ismerős vonást ragadott ki a szem. Csak egy volt a régi. A jóság és szelítség, melyes sovány, komoly, igazi papi arcot mintegy beragyogta. Meg volt lepve, mikor egy finoman öltözött fiatal urat látott maga előtt. Valóságos csoda itt a glogovai erdő szélén.
1: Hogy a háláljam meg a jóságát?
2: Kiáltám a bizonyos pátosszal, melyen rajta van a prédikáló székszaga. Egy pár lépést tett a vízér felé, hogy abban megmosakodjék, de lába megcsuklott, s éles fájdalmat érzett derekában.
1: Úgy tetszik, megütöttem magam esés közben, nem igen tudok menni.
2: Támaszkodjék rám, kedves tisztelendő úr, biztatta Gyuri. Szerencsére a kocsim nem messze van.
1: Te pedig, János, vágd ki addig nyújtónak ezt a kis fát, még mi lassan megyünk.
2: Már az igaz, hogy lassan mentek. A pap a bal lábát nem bírta jól emelni, minduntalan megbotlott a földből kimosott fagyokerekben, melyek keresztül kasul fonódtak mindenfelé, mint a szultán név aláírása. Úgy látszik, alul a föld alatt még érintetlen az erdő. Itt fent azonban az egykori nagyfák helyén törpék uralkodnak. A hályog mogyoró, meg a kányafa, két nyomorult serje, két kis utonálló. Az egyiknek legalább szép fehér vereses virágja van. Lóbázza is kevéjen a lecsüngő fürtöket, de a másik egészen csak arra való, hogy az embernek alkalmatlan legyen járás közben. A kocsi messze állt. Ráértek odáig beszélgetni. Néha meg is kellett pihennie a papnak. Volt elég szék, elég fatönk az úton. Csak egyet mondjon meg, tisztelendő úr, hogyan került ide éjjel, egyedül? Elbeszélte, hogy a húgát várta tegnap. Ki a nevelőnőért ment a távol fekvő vasúti állomáshoz. Miután nem jöttek meg időre, nyugtalanság, türelmetlenség fogta el este felé, és mint akárhányszor tette, kisétált az erdei ösvényen elejébök. Ment, mindig tovább, fokozottabb aggodalommal kémlelve a dombokról az utat, s figyelve, amit beesteledett, nem hal-e távoli kocsizörejt. Egyszerre eszébe jutott, hogy hátha a Pribalszki malomnál letértek a hosszabbik, de szebbik útra, mely Ukhlyavnán keresztül visz Glogovára. Veronka, úgy hívják érem a húgomat, rajong az árnyas erdei utakért. Igen, így lesz, bizonyosan így lesz. Azóta már régen otthon vannak, míg ő itt aggodalmaskodik. Legjobb tehát mentem visszatérni, és szerencsétlenségére, hogy minél hamarabb otthon lehessen, egy kurtább gyalogútra tért. A sietség ördöge bajba vitte. A sötétben valahogy félrelépett, és belezuhant a hasadékba. Ah, szegény kis húgocskám, sóhajtott fel. Mennyit szenvedhet most miattam? Gyuri minden áron kedélyesre szerette volna fordítani a papbús hangulatát. Majd megvigasztalódik a kisasszony. Jót állok érte. És a tisztelendő úr is kiheveri, ha egyet alszik rá. Két-három nap múlva úgy fog föltűnni, higgye meg, mint egy mulatságos kaland. Mely azonban könnyen végződhetett volna a legborzasztóbb halállal, ha önt nem küldi a gondviselés. Bizonyára köze volt hozzá a gondviselésnek. Eltört a tengelyem az úton. Anélkül nem jöttem volna e helyre. A pap elérzékenyülve emelte tekintetét az égre. A 100 évig élek sem felejtem el gyöngét szívességét, nevét imáimba foglalva. De ó, én hálázatlan, hiszen még nem is kérdeztem a nevét. Vibra György, a pesztercei híres ügyvéd. Istenem, ilyen fiatal. Örülök, uram, mert egy derék emberrel szoríthatok kezet, itt egész Pesterce magasztal, de 100-szor jobban örülnék most, ha egy szegény vándordiák állna előttem az előkelő úr helyett, mint megmentőm, akit megjutalmazhatnék illő módon. De hogy rújjam le hálámat önnel szemben? Tudom, el nem fogadna tőlem semmit. Gyuri ajkai körül ravasz mosoly hasadozott. Kérdés! Tudja, hogy az ügyvédek nagyon kapzsik? Szóljon. Bizonytalanul gyanakodva nézett a szeme közé. Igazán? Nem tréfál velem? Az ügyvéd nem felelt mindjárt. Némán tettek egy pár lépést föl a dombra, egy villámhasított vadkörtefa felé, melynek irányában állott a kocsi. Hát igen, mondta aztán elfogódott, majdnem remegő hangon, valamit szívesen elfogadnék. Csak kérem, beszéljen tartózkodás nélkül. Eszembe jutott, hogy valamilyen van a kocsimon. Az ön kocsiján? Amiről ön nem tud, és amivel engem boldoggá tenne. A pap mohón oda nyújtotta mind a két kezét. Bármi legyen is a világon, ím az öné. Egy fél perce kellett, ott voltak fenn a körtefánál. Abott állni a kocsim. A pap oda nézett, egy piros napernyő szúrta meg a szemét legelőbb. Alatta egy kis fekete szalmakalap, fehér margaréta virágokkal, és még lejjebb egy tündöklő arc. Minden olyan ismerős volt előtte, az ernyő, a kalap, a margaréta virágok és az arc. Összerászkódott, mint a álmot látna. Aztán felkiáltott, az ügyvéd karját megragadva. Istenem, az én Veronkám! Az ügyvéd szelíden mosolygott, meghajtotta fejét a lelkész előtt, s kezeit esengve tette össze. Illetőleg az ön Veronkája, javította ki magát a pap jóságos hangon, ha ő is úgy akarja. Ekkorra már Veronka is fölösmerte bátyját, leugrott a kocsiról, s gyorsan felfutott hozzá vidám kiáltással. Itt vagyok, nincsen semmi bajom. Jaj, mennyit aggódhattál. De a kocsink az eltört. Jaj, ha láttad volna a lovainkat.
0: De még mi minden nem történt. Madame Krisbait is elhoztam.
2: A pap megölelte. Örült, hogy az ő bajáról nem tud semmit. Milyen derék ember ez a Vibra, hogy nem ijesztette meg a gyermeket.
0: Jaj, kis szívecském, majd mindent elbeszélsz egymás után.
2: De Veronka egyszerre akart mindent elmondani. A kocsi összezúzódását bábaszéken, a Mravocsánék vacsoráját.
0: Igaz, a Mravocsán bácsi tiszteltet,
2: a mai út részleteit, a smaragd függő elvesztését és megtalálását. A plébános, ki lassan-lassan érteni kezdte az összefüggést, enyelegve szakítá félbe. Hát a becsületes megtalálónak adtál-e valamit?
0: Megütődött a váratlan kérdés fölött. Elhallgatott, mintha egy pergő rokka kerekébe beletesz valaki egy darangot.
2: Nem. Hogy gondolod ezt? Felelte gyanútlanul zavartan. Hiszen nem illik, de ő nem is akart semmit. Csodálom, mert tőlem már bekövetelte.
0: Lehetetlen, hüledezett Veronka, fél szemmel Gyurit fürkészve. Valami különös, megnevezhetetlen gyanú kezdett a szívébe támadni.
2: És mit kér? Tette hozzá elfátyolozott hangon. Bíz, az sokat kér.
0: Sokat? Dadogta elhalványodva.
2: Kéri vissza a fülbevalót, amit talált, de gazdájával együtt, mondá ünnepélyesen, és én már oda is adtam neki.
0: Veronika lehajtotta fejét, mintha a nyakánál letört volna. Arca kigyulladt, mint a fákja. Keble lázasan emelkedett, orcimpái mozogtak.
2: Jaj, mindjárt eltörik a mécses.
0: Hát semmit se felesz. Jól tettem-e, hogy odaadtalak.
2: Mi?
0: Felej át, Veronka. Gyuri is hozzálépett, csendes, bátortalan hangon kérte.
2: Veronka kisasszony, esedezem, csak egy szót.
0: Félénken hátrált a korhadó körtefa alá, melynek egyik vihartört gajja lecsüngött szinte a földig, és némileg eltakarta.
2: Jaj, úgy szégyellem magamat.
0: Rebegte elhalón,
2: de úgy szégyellem.
0: Nem szólt egy szót se többet. Egyetlen szót se, csak zokogásra fakadt hirtelen. Egy szélroham jött most a brána felől. Megrázta derekosan a vén fát, mely aztán engedelmesen ráhintette fejére, ruhájára a halványpiros virágait. Talán a legutolsókat, amiket vén napjaira még hozhatott.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Szentpéter esernyője című regényéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyvsorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigail.
6: A bogyós gyümölcs kertész.
7: Szent Péter
8: esetén.
9: Házasságon innen.
10: Katalin.
11: A gyerek.
12: A gólya kalifa.
13: Foszti fiú esete.
14: Pilátus testament.
15: Szigetkék.
16: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A következő héten minden nap publikál adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. Hétfőn az ipari termelői árak márciusi alakulása jelenik meg. Kedden a turisztikai szálláshelyek forgalmáról érkeznek friss számok. Szerdán ipari termelési adatok, valamint a lakásépítések és engedélyek statisztikái látnak napvilágot. Csütörtökön a kiskereskedelmi forgalom márciusi adatait teszik közzé. Pénteken az áprilisi inflációról publikál jelentést a hivatal. Ugyancsak pénteken jelenik meg az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyors jelentés. A legutóbbi adatok szerint az ipar teljesítménye csökkent, miközben a kiskereskedelem bővült. Az infláció márciusban éves alapon 1,8% volt. Az államháztartás hiánya március végére meghaladta a 3400 milliárd forintot. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt, erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es asszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Fordulóponthoz érkezhet az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara. Egy friss tanulmány szerint az ország kedvező helyzetben van a régióban, de szemléletváltásra van szükség. A dokumentum átfogóan vizsgálja a szabályozást, a járműállományt és a környezeti hatásokat. Kiemelik, az elektromos autók valós megítéléséhez teljes életciklusukat kell figyelembe venni. Bár gyártásuk energiaigényesebb, használat közben alacsonyabb kibocsátásuk ezt kiegyenlíti. A kamara integrált ösztönző rendszert javasol, amely a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat is összehangolja. A jövőben a támogatásoknál a tényleges használat és a mérhető hatás kerülhet előtérbe. Kulcs szerepe lesz a megújuló energiának és a töltő infrastruktúrának.

0: akár még idén lezárulhat. A felek már korábban szándéknyilatkozatot írtak alá Zelenszkij elnök látogatásakor. A megállapodás értéke több 10 milliárd euró lehet, és Svédország történetének egyik legnagyobb fegyverüzlete. Ukrajna a hitel jelentős részét fegyverbeszerzésekre fordíthatja. Az első repülőgépek érkezése akár már 2026-ban megkezdődhet. Elemzők szerint a döntés komoly nemzetközi, gazdasági és politikai érdekeket érint, írja a vg.hu.
1: Az időjárásról.
0: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor

0: megszokhatták, Balázs Alexandra. Ismerik Márton Fibenke Márta festőművészt? Nem. Ő az, aki megvásárolta azt az ingatlant, amely a Kunszentmártonban lévő Fekete István emlékháznak ad otthont. A helyről utólag derült ki, hogy annak a családnak a háza mellett található, amelyben oly gyakran időzött Fekete István kunszentmártoni tartózkodása idején.
1: Én ennek a Városvédő Egyesületnek, aminek a Barna Gábor az elnöke, tagja vagyok pár év óta, együtt dolgozunk, és tudtam, hogy ők, mert nem tőlem indult ez az ötlet, hogy dédelgették az álmot, hogy Fekete István szobát, bármit, csak valami emlékhely létrejöjjön itt Kunszentmártonban, de azért nem sikerült, mert nem találtak megfelelő helyiséget. Vagy a tulajdonviszonyokkal volt baj, vagy azzal, hogy annyira rossz állapotban volt, hogy úgy láttuk, hogy az képtelenség, azt mi nem tudjuk felújítani. És akkor innen jött az ötlet, hát itt ez a nagy ház, elfér benne a Fekete István szoba is. Így az egyesülettel megállapodtam, hogy így együttműködve létrehozzuk ezt a Fekete István szobát itt Kunszentmártonban. És hát ez fantasztikus volt, mert nem is említette senki, sőt, aki most a szomszéd ház tulajdonosa, még ő sem tudta. Tehát ez a Barna Gábor kitartó nyomozásának, kutakodásának köszönhető, hogy egyszer csak azzal állított haza Budapestről, hogy képzeljem el, a szomszédos házba járt esténként Fekete István. Csodálatos véletlennek éreztem, vagy a sors kezének, nem is tudom, minek nevezhetném. De valóban így van, hogy nem tudtunk róla.
0: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: Kunszentmártonban a Köröspart közelében avatták fel a Tüskevár emlékházat, amely Fekete István író előtt tiszteleg. A ház története meseszerű. Márton Fibenke Márta kunszentmártoni festőművész vásárolta meg az ingatlant, eredetileg galériát szeretett volna nyitni benne. Később azonban kiderült, hogy a szomszédos házhoz, a kis családházához járt esténként Fekete István vacsorázni, beszélgetni. Mivel a Városvédő Egyesület régóta kereste az emlékszoba kialakításához méltó helyet, adódott az ötlet, legyen ez az épület az emlékezés otthona.
1: Nagyon érdekes, mert nem ezzel a tervvel indult a háznak a megvásárlása, illetve rendbehozása, felújítása. Én bennem élt egy olyan álom, mondjuk így, hogy megőrzöm a gyermekkorom korát, tehát azt az időszakot, amit itt töltöttem Kunszentmártonban, és elsősorban a nagymamámnál. Sajnos 5. vagy 6. koromban elköltöztünk Kunszentmártonból, de utána én mindig visszajöttem a nyári szünetekben, és én nagyon szerettem az itteni környezetet, ezt a tájat, ezeket az utcákat. És a nagymamáméknak pontosan ilyen házuk volt, mint ez a Fekete István emlékhely. Tehát én ezért néztem ki ezt a házat először, hogy megőrizzem a nagymamám emlékét, mivel ugye a családi ház az más kezébe került, aztán meg is semmisült, ezért volt erre szükség, hogy én egy új helyen emlékezzek vissza arra az időszakra. Na most ez így indult, hogy én ezt megvettem ezt a házat, főként azért, mert a kemencét is meghagyták benne. Ez egy nagyon-nagyon jó állapotú, módos paraszt családnak a háza volt, és igazából nehezen sikerült megvennem, mert a egyetlen tulajdonosa, aki Budapesten él, nagyon ragaszkodott hozzá. Nem azért, hogy ő itt akarna élni, vagy itt nyaralna, vagy bármi célja lett volna vele, hanem érzelmileg nem tudott sokáig elszakadni tőle. Aztán sikerült megállapodnunk, megvettem, és úgy indult, hogy én berendezek ott egy szép kis galériát az egyik szobában, a másik szobában pedig egy olyan helyiséget, ami a nagyszülőké volt, két ágyal, szentképekkel a falon.
0: Tiszta szoba?
1: Igen, így van. Tehát ez egy kicsit ilyen néprajzi jellegű lett volna. Igen.
0: És aztán változott a terv?
1: Azért változott, mert közben én ennek a Városvédő Egyesületnek, aminek a Barna Gábor az elnöke, tagja vagyok pár év óta, együtt dolgozunk, és tudtam, hogy ők, mert nem tőlem indult ez az ötlet, hogy dédelgették az álmot, hogy Fekete István szobát, bármit, csak valami emlékhely létrejöjjön itt Kunszentmártonban, de azért nem sikerült, mert nem találtak megfelelő helyiséget. Vagy a tulajdonviszonyokkal volt baj, vagy azzal, hogy annyira rossz állapotban volt, hogy úgy láttuk, hogy az képtelenség, azt mi nem tudjuk felújítani. És akkor innen jött az ötlet, hát itt ez a nagy ház, elfér benne a Fekete István szoba is. Így az Egyesülettel megállapodtam, hogy így együttműködve létrehozzuk ezt a Fekete István szobát itt Kunszentmártonban.
0: És az csak utána derült ki, hogy egyébként a szomszédos ház azé a kis családé volt, akikhez járt esténként maga Fekete István vacsorázni és beszélgetni.
1: Igen, hát ez fantasztikus volt, mert egyikünknek se jutott ez eszébe, sőt, nem is említette senki, sőt, aki most a szomszéd ház tulajdonosa, még ő sem tudta. Tehát ez a Barna Gábor kitartó nyomozásának, kutakodásának köszönhető, hogy egyszer csak azzal állított haza Budapestről, képzeljem el, a szomszédos házba járt esténként Fekete István. Csodálatos véletlennek éreztem, vagy a sors kezének, nem is tudom, minek nevezhetném, de valóban így van, hogy nem tudtunk róla.
0: Ugye az emlékház az nem a teljes életművét mutatja be Fekete Istvánnak, hanem kifejezetten a Kunszentmárton éveket. Ezzel egyébként tisztában voltak valamennyire, hogy Kunszentmártonhoz mennyire kötődött Fekete István, vagy ez Barna Gábor néprajzkutatónak köszönhető, hogy fényderített erre?
1: Igen, tisztában voltunk, és nem vagyunk az első fecskék. Én voltam a legtudatlanabb, mivel nem itt éltem Kunszentmártonban. Gyerekkoromban, ahogy említettem, elköltöztünk, majd középiskolába ide jártam, és hát a 2000-es évek elején kezdtem ismét visszajönni a szülőföldemre, akkor is inkább alkotótáborba, kiállításokra, és én akkor találkoztam azzal a táblával, ami a város széli utcának a végén áll, az volt valamikor a mezőgazdasági szakiskola, és ugye ott tanított Fekete István, és az akkori Városvédő Egyesület 1989-ben egy táblát állított, amin rajta áll, hogy 2 évet ebben az iskolában tanított Fekete István. Hát én nem akartam hinni a szememnek. Semmit nem hallottam erről, se gyerekkoromban, se középiskolában. Senki nem említette. Komolyan legyökerezett a lábam, mert ez számomra egy olyan érzés volt. Ugye én irodalmat tanultam. Rengeteg Fekete Istvánt olvastam fiatalabb koromban. Nagyon szerettem az állatregényeit, a ballagó időt, rengeteg elbeszélést olvastam tőle, tehát én tisztelője, szeretője vagyok ennek az írónak, és akkor ott állok, és látom, hogy úristen, ez a nagy író itt élt Kunszentmártonban közöttünk, és én ezt nem is tudtam. Na most a többiek azért tudták, még ha mélységében nem is, hogy mit csinált, hogy a Horgász Egyesületet Fekete Istvánról nevezték el, akkor könyvklubba, könyvtárban szintén Fekete István könyvklub, Fekete István művekből olvasnak fel időnként, sőt, utcát neveztek el Fekete Istvánról, tehát az emlékezete azért megvolt, gondolom a értelmiségi körökben, egy-két pedagógus, a könyvtárosok, de azért ez nem volt olyan kézenfekvő, meg ilyen elterjedt dolog itt a városban, hogy Fekete István 2 évig itt élt.
0: És miért pont Tüskevár lett az emlékháznak a neve?
1: Igen, ez jó kérdés, mivel a Tüskevár ugye nem ide kötődik, tehát nem is itt játszódik. Két okból, az egyik az, hogy itt kezdte írni a Tüskevár című regényét, a másik ok pedig, hogy talán a legismertebb. Tehát ezt kiejtjük, hogy Tüskevár, akkor szerintem mindenkinek rögtön beugrik, hogy Fekete István. Mert gondolkodtunk mi más néven is, ugye a Kelét és a Lutrát írta itt. Volt egy ilyen terv, hogy Lutra Park, ehhez hasonló, de végül ezért döntöttünk a Tüskevár mellett, hogy ez egy rendkívül ismert regény cím, és be tudják az emberek egyből azonosítani, még ha nem is tesszük hozzá egy Fekete István emlékhely, de hogy valószínű Fekete Istvánhoz kötődik.
0: Igen, és hát rengeteg minden látható itt, hiszen a kiállítás ugye dokumentumokon, óravázlatokon, fotókon és osztályképeken keresztül idézi fel Fekete Istvánnak a mindennapjait. És ha jól tudom, akkor azért egy gyűjtemény is található itt, méghozzá az ön állat és növény ábrázolásai a festmény gyűjteménye, mert aki esetleg nem ismerné Mártonfi Benke Mártát, annak el kell mondanunk, hogy ön festőművész.
1: Igen, igen. Összekötöttük a két dolgot. Tudnélik, ugye abból indult, hogy kis galériát terveztem itt létrehozni, és gondolkodtunk, hogyan lehetne ezt összekapcsolni a Fekete István életművel. Nem volt nehéz. Nem volt nehéz, mert Fekete István könyvei a humánum mellett ugye nyilván a természet szeretetéről, a természet alapos megfigyeléséről, az ember és természet viszonyáról szólnak. Most én úgy vélem, mivel magam is az a fajta festő vagyok, aki a természetből indul ki, és hát rengeteg festő, sőt, hát szerintem majdnem minden festő alapnak tekinti a természet megfigyelését, a természet színeit, formáit. Ez egy más kérdés, hogy aztán milyen stílusban, felfogásban vetíti a képre, de ez alapvető, alfája, omegája a képzőművészetnek a természet megismerése és ábrázolása. Na most én évek óta gyűjtök olyan munkákat, nyilván a saját munkáim is benne vannak, mert, mint ahogy mondtam, szívesen festem a természet jelenségeit, évszakokat, tájat, sőt állatokat is, főként házi állatokat, amik körülvesznek, és nagyon sok olyan kollégát, kortárs festőt, grafikust ismerek, aki hasonlóképpen a természetet akár reális úton fogalmazza meg, akár szürreális módon, absztrakt módon. Mindegy, én ezeket a műveket szorgalmasan gyűjtögettem, sőt, amikor kialakult, vagy megbeszéltük ezt a tervet, hogy Fekete István emlékház lesz ebből a kis parasztépületből, akkor tudatosan kezdtem gyűjteni porcelánokat, kerámiákat, szobrokat, festményeket, grafikákat. És ebben tényleg sok minden nagyon-nagyon komoly, szép mű szerepel, többek között Szőnyi István grafikái, de mondhatnám a kortársok közül, mint például Rádóczi Gyarmati Gábor, tőle van a legtöbb mű. Sajnos ő a tavasz folyamán elhunyt, pedig nagyon várta az emlékház megnyitását. Annál is inkább, mert ő készített egy vadászati körképvázlatot, amit még a, jól emlékszem, azt hiszem 21-ben volt a vadászati világkiállítás. Megrendeltek tőle egy körképet, aminek a címe a vadászat története. Ez egy körépületben készült volna el 60-ban, és Gábor meg is szervezte már a festőcsapatot, akik freskószerűen megfestik ebbe a körépületbe, de aztán valami miatt ez meghiúsult, de a gyönyörű vázlata megmaradt, ami 7 méter hosszú. Oh. Igen, és ezt kiállítottuk az egyik helyiségben. Nem pontosan a házban, hanem az udvaron volt egy istálló, amit szintén felújítottam, és ott tudtuk kiállítani ezt a körképet. Ez az egyik legértékesebb darabja a gyűjteménynek. És hát ezen kívül még nagyon sok Gárdóczi Gyarmati Gábor képünk van, de emellett mondom, sorolhatnám Kunszen Mártoni festő, környékbeli festőktől, Budapesten élő festőktől, elsősorban kortárs művészektől.
0: És azért nem egy olyan emlékházat hoztak létre, ahol tényleg csak fotók láthatók vagy dokumentumok, hanem az udvarban például létrehozták a Tüskevár regényből ismert kunyhó másolatát.
1: Igen, igen. Hát ezt a Horgász Egyesületnek köszönhetjük, hogy felépítette ezt a halászkunyhót. Őszintén szólva mondhatnám, szinte ennek van a legnagyobb sikere. Mindenki bemegy, szétnéz, és egy nagyon érdekes dolog történik. Most már van egy kis tapasztalatom, ugye szeptemberben megnyílt az emlékház, sokan eljöttek már, és le is jegyeztem magamnak ezt a gondolatot, hogy akik belépnek ebbe a halászkunyhóba, rögtön azt jegyzik meg, hogy milyen jó el lehetne élni egy ilyen kis kunyhóban. Itt volt egy kisebb társaság, aki mondta, hogy hú, micsoda nyaralókat építenek itt is a Holtág partján, pedig hát milyen jó el lehet élni egy ilyen kis halászkunyhóban. Tehát, hogy nem csak a tárgyak, a fontosak, amiket kiállítottunk, azok a halászati eszközök, amiket ugye ma már nem igen használnak, nincs is folyami halászat, hanem a légköre az egésznek, tehát ennek a nádkunyhónak az a természetes, emberi, talán ezt éreztem annak idején én is gyerekkoromban a nagymamámék házában.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Mártonfi Benke Márta festőművésszel, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

Kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Viktor Súlyog Tamás köztársasági elnöknek írt levelében azt közölte, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. A levelet Gulyás Gergely tette közzé. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti a tagállami szuverenitást. Úgy fogalmazott, Magyarország alkotmányos önazonosságát is veszélyezteti az ítélet. A kormányfő szerint az Európai Bizottság által indított eljárás a gyermekvédelmi törvény módosításait támadta. Az Európai Unió bírósága ezt az eljárást áprilisban hozott ítéletével zárta le. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a döntés figyelmen kívül hagyja Magyarország alaptörvényét. A kormány álláspontja szerint a gyerekek védelme minden más jogot megelőz. A kabinet úgy véli, az ítélet sérti a nemzeti hatásköröket és az oktatás szabadságát. Latorcai Csaba szerint nem engedhető meg, hogy az egészségügyet üzleti alapon irányítsák. A KDNP ügyvezető alelnöke Facebook bejegyzésében élesen bírálta a Tisza kormány egészségügyi elképzeléseit. Úgy véli, a gazdasági miniszter túl nagy befolyást kapna az egészségügyi döntésekben. Szerinte ez azt jelzi, hogy nem szakmai, hanem más szempontok kerülnének előtérbe. Latorcai szerint már most feszültségek látszanak a leendő kormány tagjai között. Kifogásolta, hogy egyes döntések szakmai egyeztetés nélkül születnek. Bírálta azt is, hogy miniszterek közösségi médián keresztül üzennek egymásnak. Úgy fogalmazott, az egészség nem üzlet, hanem alapvető társadalmi érték. Szerinte a tervezett rendszer komoly kérdéseket vet fel az egészségpolitika jövőjéről. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. A nyaraló övezetekben csökkent az ingatlanok iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest, közölte az ingatlan.com. Az elemzés szerint a visszaesés több térséget is érintett, de eltérő mértékben. A Balatonparton 2021 és 26 között jelentős, mintegy 59%-os keresletcsökkenést mértek. Éves szinten is visszaesés látszik, mind az északi, mind a déli parton. A Tisza-tó térségében kisebb volt a visszaesés, de ott is mérséklődött az érdeklődés. A Velencei-tó környékén inkább stagnálás figyelhető meg. A Balaton továbbra is a legdrágább hazai nyaralópiac, több mint 1 millió forintos négyzetméter árakkal. A szakértők szerint a magas árak és a megváltozott vásárlói szokások is szerepet játszanak a lassulásban. A piacot most már inkább stabilizálódás, mint gyors áremelkedés jellemzi. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz.
0: Az időjárásról.
1: felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Mártonfi Benke Márta festőművésszel, a Kunszent Mártonban nemrég megnyílt Fekete István emlékházról. Egyébként az, hogy ez az emlékház megvalósult, ez valahol az ön álma is volt, mert szeretett volna, ahogy mondta, a gyerekkorának egy emléket állítani, és ennél azért sokkal több sikerült.
2: Igen, hát ettől egy kicsit én is megijedtem. Nem mondanám, ezt tartottunk egy nagy összejövetelt. Azokat az embereket hívtuk meg az emlékházba, akik segítettek a létrehozásban. És éppen nekik mondtam el, hogy igazából nem ez volt a nagy álmom. Inkább úgy mondanám, hogy amikor ez megszületett a fejünkben, hogy akkor ezt a házat Fekete István emlékének szenteljük, akkor egy szép terv született meg a fejünkben, és ezt a szép nemes tervet megpróbáltuk megvalósítani. Őszintén szólva, mivel én nem is tudtam sokáig, hogy itt élt Fekete István, az viszont igaz, hogy amikor belefogtunk, nekem egy picikét más volt az elképzelésem, mondhatnám ilyen modern szóval, hogy lájtosabb. Én gondoltam egy szobára, ahol megmutatunk néhány tárgyat. Azt nem tudtam, hogy milyen tárgyat, mert sajnos elég nehéz volt bármilyen dokumentumhoz hozzájutni, és hát ugye Fekete István nem úgy élt itt ezt a két évet, ez neki egy átmeneti időszak volt. Nem volt saját háza, saját lakása, egy szolgálati lakásban élt. Tehát nem voltak olyan tárgyai, amik itt maradtak volna. Az én elképzelésemben pedig mégis olyasmi élt, hogy írógép, íróasztal, fotók, és akkor jött a néprajz professzorunk, Barna Gábor, aki nem szólt ugyan semmit, csak mosolygott az én elképzelésemen, és ő elkezdett kutatni, dolgozni a témán, miközben én nyilván a másik oldalt, a felújítást vezettem, meg gyűjtögettem a művészeti tárgyakat, de az abszolút neki köszönhető, hogy professzionális lett a dolog, amitől én kicsit meg is ijedtem, mert ez már szinte egy kis intézmény, amit rendben, hogy megnyitottuk, de mi lesz utána?
1: De hát van élete, ugye? Mert hogy folyamatosan látogatják, és ha jól tudom, akkor majd rendezvények is lesznek itt. Tehát a jövőnek a feladata az, hogy akár író-olvasó találkozók legyenek itt. Mert azért az irodalom, ahogy ön is mondta a beszélgetésünk elején, nem áll öntől távol. Tehát volt ön középiskolai tanár, újságíró, könyvkiadással is foglalkozott, több könyve is megjelent.
2: Igen, hogyne, hát én irodalomtanárnak készültem. Voltam is magyar történelem szakos középiskolai tanára végzettségem. Persze szívemhez nagyon-nagyon közel áll. Első naptól vannak látogatók, megdöbbentő, hogy messziről eljönnek emberek, Szigetszent Miklósról, Budapestről, és megkérdezem, hogy csak ezért jöttek? Azt mondták, csak ezért. De miért? Tettem fel a kérdést. Hát mert szeretik Fekete Istvánt.
1: Igen, szerintem nincs olyan ember, aki ne szeretné Fekete Istvánt.
2: Igen, és most újra éreztem, hogy valami olyan pontra tapintottunk rá. Egy olyan nagyszerű dolgot találtunk, hogy végre valaki, egy nagy ember, aki itt élt nagyon szerényen, alázatosan közöttünk, sokan tényleg nem is tudták, még a kollégái közül sem. Az egy dolog, hogy az irodalomtörténet hogy ismeri el, meg hogy ismerte el, az egy külön kérdés. De az olvasó közönség, és ebbe beletartozik a gyerekektől kezdve az idős emberekig, azok mind egyöntetűen szeretik, úgy beszélnek róla, mint példáról, emberi példáról, írói példáról. Tehát ez egy annyira csodálatos érzés volt, és hogy ilyen szerencsénk van, mert hát ezt nem lehetett volna erőltetni, hogy semmi köze Fekete Istvánnak, de mi akkor is csinálunk egy emlékhelyet. Nem, ő itt élt, és büszkék lehetünk erre, És az itt élők is büszkék lehetnek. Ugye nagyon nehéz a vidéki embernek az identitását meghatározni, vagy egyáltalán, hogy önbizalma legyen, valljuk be azért, megvan ez a kettőség az országunkban, a vidéken élők, Budapesten élők, és a vidéki emberben szerintem alapvetően van egy kisebb rendűségi érzés. Lehet ezen meditálni, vitatkozni, talán magamból indulok ki, hogy tényleg milyen küzdelem, mint festőnek is, Budapesten jelen lenni, vagy egyáltalán a magyar képzőművészeti életben jelen lenni vidékiként. És én most úgy érzem, hogy ez a emlékház, hogy egy újabb dolog, ami érték itt, a mi városunkban, azon felül, hogy számtalan értéke van még ennek a kisvárosnak, ez növelheti az itt élők önbizalmát.
1: Igen, meg én úgy gondolom, hogy azért egy nagyvároshoz képest egy kisebb településen például a szellemi életet fönntartani. Ugye a fiatalok nagyon sok esetben a kis városokat, kis falvakat elhagyják, mert a megélhetés, a jobb lehetőségek miatt nagyobb városokban költöznek. Tehát nagyon nehéz egy kisebb településen pezsgő szellemi életet létrehozni. És azért önök ezen is dolgoznak, ön ugye alapító tagja a Kunszentmártoni Művésztelepnek, Barna Gábor néprajzkutatóval, amikor beszélgettem, ő mondta, hogy dolgozni fognak azon, hogy ez az emlékház ne csak egy emlékházként álljon ott, hanem élettel tudják megtölteni mindig.
2: Igen, igen, ez így van. Ez a följebb való tervünk, ami évek óta formálódik is, mert van nekünk ugye egy másik emlékhelyünk, ami hasonló fontosságú, és valóban helyhez kötött, ugye a kitelepítettekről szóló kiállítás, és mi egy évben nagyon sok programot meg is valósítottunk, kiállításokat, előadásokat, különböző bemutatókat, találkozókat. Gyakorlatilag tényleg úgy dolgozunk, mint egy közösségi ház. Az emlékhelynél is ez a terv, hogy gyerekfoglalkozások is lesznek, sőt, már volt egy előadásunk Víz és Élet címmel a víz szerepéről, hát különösen itt, hogy az Alföld déli részén, meg hát az egész Alföldön iszonyú szárazság van, tehát ez egy létkérdés napjainkban, és szeretnénk ilyen kérdésekkel is foglalkozni. Itt két kérdés, ami nagyon elgondolkodtató. Az egyik ugye, hogy ki csinálja mindezeket. A másik meg nagyon nehéz az embereket megmozgatni.
1: Igen.
2: Fiatalok nem érnek rá, amit én maximálisan megértek, főleg ugye akik családfenntartók, vagy eljárnak innen munkába, hát azokat nagyon nehéz bevonni, de hát azért nem reménytelen.
1: Festeni mennyi ideje van?
2: No, ez a harmadik kérdés. Tavasszal kezdtük igazán a nagyobb munkát. Ugye a harmadik éve készülünk, mert először megvettem a házat, kipakoltuk, a következő év volt a felújítás éve, és akkor elhatároztuk, hogy megcsináljuk őszig, hogy ősszel meg lehessen nyitni ezt az emlékhelyet. Tavasz óta én nem jutottam be a műtermembe, amit nagyon fájlalok, és ez is egy óriási kérdést vet föl, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy tudnánk úgy működtetni az emlékhelyet, hogy minél több segítséget bevonva, hogy ne Barna Gábornak kelljen idejönni mindig tárlatot vezetni, ne nekem kelljen állandóan szaladgálnom. De hát ez már a mi saját gondunk, de bevallom, hogy nem tudtam festeni. És itt vannak az adások, részt veszek általában országos kiállításokon, a festészet napi kiállításokon. Női vonal van egy ilyen című, ahol csak nők állítanak ki az egyik Pesti Galériában. Akkor beléptem a Budakeszi Egyesületbe, a Keszi Artba, ott karitatív kiállítás lesz, mindenhová képet kell adni, és nem tudtam dolgozni. Noha sok képen van, rengeteg a kiállítási kép, ami ilyen hatalmas méretű, amit nem mindig tudok ilyen célra odaadni.
1: Hát meg én úgy gondolom, hogy aki festő, annak azért kell ez az elvonulás, hogy tudjon alkotni. Az íróktól szokták megkérdezni, hogy könnyen írsz, vagy nehezen írsz. Ön könnyen fest?
2: Én egyáltalán nem festek könnyen. épp ez a gond, hogy sokkal több időre van szükségem, tehát több idő nekem a rákészülés, vagy a gondolkozás, vagy abba a világba való elmerülés, mint maga a festés. Amikor már eljutok, az már egy olyan érzés, addig a szorongástól kezdve mindenféle érzés átélek, de ahhoz tényleg teljes elvonultság kell. Eddig is úgy festettem, hogy beosztottam a napjaimat nagyon szigorúan, mindent egy nap megpróbálok elintézni, ami elintézni való, hogy amikor már bemegyek a műterembe, ne az járjon a fejembe, hogy be kell egy számlát fizetni, vagy ezt kell elintézni, vagy azt kell elintézni. Persze így is történnek dolgok, amik kilendítenek. Na de ez az év erre egyáltalán nem volt alkalmas. Egy napot nem tudtam kivenni magamnak, és hát nem is elég egy nap. Tehát itt nekem ez egy óriási választás volt. Most pont ezelőtt állok. Hogyan is tudom az életemben ezt megoldani, vagy beilleszteni ezt az új tematikát, az emlékházat, úgy, hogy azért alkotni is tudjak, megírni is. Van egy folyóiratunk, a Magyar Múzsa, Pesten készítjük. Ez egy konzervatív, kulturális folyóirat, sokan készítjük. A képzőművészeti rovat az enyém, ami azt jelenti, hogy van 12 színes oldalam, és minden számban én egy kortárs képzőművészt mutattam be. Ami azt jelenti, hogy én elmegyek a műtermébe, ott vagyok vele fél napot, megnézem, hogy dolgozik, kikérdezgetem, az életéről beszélünk, és utána erről egy nem teljesen riportot, hanem riport és tanulmánynak a vegyületét, mert be is mutatom nyilván a művészetét, de az életútját is, azt én megírtam. Na most erre is alig tudok időt szánni, úgyhogy a festésről még mindig nem lehet szó.
3: Igen.
2: De hiányzik.
3: Igen, ezt maximálisan meg tudom érteni. Én egyet tudok mondani, hogy azt kívánom, hogy találjanak olyan önkénteseket, akik szívvel, lélekkel tudják segíteni az önök munkáját, mert azt hiszem, hogy itt ez lenne a legnagyobb segítség, hogy ön is a figyelmét és a tudását, az életét annak tudja szentelni, amit igazán szeret, mert az egy dolog, hogy a szívének egyik csücske ez az emlékház, de azért a festészet az, ami az igazi.
2: Igen, hát ez nagyon jól érzékeli, és talán nem is kellene erről beszélni, de beszélek róla, mert ugye nyilván ki kívánkozik belőlem, főleg amikor arról van szó, hogy a nagy álmom valósult meg. Igen, hát egy álom megvalósult valóban, és nagyon örülök, hogy ezzel a közös munkával létre tudtuk hozni, de én azért a festészetben, meg az írásban vagyok igazán otthon, ott találom meg önmagam, és hát örülök nyilván, hogy a közösségnek is segíthetek, ez egész életemben kísért engem. Soha nem vontam ki magam a közösségi feladatok alól, sőt, mindig élen jártam benne, de valóban így van, nagyon jól fogalmazta meg, hogy a festészet igazából már oda szeretnék visszatérni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Kunszentmártonban nemrégiben nyílt Fekete István emlékházat és annak egyik megálmodóját, Mártonfi Benke Márta festőművészt ismerhették meg. Odafenn.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, elérkezett az idő, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: €280 milliárd uniós forrás kerülhet veszélybe vasúti tenderek visszavonása miatt, állítja Vitézi Dávid. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadék hiány miatt. Medvét láttak Lilafüreden. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Sulyog Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. Vitézi Dávid szerint €280 milliárd uniós forrás kerülhet veszélybe vasúti tenderek visszavonása miatt. A döntéseket Lázár János leköszönő miniszter hozta meg az elmúlt napokban. Érintett a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztés és a budapesti körvasút több beruházása is. A projektek megvalósítására 3 év állna rendelkezésre. Vitézi szerint a tenderek rossz előkészítése miatt nem érkeztek ajánlatok. Úgy véli, ez jelentős csúszásokat okoz a már tervezett fejlesztésekben. Korábban a HÉV járműbeszerzésénél is hasonló problémák merültek fel. A politikus szerint az elmúlt években leálltak az érdemi vasúti beruházások. Hangsúlyozta azt is, hogy a következő kormány feladata a források megmentése és a fejlesztések újraindítása. Vitézi Dávid a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere szerint ehhez az állami beruházási rendszer újjáépítésére is szükség lesz. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt. Erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es aszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvességtartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezik,

0: Ugyanis visszaesés látszik mind az északi, mind a déli parton. A Tisza-tó térségében kisebb volt a visszaesés, de ott is mérséklődött az érdeklődés. A Velencei-tó környékén inkább stagnálás figyelhető meg. A Balaton továbbra is a legdrágább hazai nyaralópiac, több mint 1 millió forintos négyzetméter árakkal. A szakértők szerint a magas árak és a megváltozott vásárlói szokások is szerepet játszanak a lassulásban. A piacot most már inkább stabilizálódás, mint gyors áremelkedés jellemzi. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz. Medvét láttak Lilafüreden a Szent István barlang fölötti Kálvária közelében, számolt be róla egy helyi közösségi bejegyzés alapján a minap.hu. A beszámoló szerint az állat 30-40 méterre tűnt fel a Kálvária ösvénye fölött, az észlelést állítólag be is jelentették. A szemtanú szerint a medve nem mutatott agresszív viselkedést, inkább elfordult és elhagyta a területet. A megfigyelő éppen az 5. stációnál tartózkodott, amikor visszafordult a kirándulásból. A posztban térképet is megosztottak a pontos helyszínről. A kirándulók számára fokozott óvatosságot javasolnak a Bükkben. A Bükki Nemzeti Park szerint a nagy ragadozókra vonatkozó szabályok az egész északi középhegységben érvényesek. Az elmúlt napokban Andokúton és Bogácsnál is történt medveészlelés. Búcsúzik gyülekezetétől Balajti József református lelkipásztor, aki 32 éven át szolgált a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközségben, számolt be róla a minap. Szolgálata idején valósult meg a Felsővárosi Református templom felépítése. Nevéhez kötődik a Balázs Győző Református Gimnázium egyházi fenntartásba vétele is. A lelkipásztor korábban Tiszapalkonyán, Kistokajban és Miskolc több gyülekezetében is szolgált. Részt vett a Cantus Firmus énekkar megalapításában, és hosszú ideig héber nyelvet is tanított. A nyugalomba vonulása kapcsán elmondta, hogy úgy érzi, elvégezte a rábízott feladatokat, több időt szeretne családjával, unokáival és kertészkedéssel tölteni. A gyülekezet ugyanakkor továbbra is számít lelkipásztori segítségére. Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Felvidék házában Miskolcon. A program különlegessége az volt, hogy 3 zenész egy zenei utazásra hívta a hallgatókat, akik a népzenén keresztül ismerhették meg a Felvidéket. Az előadók sokféle hangszert, zenét és történetet is bemutattak a tájegységgel kapcsolatban. A résztvevők az est végére azt is megérthették, hogy mi a különbség a Felvidék és a Felföld között. Az egyik előadót, Puskó Márton felvidéki népzenészt hallják.
1: Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló, tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát mondjuk tudományos körökben, kutatói körökben. Például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységének a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csallóköztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom a különböző hangszereket. Hát a felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként a valamelyest a tudományban is azokat a területeket, magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak.

0: Köszönöm a figyelmet. Az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. május 4-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint nagy rész derült, napos idő várható, csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. A délies szél a nyugati ország részben többfelé megélénkül, északnyugaton helyenként meg is erősödhet. Hajnalra zömmel 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban előfordulhatnak ez alatti értékek is. Délutánra általában 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. A modern élelmiszerrendszer egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben bolygónkon több tízezer ehető növényfaj létezik, étrendünk döntő részét mindössze néhány adja. A mezőgazdaság történetében az emberiség körülbelül 6-7 ezer növényfajt használt élelmiszerként, míg ma kevesebb mint 200 játszik számottevő szerepet a globális termelésben. Még szembetűnőbb, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj képezi. Ez a koncentráció, Szira Fruzsina biológus, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatója szerint komoly kockázatot hordoz, különösen változó klímájú világunkban, ezért is jelentős a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ, valamint az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új mintaprogramja, aminek keretében idén 50 génbanki gabonatételt vizsgálnak közösen. Ennyit előjáróban, kérem, tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békességet kívánok sok szeretettel. Dobos Ágoston, békésszentadási református lelkész vagyok. Öröm számomra, hogy az Európa Rádió hallgatóinak Isten igéjét közvetíthetem a mai napra rendelt bibliaolvasó kalauz szerinti igével. Hadd üdvözöljek ugyanakkor mindenkit az ősi apostoli köszöntéssel is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Olvasom Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 7. rész 7-től 13. verséig terjedő ige szakaszát. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn, mi volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Eddig olvastam Isten igéjét. Szükséges, hogy ne csak fizikai táplálékkal erősítsük magunk, hanem lelki táplálékkal, a legcsodálatosabb és legjobb lelki táplálék pedig Isten igéje. Az felolvasott ige szakaszra azt mondhatnánk, hogy hát ez eléggé tömény táplálék, kemény eledel, minden részletére nehéz is most egy rövid áhítatban kitérni. Egy verset hadd emeljek ki, a 12. verset. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Erre figyeljünk most egy kicsit jobban. Milyen törvényről van itt szó ebben a felolvasott igében? Hát sokféle törvénnyel vagyunk körülvéve, mindenféle szabályokkal, néha elegünk is van belőle, mert már nem is lehet követni, hogy hányféle szabály és szabályrendelet és elvárás nehezedik ránk. Ugyanakkor vannak jó törvények, amelyekért hálásak vagyunk. Itt a Bibliában Pál apostol római levélben most kifejezetten Isten törvényéről ír, amelynek a központja a 10 parancsolat, ennek a summája a szeretet kettős nagy parancsolata, és ugyanakkor ki van bontva ez a 10 parancsolat ugye Mózes könyveiben sokféleképpen. Ez ránk is érvényes. A 10 parancsolat ránk is érvényes, és milyen jó, hogy Isten nem egy bonyolult parancsolat rendelkezés hálózatot, rendszert adott nekünk, hanem egy könnyen követhető, csodálatos, jó használati utasítást, eligazítást az élethez. Mennyivel bonyolultabb még egy kressz tanfolyam is. De vajon, hadd kérdezzem meg, hogy ismered a 10 parancsolatot? Ha azt mondja a Szentírás, Pál apostol, hogy a törvény szent, jó és igaz, akkor igaz ez a te életedre nézve is? Ezt az igaz, szent és jó 10 parancsolatot el tudnád könnyedén mondani? Ha nem, akkor kérlek szépen, hogy tartsál egy kis Biblia tanulmányozást Mózes második könyvében, a 20. részben olvasható, és idézd fel, könnyen megjegyezhető, hogyha két kőtáblára gondolunk, az Isten szeretet kőtáblájára, hogyan szeressük az Istent, és az ember szeretet kőtáblájára, így már könnyebb eligazodni a parancsolatokban. Fontos ugyanakkor, hogy a Jézusi összefoglalást is, amelyet az Ószövetségből kiemelt, azt is szem előtt tartsuk. Az ószövetségi első kőtáblának az összefoglalása így hangzik, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. A második kőtábla összefoglalása pedig így hangzik, Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Szükséges, hogy először is megismerjük Isten törvényét, ha valóban azt mondja Pál apostol, hogy szent, igaz és jó, már pedig így is van. A megismerésen túl ugyanakkor szükséges helyre tennünk is a törvényt. Nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy ha ezt megtartjuk, vagy legalábbis nagy százalékban megtartjuk, akkor Istennél kedvesek vagyunk, és akkor hát reménykedhetünk a mennyországba való bejutásban, akkor milyenk az örök élet. A Szentírás ugyanakkor ennél jobbat mond. Egy kicsit lesújtó a bevezetés, mivel sem mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének, senki nem tudja Isten törvényét tökéletesen beteljesíteni, hiszen nem felszínes teljesítésről van szó, hanem olyan radikális teljesítésről, amire Jézus tanított, aki azt mondta például, hogy nem csak az az ölés, hogyha másiknak a biológia életét egy fegyverrel megszüntetjük, hanem ha valaki haragszik az ő atya fiára, már vétkezett ellene. Ez is az ölés kategóriájába tartozik. Sőt, ha már olyan szavakat mondunk, ami destruktív, ami leépíti a személyiségét, ez is ugyanúgy az ölés kategóriájába tartozik. Na most, ha így tovább mennénk minden parancsolatnál ezzel a radikalizálódással, akkor azt mondhatnánk, hogy hát mindenki a halálra méltó, ítéletre méltó, senki nem juthat a mennyországba, senki nem lehet kedves Isten előtt, viszont Isten adott egy csodálatos lehetőséget, és aki viszont mindent tökéletesen megtett és teljesített, a törvény betöltötte Jézus Krisztust, engesztelő áldozatként adta. Ő a kereszten meghalt a mi bűneinkért. Te sem tudod megtartani a 10 parancsolatot, kedves hallgatóm, de milyen csodálatos, hogy az Úr Jézus viszont megtartotta, és példát adott, és ugyanakkor Isten azt mondta, hogy ha elhiszed, hogy mégis Jézus Krisztus a te bűneidért elégtételt adott, akkor Isten örök életet és bűnbocsánatot ad nekem is, neked is, minden benne hívőnek. A törvény tehát úgy tehető helyre, hogyha arra gondolunk, hogy ez Krisztushoz vezető mester, mert felismerjük, hogy valóban nekünk szükségünk van bűnbocsánatra, és szükségünk van egy mentő megoldásra, és köszönjük, hogy ezt Krisztusban megkaphattuk. Ugyanakkor fékező erő is a törvény, hiszen féken tart bennünket, hogy ne kövessük a rosszat, de egyfajta ösztönzés is, egy ösztöke is, hogy még jobban Istennek tetsző életet éljünk. A megtartására kell tehát törekedni, így tehetjük helyre a törvényt, és így bátorítok mindenkit, hogy ezzel a hála érzéssel, hogy Isten megbocsátott nekünk, örök életet készített, ezzel a hála érzéssel törekedjünk mindannyian arra, hogy odafigyeljünk Isten jó parancsolatára, töltsük be a szeretet kettős nagy parancsát, és figyeljünk oda a részletekre is, hogy tiszteljük szüleinket, hogy az életet ne romboljuk, hanem védjük, törekedjünk a tiszta családi és házas életre, és így sorolhatnám ugyanakkor az ószövetségi első kőtábla tartalmára is figyeljünk oda, és szenteljük meg a nyugalom napját, és csak Istent imádjuk, és az ő nevét hiába ne vegyük föl, viszont értelmesen, Isten dicsérettel, bizonságtétellel pedig mondjuk ki minél többször. És így valljuk, hogy valóban a törvény szent, igaz és jó. Adjunk ezért hálát most befejezésül imádságban. Köszönjük Istenünk ezt a csodálatos jó törvényt, amit adtál nekünk, add, hogy jól használjuk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós, akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadóság deviza részét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Az államadóság kezelő központ közérdekű adatigénylés nyomán elárulta, hogy a hitelt változó kamatozással jelenleg összesen mintegy 3,9%-on vette fel az állam, és 2027-ben egy összegben kell visszafizetni. Az egyszeri díjak összesen 8 millió eurót, vagyis több mint 3 milliárd forintot tesznek ki. A szerződés teljes szövegét az államadóságkezelő központ továbbra sem hajlandó kiadni. Kormánybiztosként dolgozik majd Radnai Márk és Rost Andrea, ezt Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tiszapárt vezetője jelentette be. Radnai Márk a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Feladata a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozásának segítése. Az intézet célja a társadalmi párbeszéd erősítése és a döntéshozatal szakmai támogatása. A szervezet elemzésekkel és javaslatokkal segíti majd a kormány munkáját. Rost Andrea a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosként kapott megbízást. Feladata a zenei nevelés erősítése és a tehetségek támogatása lesz. A cél, hogy a magyar előadó művészek itthon és nemzetközi szinten is lehetőségekhez jussanak. Magyar Péter szerint a társadalmi részvétel erősítése a kormányzás alapfeltétele. Az új intézet ezt a munkát segíti majd szakmai és társadalmi bevonással. Magyar Péter bejelentette, hogy a Sükösdi Sugó Tambura zenekar is részt vesz az országgyűlés alakuló ülésén. Az eseményt május 9-én tartják a parlamentben. A lendő miniszterelnök szerint az eskütétel után több nemzeti és európai himnusz is felcsendül. Ezt követően a tambura zenekar előadásában népzenei művek hangzanak el. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik, a miniszterelnök megválasztása délután várható. A parlament eseményeit a Kossuth téren kivetítőkön is követni lehet. Az ülés után rendszerváltó ünnepséget is tartanak a téren. Magyar Péter beszédet mond az ünnepségen a megjelentek előtt. A részletekről és pontos időpontokról később adnak tájékoztatást. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke május 1-jei rendezvényükön. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Kiemelte, sokan kemény munka mellett is bizonytalanságban élnek, ami elfogadhatatlan. Úgy fogalmazott, a gazdasági nehézségek árát nem a munkavállalóknak kell megfizetniük. A SZEF elnöke bírálta, hogy a leendő kormány képviselői nem vettek részt a majálison. A rendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt, fontos feladatnak nevezte az érdekegyeztetés helyreállítását és új sztrájk törvény megalkotását. Emellett a túlóra szabályok módosítását és a munkavállalók védelmét sürgette. A szakszervezetek reménnyel, de kérdésekkel várják az új kormány megalakulását. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvességtartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezésénél is számolni kell a klímaváltozás hatásaival.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a modern élelmiszerrendszer egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben bolygónkon több tízezer ehető növényfaj létezik, étrendünk döntő részét mindössze néhány adja. A mezőgazdaság történetében az emberiség körülbelül 6-7000 növényfajt használt élelmiszerként, míg ma kevesebb, mint 200 játszik számottevő szerepet a globális termelésben. Még szembetűnőbb, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj képezi. Ez a koncentráció Siraf Ruzsina biológus, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatója szerint komoly kockázatot hordoz, különösen változó klímájú világunkban, ezért is jelentős a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ, valamint az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új mintaprogramja, aminek keretében idén 50 génbanki gabonatételt vizsgálnak közösen. A riporter Balázs Alexandra.
2: Talán érdemes néhány számmal kezdeni azt, hogy hogyan jutottunk tulajdonképpen idáig. Nagyjából olyan 350 ezerre tehető a virágos növények száma, és ebből olyan 30 ezer az ehető növényfaj, és körülbelül az emberiség története során olyan 7000 növényfaj, amelyet valaha élelmiszer célból termesztésbe vontak. És jelenleg ebből olyan 160-at termesztünk nagyüzemi mezőgazdasági területeken, ez egy 2019-es adat. És talán ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy a mezőgazdasági területeknek a felén világszerte összesen 4 növényt termesztünk. Ugye ez a szója, a kukorica, a rizs és a búza. És Magyarországon is tulajdonképpen teljesen hasonló a helyzet. Itt ugye a búza, az őszi búza, a kukorica, a napraforgó és az árpa, az a 4 növény, amelyet a mezőgazdasági területeink felén termesztünk. Tehát ugye Magyarországon 5 millió hektár a mezőgazdasági terület, és ugye ennek a fele 2,5 millió hektár, ezen búza, kukorica, napraforgó és árpát termesztünk. Ugye ez az élelmiszer termelésnek a 75%-áért felelős, nagyjából ebben már 9-12 növényfaj tartozik, de ez még mindig egy nagyon-nagyon kicsi szám ahhoz képest, hogy 7000 körül van a termesztésbe vont élelmiszer célú növényfajok száma. És ugye ennek van egy rendkívül nagy veszélye, ugyanis ha ilyen kevés növényfajt termesztünk ilyen nagy területen, akkor a változó időjárási körülmények között, vagy bármilyen egyéb váratlan esemény esetén, ugye ezek a növények nagyon hasonlóan reagálnak ezekre a körülményekre, tehát nincs meg az a változatosság, ami megadhatja azt a biztonságot, hogyha történik valami, akkor van olyan növényfaj, amihez tudunk nyúlni, hiszen a legtöbb a területek felén ezt a 4 növényfajt termesztjük, úgyhogy ez nagyon sok veszélyt rejt magában az élelmiszerellátás szempontjából is, és ezért fontos igazából az, hogy ugye a biodiverzitás vagy a növények sokféleség, ezen belül is ugye a termesztett növények sokféleségét növeljük, hiszen ez egy nagyobb ellátási biztonságot nyújt egyrészt, másrészt meg ugye számtalan olyan növény van, amely nagyon finom, tehát élvezeti érték és tápérték szempontjából sem elhanyagolható, és az egészséges étkezés szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy minél több növényfajt fogyasztunk.
3: De ennek egyébként mi az oka, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj adja? Tehát, hogy ezek a növényfajok termeszthetők a legintenzívebben, leggyorsabban, legnagyobb mennyiségben, tehát ezek adják a legnagyobb hozamot, vagy egyszerűen elfelejtettük, hogy mennyi növény van, ami ehető és egyébként jól termeszthető, csak lehet, hogy kicsit több időt igényel, vagy több ráfordítást.
2: Igen, tehát ugye alapvetően ennek oka az iparszerű mezőgazdaság, amely ugye monokultúrára épül, hatalmas területeken egyetlen növényfaj, gyakran egyetlen fajtáját termesztik. Ez összefügg azzal, hogy a mezőgazdaság nagyban gépesített, és az elsődleges szempont a mezőgazdasági termelés oldaláról még mindig ugye az, hogy rövid távon minél nagyobb hozamot tudjunk egy adott területről betakarítani. Tehát a minőség ilyen szempontból nem épül be a mezőgazdaságba. Ez alapvetően egy üzleti tevékenység, és kisebbségben vannak azok a szereplők, akik a minőséget részesítik előnyben. Úgyhogy ez alapvetően az iparszerű mezőgazdaság és a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatok következménye.
3: Ugye látjuk a változó klímát, látjuk a hatásait, az egyre gyakoribb asszályokat, hőhullámokat, szélsőséges csapadékeloszlást, és ugye ezt már most Magyarországon is látjuk, nem csak világszerte, hogy bizonyos növényeket lehet, hogy el kell felejteni. Tehát ha ezt az utat folytatja Magyarország, hogy nem oldja meg a vízpótlást, akkor például a kukorica termesztést az ország bizonyos tájain el kell felejteni. Elindult már Magyarországon is az, hogy a biológiai sokféleség felé megy el, pontosan a bizonytalan környezet miatt?
2: Én azt gondolom, hogy van egy olyan réteg a mezőgazdasági termelők között, aki már felismerte ezt a problémát, és próbál új lehetőségeket keresni. Nyilván ez gazdaságszerkezettel, mezőgazdasági termesztési technológiával is összefügg, de azért itt kiemelném a biogazdálkodók szerepét, akik korábban is nem a nagyüzemi mezőgazdasági technológiában használt gyakorlatokat, tehát hogy a műtrágya használat és szintetikus növényvédőszerek nélkül termesztettek, tehát hogy van az a réteg, nem csak a biogazdálkodók, de azt gondolom, hogy egyre népesebb réteg, aki igenis felismeri ezt a problémát, és próbálja diverzifikálni a vetés szerkezetet is, de ehhez ugye nyilván arra is szükség van, hogy ezeket a termékeket el lehessen adni, és a fogyasztók is ismerjék, és tisztában legyenek azzal, hogy attól függően, hogy a boltok polcairól milyen termékeket vesznek le, azzal ők is hatást tudnak gyakorolni arra, hogy milyen növényeket termesztünk, és emiatt is érdemes olyan növényfajokból készült termékeket keresni, vagy megkóstolni, amelyek mondjuk a négy nagy növényen kívül jelennek meg.
3: Itt jönnek be a régi gabonák, amik esélyesek lehetnek?
2: Igen, itt jönnek be a régi gabonák, vagy ősgabonák. Ezt a fogalmat ugye kétféleképpen is lehet értelmezni. Ugye azért a kalászosok közül ugye az őszi búza a legismertebb és a legnagyobb arányban termesztett búzafajunk, és a régi fajták vagy ősgabonák kapcsán ugye szóba jönnek rögtön a régi fajták vagy tájfajták, amelyek a kevésbé intenzív mezőgazdasági termelés esetén használták őket. Ugye ezek általában magasabb szárú gabonák, és a termés mennyiségük sem éri el a mai intenzív fajták termés mennyiségét. Ugye ez az egyik olvasat, a másik pedig, hogy a kalászosok fajta választékát is lehet szélesíteni, tehát nem csak őszi búzából vagy durumbúzából készült termékeket érdemes fogyasztani vagy termeszteni, hanem ugye itt megjelenik az alakor, a tönke és a tönköly, az úgynevezett fejvás gabonák, amelyek részben azért is szorultak ki a köztermesztésből, mert egyrészt kevesebbet teremnek, másrészt pedig egy pejvalevél védi a szemet, amely egy plusz feldolgozási lépést, a hántolást igényel, és emiatt ugye ez egy kicsit macerásabb feldolgozást igényelt, és ezért tulajdonképpen a csupaszemű gabonák kiszorították a pejvás gabonákat. De most valóban elérkezett az idő, amikor azt gondolom az alakkor esetében már nagyon sok fogyasztó tudja, hogy miről van szó, de ott van még a tönke, mint pejvás gabona, amely szintén érdemes kipróbálni, akár termesztés, akár fogyasztás oldaláról.
3: De azért, mert lehet, hogy a jó adottságú termőhelyeken alacsonyabb a terméshozamok, viszont kedvezőtlenebb talajokon is jól lehet termeszteni, extenzív körülmények között is termeszthetők, és még ráadásul növényvédő szert sem igényelnek igazából.
2: Igen, ez valóban így van, ez különösen jellemző a pejvás gabonákra, ezért is különösen népszerűek a biogazdálkodók körében, hiszen nem szükséges sem műtrágya utánpótlás, sem szintetikus növényvédőszer védelem a termesztés során.
3: A klímaváltozás hozta elő azt egyébként, hogy egyre inkább a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központban őrzött ősgabona tájfajták, illetve a régi magyar gabonafajták iránt kezdett erősödni az érdeklődés? Tehát, hogy eddig miért nem használtuk őket, ha egyszer ott vannak a génbankban?
2: Én azt gondolom, hogy egy jó pár éve, sőt évtizede elindult egy új tendencia, amikor egyrészt valóban láthatóvá váltak a klímaváltozás jelei, és sok gazda szembesült ezzel. Másrészt megjelent egy minőségi szemlélet is a gabonafogyasztás, vagy a kenyérfogyasztás kapcsán, és emiatt egyre több fogyasztó is keresi az olyan termékeket, amelyek valamilyen szempontból különlegesek, és megkülönböztethetőek a többi kenyértől. És ez a fajta változatosság, vagy minőség iránti igény is megnövelte azt, hogy a gazdálkodók is keressék azokat a fajtákat, amelyek ezt a változatosságot alapanyag szinten képesek biztosítani.
3: Meggondolom, az emberek egészségi állapota is belejátszott ebbe, mert ha jól tudom, az alakorból és a tönkéből készült kenyeret is ehetik azok, akik valamilyen allergiával küzdenek.
2: Ez nem teljesen van így, ugyanis minden búzaféle tartalmaz glutén, tehát a cöliákiások vagy egyéb búzaallergiában szenvedők ugyanúgy nem fogyaszthatják ezeket a pejvás gabonákat, tehát ebben nincs különbség. Abban igen, hogy a glutén szerkezete ezeknek a gabonáknak eltérő, és megfelelő feldolgozási körülmények után, gondolok itt a hosszú fermentálásra vagy a kovászolásra, ezek a alapvetően nehezen emészthető búzafehérjék könnyebben emészthetővé válnak. Úgyhogy ilyen szempontból, akinek valamilyen emésztőszervi problémája van, de ez nem cöliákia vagy nem búzaallergia, az igenis tapasztalhat olyat, hogy ezek számára könnyebben fogyaszthatók, vagy nem okoznak esetleg puffadást, úgyhogy ilyen szempontból igen lehet különbség a gabonafajok között. Azonban itt ugye ez is fajta függő, és a feldolgozás az egy nagyon fontos szempont, hogy hogyan került tulajdonképpen az asztalunkra az a gabona, milyen formában.
3: Tehát lehet egyébként akkor azt mondani, hogy a génbankban őrzött magok, tehát például gabonafajták, azok a jövő lehetőségei?
2: Igen, én azt gondolom, hogy a termésbiztonság növeléséhez mindenképp szükség van arra, hogy sokkal több növényfajt és sokkal nagyobb genetikai változatossággal rendelkező fajtákat termeszünk, aminek a forrásai alapvetően a génbank és a génbankok, úgyhogy igen, ezeknek azt gondolom, hogy mindenképp a jelenleginél nagyobb szerepet kellene kapjanak a mezőgazdasági termelésben.
1: Kedves hallgatóink, Szira Fruzsinával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatójával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Și-o pasunio quasi den.
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere szerint a magyar tudományos élet kiemelkedő elismerése, hogy két magyar kutató is az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Bejegyzésében Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus és Szatmári Őrs evolúcióbiológus megválasztását méltatta. A testület az Egyesült Államok egyik legrangosabb tudományos akadémiája. Idén összesen 25 külföldi tagot választottak be világszerte. Tanács Zoltán szerint ez jelentős visszaigazolása a magyar kutatói teljesítménynek. Az akadémiát 1863-ban alapították, és tudományos tanácsadó szerepet is betölt. A tagság nemzetközi szinten is ritka és nagy presztízsű elismerés. A miniszter szerint a mostani eredmény a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságát is erősíti. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Súlyog Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. 1901 óta nem volt ilyen száraz az április, mint idén a Hungaromet előzetes adatai szerint. Az országos átlagcsapadék a szokásos 40 mm helyett mindössze 4 mm volt, 9 automata állomáson pedig egyáltalán nem mértek esőt. Közösségi oldalukon azt írták, mindez azt jelenti, hogy a sok évi átlagnak mindössze a tizede hullott le. Ugyanakkor hangsúlyozták, az információk előzetesek, az adatok feldolgozása még zajlik. Mozdulj, segíts, szeress! Önkénteseket vár a Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet hídra. Már 12 000 önkéntes regisztrált a Református Szeretetszolgálat által szervezett programra. A kezdeményezés célja, hogy gyülekezetek, közösségek és egyéni jelentkezők segítsenek a környezetük szépítésében és a rászorulók támogatásában. Dobis Lukic Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője szerint a legtöbben környezet és intézménytakarításban vesznek részt. A programban templomok, játszóterek és közterületek rendbetétele is szerepel, valamint szemétszedés és kertgondozás. Szociális feladatként idős otthonok, kórházak és gyermekosztályok látogatása is része a Szeretet Híd programnak. Egyre több állatvédelmi önkéntes feladat is megjelenik, például menhelyi kutyák sétáltatása. A Szeretet Híd május 15-én és 16-án zajlik, a jelentkezés május 13-áig még nyitott. Medvét láttak Lilafüreden a Szent István barlang fölötti Kálvária közelében, számolt be róla egy helyi közösségi bejegyzés alapján a minap.hu. A beszámoló szerint az állat 30-40 méterre tűnt fel a Kálvária ösvénye fölött, az észlelést állítólag be is jelentették. A szemtanú szerint a medve nem mutatott agresszív viselkedést, inkább elfordult és elhagyta a területet. A megfigyelő éppen az 5. stációnál tartózkodott, amikor visszafordult a kirándulásból. A posztban térképet is megosztottak a pontos helyszínről. A kirándulók számára fokozott óvatosságot javasolnak a Bükkben. A Bükki Nemzeti Park szerint a nagy ragadozókra vonatkozó szabályok az egész északi középhegységben érvényesek. Az elmúlt napokban Andokúton és Bogácsnál is történt medveészlelés. Búcsúzik gyülekezetétől Balajti József református lelkipásztor, aki 32 éven át szolgált a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközségben, számolt be róla a minap. Szolgálata idején valósult meg a Felsővárosi Református templom felépítése. Nevéhez kötődik a Balázs Győző Református Gimnázium egyházi fenntartásba vétele is. A lelkipásztor korábban Tiszapalkonyán, Kistokajban és Miskolc több gyülekezetében is szolgált. Részt vett a Cantus Firmus énekkar megalapításában, és hosszú ideig héber nyelvet is tanított. A nyugalomba vonulása kapcsán elmondta, hogy úgy érzi, elvégezte a rábízott feladatokat, több időt szeretne családjával, unokáival és kertészkedéssel tölteni. A gyülekezet ugyanakkor továbbra is számít lelkipásztori segítségére.
0: az időjárásról.
1: Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 20

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, ma két témáról szólunk. Több mint negyed évszázada szervezi meg a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda a Környezetismeret Környezetvédelem című országos versenyét. A nagymúltú megmérettetés több fordulós, másodiktól hatodik osztályig nevezhettek a három fős csapatok. Nekik három levelezős fordulón kellett túljutniuk, hogy bejuthassanak a döntőbe, melyet ezen a héten pénteken, vagyis május 8-án rendeznek meg a Miskolc-Szirmai iskolában. A versennyel kapcsolatban kérdezzük majd Stoll Kozma Ildikó, tanítónő drámapedagógust, a verseny szervezőjét.
2: Évfolyamonként teljesen eltérő, a gyerekek életkorának megfelelő feladatsorokat kapnak, amiket ugye kollégáink segítségével állítunk össze, és leginkább a tananyagra, a tankönyvekre támaszkodunk, de emellett azért ilyen kis internetes böngészésekre is, meg ilyen különleges kis rejtvények is vannak benne, valamint a digitális kompetencia fejlesztését is már előtérbe hoztuk, hiszen napjainkban már ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, meg hát lassan a gyerekek már jobban értenek a dologhoz, mint mi. És ami nagyon érdekes, hogy a második évfolyamon nincs környezetismeret óra. És mégis mi meghirdettük második évfolyamon is ezt a versenyt, és nagyon sok jelentkező csapatunk van, igény van rá, nagyon szeretik a másodikos gyerekek is, és nagyon, nagyon hálásak, hogy ők kutakodhatnak a természet rejtelmeiben. A versenynek van egy kreatív része is. Minden egyes évfolyamon valamilyen kreatív feladatot szoktunk meghirdetni, ez lehet plakátkészítés, illatpárna készítés, akár a nemzeti parkokról, bármilyen témában, a hungarikumokról, bármiről, és ezeket a munkákat is szoktuk értékelni, mint kreatív díjat, át szoktuk adni a verseny folyamán a győztesnek, és ezekből a munkákból kiállítást is szoktunk rendezni közben az iskolánk.

0: aulájában.
1: Ezt követően szintén egy nagy múltú kezdeményezésről szólunk. Idén már 16. éve rendezi meg az évfája versenyt az Ökotárs Alapítvány. A nevezési időszak lezárult, az évfája versenyre az ország minden tájáról, Miskolcról is lehetett nevezni. Jelenleg egy zsűri bírálja el, hogy mely fák kerülnek be a döntőbe, melyekre majd várhatóan május 10-től a Madarak és Fák napjától lehet szavazni. Miskolcról egyébként több alkalommal is neveztek már fát, például 2010-ben a Szatmári utcában álló mocsári ciprust, 2019-ben a Búzatéren lévő kocsányos tölgyet, vagyis sokak által találkafaként ismert fát, 2022-ben a bulgárföldi fekete nyárfa pedig a harmadik lett a versenyben. Az évfája megmérettetéssel kapcsolatban majd Móra Veronikát, az Ökotárs Alapítvány igazgatóját kérdezzük.
2: Magyarországon először 2010-ben hirdettük ezt a versenyt. Az Ökotárs Alapítványnak a környező országokban vannak úgymond testvérszervezetei, és a cseh partnerünk indítatására, kezdeményezésére vágtunk mi is bele. Ők már jóval korábban megrendezték Csehországban ezt a versenyt, és 2010-ben arra gondoltak, hogy jó lenne ezt kiterjeszteni európai szintre is, tehát hogy minden több országban hasonlóképpen elindítani a kezdeményezést, és ehhez csatolni vagy társítani egy európai vetélkedőt is. És ugye az Ökotárs Alapítvány alapvetően több mint 3 évtizeddel ezelőtt környezeti ügyek támogatására jött létre, és noha azóta a küldetésünk némileg kibővült, módosult, de ez a koncepció, hogy elismerjük azokat a közösségeket, akik számára fontosak a fák, a körülöttük lévő természet, és ezért tesznek valamit, ez nagyon szimpatikus volt nekünk is, és ezért átvettük az ötletet, és elindítottuk ezt a versenyt Magyarországon. És azóta is minden évben megrendezzük.
1: Kedves hallgatóink, ez tehát a mai környezetvédelmi magazin műsorunk kínálata tartalma. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket, és ebben az órában is velünk tartanak. Hamarosan kezdünk, jó rádiózást kívánok!
3: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, több mint 25 éve szervezi meg a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda a Környezetismeret Környezetvédelem című országos versenyét. A nagymúltú megmérettetés több fordulós, másodiktól hatodik osztályig nevezhettek a 3 fős csapatok. Az ország szinte minden pontjáról jelentkeztek diákok, akiknek elsőként 3 levelezős fordulón kellett túljutniuk. A döntőt a Miskolc-Szirmai iskolában tartják május 8-án, vagyis ezen a héten pénteken. A részletekről Stoll Kozma Ildikó, tanítónő, drámapedagógus, az Országos Környezetismeret Környezetvédelmi Verseny szervezője nyilatkozott rádiónknak.
4: Annak idején olyan kollégák indították el ezt a versenyt, akik már tulajdonképpen nem is dolgoznak az iskolában. Egyetlen egy kolléganőm van, aki még most utolsó éven, aki az elmúlt 25 évben benne volt a szervezésben, még most ott dolgozik nálunk, de már nyugdíjasként. Hát nyilvánvalóan ők is, mint ahogy mi, már elkötelezettek voltak a környezet védelme iránt, a környezet szeretete iránt, ami egyébként a gyerekek körében nem nehéz, mert a gyerekek nagyon szeretik a környezetet, nagyon szeretik a növényeket, az állatokat, és manapság pedig még aktuálisabb lett, főleg a környezetvédelem része ennek a versenynek, amire mi most az idén egy kicsit nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, mint eddig.
1: Milyen egyébként a fogadtatása ezeknek a versenyeknek? Szívesen jelentkeznek a gyerekek?
4: Abszolút töretlen, már 27. éve. Az idén is több mint 200 csapatunk volt országszerte. Ez általában így van, hogy 200-300 csapat versenyzik, amit ha felszorozunk 3-mal, mert ugye 3 fős csapatok vannak, akkor az igen szép szám. Visszatérő iskoláink, visszatérő csapataink vannak, nagyon-nagyon hálásak, nagyon-nagyon szeretik a feladatokat, a feladatsorokat nagyon szívesen versenyeznek mindannyian.
1: Mi a verseny struktúrája? Hogyan zajlik egy-egy ilyen verseny? Mondjuk tavalyi évben, gondolom, ennek a tanévnek a 2025-ös felében elindult a jelentkezés, ugye csapatok jelentkezhettek.
4: Így van, ez e-mailen keresztül a lehető legtöbb iskolába, akit el tudunk érni, hát több ezres számú e-maileket küldünk ki versenyfelhívással, és a tanév folyamán 3 levelezés fordulón kell részt vennie azoknak a csapatoknak, akik jelentkeznek a versenyünkre. A 3 levelezés forduló végén az összesített pontszámok alapján nyilvánvalóan az országos döntőre nem tudjuk meghívni az összes csapatot, hanem évfolyamonként az idén 8, az első 8 csapatot hívjuk meg, akik a legtöbb pontszámot érték el. Egyébként másodiktól 6. évfolyamig zajlik, 5 évfolyamon keresztül a versenyünk.
1: Mit tudhatunk a versenyfeladatokról itt a levelezős fordulókban? Milyen határidőre kell ezt megoldani a csapatok, illetve milyen típusú feladatok vannak itt? Mert gondolom évfolyamonként teljesen eltérő azért.
4: Így van. Évfolyamonként teljesen eltérő, a gyerekek életkorának megfelelő feladatsorokat kapnak, amiket ugye kollégáink segítségével állítunk össze. És leginkább a tananyagra, a tankönyvekre támaszkodunk, de emellett azért ilyen egy kis internetes böngészésekre is, meg ilyen különleges kis rejtvények is vannak benne, valamint a digitális kompetencia fejlesztését is már előtérbe hoztuk, hiszen napjainkban már ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, meg hát lassan a gyerekek már jobban értenek a dologhoz, mint mi. És ami nagyon érdekes, hogy a második évfolyamon nincs környezetismeret óra. És mégis mi meghirdettük második évfolyamon is ezt a versenyt, és nagyon sok jelentkező csapatunk van, igény van rá, nagyon szeretik a másodikos gyerekek is, és nagyon, nagyon hálásak, hogy ők kutakodhatnak a természet rejtelmeiben. A versenynek van egy kreatív része is. Minden egyes évfolyamon valamilyen kreatív feladatot szoktunk meghirdetni, ez lehet plakátkészítés, illatpárna készítés, akár a nemzeti parkokról, bármilyen témában, a hungarikumokról, bármiről, és ezeket a munkákat is szoktuk értékelni, mint kreatív díjat, át szoktuk adni a verseny folyamán a győztesnek, és ezekből a munkákból kiállítást is szoktunk rendezni közben az iskolánk aulájában.
1: Ezek a kreatív alkotások, vagy ez a kreatív díj, ez a döntőre készül, tehát a döntőbe bejutott csapatoknak kell, vagy ez tulajdonképpen az egész versenysorozat során?
4: Nem. Ez a versenynek része. Így van, valamelyik fordulóban kapnak a versenyző csapatok egy ilyen feladatot, amit teljesíteniük kell, ami egyébként már a verseny folyamán is pontozásra kerül, de most a döntő folyamán a zsűri külön értékeli ezeket a munkákat, és külön fogja kiválasztani azokat, amelyek a legszebbek és leghitelesebbek.
1: Pár nap, és már a döntőre kerül sor, május 8-án pénteken itt az általános iskolában. Hány csapat, hány gyerek vesz majd ezen részt? Mit tudhatunk erről a május 8-ai napról? Hogyan zajlik majd ez?
4: Egyre izgalmasabb a dolog itt a finishben. Ugye, hogyha 8 csapat versenyzik minden évfolyamon, akkor az azt jelenti, hogy 40 csapatot várunk. Ez 120 gyereket jelent, kísérőkkel, alsó tagozatban főleg még szülőkkel van, ahonnan családok is jönnek. Itt az alsó és felső tagozat külön versenyzik. Igyekszünk változatosan összeállítani a versenyt. 3 fordulóból áll a döntő, és itt írásbeli feladatok is vannak, valamint olyan feladatok is, amelyeknél nem csak bekerülni a padokba és tollal körmölni és válaszolni, hanem interaktív feladatok, szabadulószobás feladatok, és mint ahogy mondtam, hogy igyekszünk a környezetvédelem részére is ebben a versenyben egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, most már egy környezetvédelmi része is lesz a versenynek.
1: Én, ahogy nézegettem itt a levelezős feladatokat, mert ugye mondjuk el, hogy azért az iskola honlapján ezeket meg lehet nézni, sőt, én azt gondolom, hogy ebből tanulhatnak is a gyerekek, és például Hermann Ottóról Totó, vagy például keresztrejtvény formában is vannak feladatok, vagy párosítás, például melyik belső szerv melyik működésében vesz részt. Tehát nagyon, nagyon széleskörű ismeretre van szükség. Itt kik azok, akik a feladatok összeállításában segítenek? Az iskola, környezet és biológia szakos tanárai?
4: Így van, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola tanárai, pedagógusai, tanítói állítják össze ezeket a feladatsorokat, akik elhivatottak ez iránt, és tájékozottak ebben a témában. De szerintem már mondhatom úgy, hogy annyira be vagyunk oltva mindannyian ebben a témában, hogy bárkihez fordulunk segítséget, mindenki hozzá tud rakni valamit, mint ahogy itt a már említette azt, hogy Hermann Ottó életéről, sőt vannak, tavaly volt olyan is benne, hogy vers részletek a természetről, hogy nem csak egy oldalról közelítjük meg ezt a témát, hanem így van rejtvények területén is, aztán a művészetek területén is, nem beszélve arról, hogy ezért a pontos ismeretek is nagyon-nagyon fontosak. Szerintem nagyon színvonalas feladatokat, feladatsorokat szoktak a kollégák összeállítani.
1: Akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy nagyjából majd, hogy nem az egész tanári kar ilyenkor összefog.
4: Ez így van, sőt, ez csak is így lehet. Amikor a verseny zajlik, mindenki ott van, és mindenkinek megvan a saját feladata. A dekorációtól, a feladatsorok javításán át, a regisztrációnál, tehát itt mindig mindenkinek megvan az, hogy miben a legjobb, miben tud segíteni, és hol tud hozzátenni a verseny sikeréhez.
1: Mi lehet a titka ennek a versenynek, hogy már ugye 26 éve zajlik?
4: Hát igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Hát azon kívül, hogy a környezetünk védelmének fontosságára való felhívás, nyilvánvalóan szerintem ezek a versenyek közösségformáló erővel is bírnak. Erősítik mind az iskolai közösségeket, mind a családokat is. Rengeteg e-mailt kapok szülőktől, nem csak pedagógusoktól, tehát a versenyző csapatok szüleitől, hogy akkor ezt most hogy gondoljuk, jól gondoljuk, jó irányba haladunk, folyamatosan kontaktolunk, a versenynek külön e-mail címe van, és tényleg olyan izgalommal, hogy mikor jelenik már meg a következő feladatsor, mert ők már annyira várják, és hogy ők nagyon szeretnének erre jól válaszolni, hogy most ők biztos jó irányba indultak el. Nem tudok igazán mást erre mondani, valószínűleg nagyon szeretnek itt lenni a döntőn, és amikor külön programokat is szoktunk nekik szervezni, az alatt az idő alatt, amíg a feladatok javítása zajlik, azok levelek nyomtatása zajlik, addig mindig valamilyen nagyon is érdekes programokkal szolgálunk nekik.
1: Akkor abszolút egy jó hangulatban telik el a versenyzés mellett ez a nap.
4: Igen, így van. Vannak, akik nagyon messziről jönnek, már előző este leutaznak, szoktunk segíteni szállást keresni, érdeklődnek, hogy Miskolcon milyen programok vannak, akkor ezeken, ha tudnak, részt is vesznek, hogy éppen akkor zajlik-e a város életében valamilyen fontos esemény. Tehát tényleg szinte napi kapcsolatban vagyunk, akár még mondhatom azt is, hogy telefonon, tehát már lassan felismerem a telefonszámokat, hogy ki az, aki hív, és melyik csapat érdeklődik éppen valamilyen dolog iránt.
1: Honnan neveznek általánosságban? Van-e valami tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy az ország mely tájairól neveznek leginkább, illetve honnan érkeznek, majd utána beszéljünk arról is, hogy pénteken csapatok?
4: Abszolút mindenhonnan. Nyilván itt vannak a közelből, itt Hajdúböszörmény, Nádudvar, Monori erdő, és olyan csapatnevek, akik már másodiktól versenyeznek, ugyanaz a csapat, ugyanazzal a névvel, Martfű, Szekhalom, Dusnok, Emőd, Pacsa.
1: De akkor elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen egész Magyarországról.
4: Egész Magyarország, így van, egész, abszolút egész Magyarországról.
1: Milyen visszajelzéseket kapnak egyébként a gyerekektől, vagy az ide érkező gyerekek tanáraitól, mert azért gondolom ezek is mindig egy picikét alakítják, még ha nem is teljes mértékben itt a versenyfeladatokat, vagy a feladatok összeállítását, de azért gondolom ez is változott az elmúlt évek, évtizedek alatt, hiszen azért sejtésem szerint maga ugye a tanítási környezet is változott sok szempontból, a tananyag is változott, hogy mi az, amit számon kérhetnek mondjuk egy harmadikosom vagy egy ötödikesem, ez sem ugyanaz már. Mik a visszajelzések gyerekektől, tanároktól, akár szülőktől?
4: Mindig nagyon izgatottak, mind a gyerekek, mind a tanárok, mind a szülők. Szoktunk beszélgetni a verseny után. Egyébként is van egy megvendégelés, van egy közös ebéd, amire meghívjuk a versenyzőinket, és közben szoktunk beszélgetni, és egyszerűen csak annyit tudok mondani, hogy nagyon hálások, nem nagyon találkoznak hasonló versennyel, hasonló megmérettetéssel, és hogy tényleg egész évben nagyon nagy izgalommal készülnek a versenyre. E-maileket is szoktunk kapni utána, még üzeneteket, hogy köszönnek mindent, és még egyszer a színvonalas feladatsorokat, a szeretetteljes vendéglátást, és hogy nagyon-nagyon várják, hogy jövőre is meghirdessük ezt a versenyt, és hogy jövőre is részt vehessenek rajta.
1: Említette többek között azt, hogy ugye valószínűleg azért is jönnek szívesen a gyerekek, vagy azért is vesznek részt szívesen az általános iskolások, akár a levelezős fordulóba, akár persze, hogyha bejutnak a döntőbe, mert hogy ugye a gyerekek, főleg a kisebbek is, abszolút szeretik a környezetet, és nagyon oda is figyelnek erre. Mi lehet ennek az oka, hogy kisgyerekkorban tényleg a csiga, a lepke, a kis bodobács, minden-minden érdekes, és aztán talán, ha jól érzékelem én ezt, ez később valahogy úgy csökken egyre jobban.
4: Én úgy gondolom, hogy a gyerekek azért ösztönösek. Tisztán születnek, ösztönösek, jutottak a világra, és tényleg minden gyerek nagyon-nagyon szereti az állatokat és a növényeket. Aztán onnantól kezdve, ha még az óvoda az, ugye még mindig az udvaron zajlik, de sajnos beülünk az iskolapadba, beülünk a munkahelyekre, és egyre eltávolodunk a környezettől. Remélem, hogy ez nem okoz bennük majd olyan törést, hogy véglegesen ez a verseny is talán hozzájárul ahhoz, hogy megmarad a természet szeretete, és ugyanúgy fogják óvni, védeni, mint ahogy mi, ahogy tőlünk tanulták.
1: Itt egyébként a verseny során, a jelentkezések során észrevehető ez, amiről itt beszéltem, ez a tendencia? Tehát, hogy mondjuk sokkal több második, harmadik osztályos csapat jelentkezik, mint mondjuk ötödik, hatodik? Vagy ez még itt nem releváns?
4: Így van. Alsó tagozatban sokkal több csapat van, például hát ilyen negyedik évfolyamon simán ilyen 60 körüli csapatunk van, és egy kicsit azért felső tagozatban ez már csökkenő tendenciát mutat, viszont hát nekünk a nagyon nagy öröm az, hogy megpróbáltuk ezt, hogy a második évfolyamon is bevezetjük is, vajon a másodikosok gyerekeket, a kisgyerekeket mennyire érdekelheti egy ilyen verseny, és hát itt a bizonyíték, hogy igen. Hiába ugye a tantárgyakhoz kapcsolódóan tanulunk környezetismeretet, be van építve a magyar irodalomba, az összes többi tantárba. Viszont hát ez mégsem ugyanaz, mintha egy környezetórán ülnének a gyerekek, és valóban nagyon hiányzik nekik, és ezáltal a verseny által mégiscsak részük van egy kicsit abban, hogy ők ezt már tanulhatják, és nagyon-nagyon hálásak érte.
1: Arról nem beszéltünk még egyébként, hogy itt szót ejtettünk azért a feladatok típusairól is, illetve arról, hogy ugye maga a környezetvédelem is nagy hangsúlyt kap ebben a versenyben. Tudják a feladatokat? A gyerekek jól oldják meg? Tehát azon kívül, hogy ugye nyitottak magára a környezetre, a természetre, vagy akár a környezetvédelemre, megy nekik?
4: Igen. A levelezés fordulókon ezt természetesen mi is tudjuk, hogy ezt nem csak egyedül oldják meg a gyerekek. Nyilvánvalóan a pedagógus is irányítja őket, a szülők és a család is segít. De ezt már onnan tudjuk, hogy igen, tudják, hogy ha ide kerülnek a döntőbe, itt már nincs, aki mellettük üljön. Itt már nincs, aki fogja a kezüket, itt már nincs, aki segítsen, hogy hol kell keresni, mit kell megtanulni, hanem itt is gyönyörű eredményeket érnek el. Egyébként annyira szoros a verseny, hogy ilyen egy-két pont eltérésekkel, és mindig nagyon izgulunk, hogy vajon ki fog bejutni, és tényleg van olyan, hogy sajnos egy ponttal csúsznak le esetleg a versenyről. Egyik évfolyamunkon ezért van 8 csapat helyett 9, mert egyszerűen nem tudtuk eldönteni, hogy melyik csapat jusson be. Szinte maximális pontszámmal dolgoznak azok a gyerekek, akik bejutnak ebbe az országos döntőbe. Tényleg a kalappal előttük nagyon sokat dolgoznak.
1: Ugye itt az országos döntő, ahogy már említettük is, május 8-án, vagyis pénteken zajlik, de azért a nyereményekről nem beszéltünk még, és én azt gondolom, hogy azért itt a gyerekeknél ez is nagyon fontos, hiszen ők mindennek örülnek még.
4: Így van. Az első 3 helyezett minden év folyamon könyvjutalomban szokott részesülni, de természetesen nem maradhat el az sem, hogy azok a gyerekek, akik eljönnek hozzánk, üres kézzel menjenek haza. Tehát mindenki szokott kapni valamilyen kis újrahasznosított anyagból, környezetvédő anyagból készült kis tárgyat, ami emlékeztet az iskolánkra. Mindenki kap emléklapot, nyilván a győztesek oklevelet, és hát ugye maga a közös élmény az, hogy megvendégeljük őket, hogy az iskola udvarán lesz egy külön program, ahol zöld civil szervezetek vesznek majd részt és foglalkoztatják a gyerekeket. Ezek mind olyan ajándékok, amit miatt ők nagyon szívesen jönnek vissza.
1: Kedves hallgatóink, több mint 25 éve szervezi meg a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda a Környezetismeret Környezetvédelem című országos versenyét. A nagymúltú megmérettetés több fordulós, 2-tól 6. osztályig nevezhettek a 3 fős csapatok. Az ország szinte minden pontjáról jelentkeztek diákok, akiknek elsőként 3 levelezős fordulón kellett túljutniuk. A döntőt a Miskolc-Szirmai iskolában tartják május 8-án, vagyis ezen a héten pénteken. A részletekről Stoll Kozma Ildikó, tanítónő, drámapedagógus, az Országos Környezetismeret Környezetvédelmi Verseny szervezője nyilatkozott rádiónknak.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, idén immár 16. éve rendezi meg az évfája versenyt az Ökotárs Alapítvány. A nevezési időszak március 21-én az Erdők Nemzetközi Napján indult útjára, és egészen a Föld napjáig, vagyis április 22-ig tartott. Az ország bármely részéről lehetett fákat nevezni. Ahogy az alapítvány weboldalán olvasható, nem a legmagasabb vagy a legöregebb fát keresik a versenyben, hanem olyan fák nevezését várták, amelyek fontos szerepet töltenek be a közösség életében. A szavazás várhatóan május 10-én a Madarak és Fák napján indul, addig a zsűri válogat a beérkezett jelölések közül. Miskolcról több alkalommal is neveztek fát, például 2010-ben a Szatmári utcában álló mocsári ciprust, 2019-ben a Búzatéren álló kocsányos tölgyet, vagyis a sokak által találka faként ismert fát nevezték, 2022-ben pedig a bulgárföldi fekete nyárfa a harmadik lett az évfája versenyben. A részletekkel kapcsolatban Móra Veronikát, az Ökotárs Alapítvány igazgatóját kérdeztük.
2: Magyarországon először 2010-ben hirdettük ezt a versenyt. Az Ökotárs Alapítványnak a környező országokban vannak úgymond testvérszervezetei, és a cseh partnerünk indítatására, kezdeményezésére vágtunk mi is bele. Ők már jóval korábban megrendezték Csehországban ezt a versenyt, és 2010-ben arra gondoltak, hogy jó lenne ezt kiterjeszteni európai szintre is, tehát hogy minden több országban hasonlóképpen elindítani a kezdeményezést, és ehhez csatolni vagy társítani egy európai vetélkedőt is. És ugye az Ökotárs Alapítvány alapvetően több mint 3 évtizeddel ezelőtt környezeti ügyek támogatására jött létre, és noha azóta a küldetésünk némileg kibővült, módosult, de ez a koncepció, hogy elismerjük azokat a közösségeket, akik számára fontosak a fák, a körülöttük lévő természet, és ezért tesznek valamit, ez nagyon szimpatikus volt nekünk is, és ezért átvettük az ötletet, és elindítottuk ezt a versenyt Magyarországon. És azóta is minden évben megrendezzük.
3: Milyenek voltak egyébként a kezdetek? Hamar csatlakoztak közösségek, vagy indultak a versenyen? Inkább így fogalmazok.
2: Kifejezetten az első években volt a legnagyobb az érdeklődés. Ha visszaemlékszem, 100-nál is több jelölés érkezett az első 1-2 évben. Ez azóta valamelyest lecsökkent, mondjuk így stabilizálódott, de még ma is minden évben vannak érdeklődők, akik várják, hogy meghirdessük újra és újra a versenyt.
3: Mit lehet tudni a szabályokról? Mert ugye az idei éven is már elindult a verseny, a jelölés már a Föld napjával, ha jól tudom, április 22-ével lezárult, most már idézőjelben csak szavazni lehet. Mondjuk el a menetet.
2: Ez előtt még lesz egy lépcsőfok, de a jelölésre visszatérve, ebben a versenyben bárki jelölheti kedvenc fáját vagy facsoportját, bárki alatt értve magánszemélyek, civil szervezetek, oktatási intézmények, önkormányzatok szoktak jellemzően jelöléseket beadni, és alapvetően nem a legnagyobb, vagy legöregebb, vagy legszebb fákat keressük, hanem kifejezetten azokat, amelyeknek a helyi közösség szempontjából van valami jelentősége, például egy találkozási pontot biztosít az embereknek, egy tájékozódási pont, közösségi rendezvények színtere, vagy pedig egy olyan fa, aminek a megmentéséért összefognak, közösen tesznek a helyben élők. Tehát egy fának, egy fát a történetével, ennek a közösségi jelentőségének a bemutatásával lehet jelölni a versenybe az évfája.hu oldalon. A jelölések közül először egy szakmai zsűri választja ki minden évben a 7-12 döntős fát. Ez zajlik egyébként most éppen, és ezek közül közönségszavazáson kerül ki minden évben az adott évfája. Emellett a zsűri minden évben általában kiválaszt egy úgynevezett hősfát is, amelynek az a az alapján, hogy egy olyan fáról legyen szó, aminek az élete valamiért veszélyben van, és amiért közösen kiállnak, tesznek értük a helyi közösségek. És a közösség szavazás eredményét, illetőleg a hősfa cím elnyerőjét pedig egy ünnepélyes díjátadáson szoktuk kihirdetni, ez idén július elején lesz.
3: Mik voltak egyébként a korábbi éveknek a tapasztalatai? Milyen jellegű fákat neveztek elsősorban, illetve milyen közösségek?
2: Hát nagyon-nagyon sokféle, egyrészt az ország minden területéről, egészen kis településektől kezdve Budapestig bezárólag. Ahogy mondtam, magánszemélyek, civil szervezetek, iskolák, óvodák, önkormányzatok, de adott időnként még vállalkozások, cégek is nyújtottak be jelöléseket. És történetek is nagyon-nagyon sokfélék. Sok fa van, aminek valamilyen történelmi, történeti jelentősége van. Például a millennium évében kifejezetten előírás volt a települések számára a fák ültetése. Ezek közül a fák közül, amelyek még élnek, megvannak, gyakran a települések középpontjában nagyon nagy jelentőséggel bírnak. De olyan fákat is jelöltek, amelyek, ahogy mondom, valamiért egy találkozási pontot jelentenek, kvázi helyi hirdető oszlopként működnek. Olyan fákat, amelyek a különös alakjukkal hívják föl magukra a figyelmet, és még sorolhatnám. Sőt, vannak, akik kifejezetten meséket, történeteket írnak a fához, vagy a fáról, és ezt adják be a jelöléssel. De hogy egy kicsit ilyen anekdotikusabbat is mondjak, Rákóczi Ferenc fejedelem a jelöléseket elnézve egész életét azzal töltötte, hogy különböző fákhoz kötötte a lovát, ahogy ahány helyen ez a legenda létezik annak alapján.
3: Akkor itt vannak történetek, vannak régi történetek. Mi a legfőbb cél egyébként?
2: Egyébként a régi történet fontos, de számunkra, mivel a fának a mai jelentőségére is kíváncsiak vagyunk, ezért előnyben részesítjük azokat a jelöléseket, ahol nem csak valamilyen múltbeli jelentőségről van szó, hanem a mai jelentőségéről is a fának. Ahogy mondom, ez jellemzően mondjuk például a közösségi események helyszíne, egy kedvenc fotózkodási helyszín, találkozási pont és hasonló lehet.
3: Sok-sok díj van ilyenkor, mert ugye van első három helyezett, ha jól tudom, amiket kiemelten díjaz az alapítvány.
2: Hát alapvetően ugye az évfája kapja meg az elismerést, és a magyarországi évfája tud a rákövetkező év elején megrendezett európai versenyben Magyarország színeiben úgymond versenyezni. És nyilván azért persze kiemeljük az úgymond bronz és ezüstérmeseket, illetőleg emellett van még a hősfa elismerés, illetőleg partnerünk már régóta az Erdészeti Egyesület, amely minden évben a saját döntése alapján részesít külön díjban még egy fát.
3: Mik egyébként a tapasztalatok? Fontos még az embereknek az, hogy kapcsolódjanak ilyen téren és egymáshoz, a természethez, a gyökerekhez, a múlthoz?
2: Abszolút. Azt látjuk, hogy főleg közepes, kisebb településeken az évfája versenybe való bekerülés nagyon széles összefogást tud eredményezni, ami néhány esetben akár még a fától függetlenül tartósabban is fennmarad, illetve általában véve a fa mentén az adott település közössége saját magát is meg tudja mutatni, hiszen a közönség szavazásban az, hogy egy fa hogy szerepel, az leginkább az adott mögötte álló vagy mellette álló helyi közösség összefogásán, kommunikációján, szervezettségén múlik. És ilyeneket láttunk több évfája vagy több versenyben nyertes fa esetében. Most, ami eszembe jött például, az már hát még valamikor a 2010-es években volt jelölt egy bátaszéki fa, aztán Pécsett, a Havihegyi Mandula szintén nyertes volt. Ezek mögött mind nagyon-nagyon széleskörű közösségi összefogás állt.
3: Mi alapján derül az ki, hogy mi jut a döntőbe? Milyen fák jutnak a döntőbe?
2: Ahogy elmondtam, az előzőek a fontos szempontok, tehát hogy milyen közösség áll a fa mellett mögött, tesznek-e érte az emberek, van-e élő kapcsolatuk a fával, de előnyben részesítjük természetesen azt, hogyha Magyarországon őshonos fajról van szó, ami valamilyen településnek a belterületén, közterületén áll, ahol ugye sok ember úgymond kapcsolatba léphet vele.
3: Segítsünk egy kicsit a hallgatóknak, akik szeretnének majd utána nézni, illetve szavazni is, hogyan tehetik meg ezt.
2: Az évfája.hu oldalon található meg minden kapcsolódó információ, beleértve a korábbi évek eredményeit, és hogyha idén elindul a közösség szavazás, várható a május végén, akkor azt is ott lehet megtenni.
3: Mikor tudhatjuk meg az eredményeket, hogyan zajlik majd a kihirdetés?
2: Július elején valószínűleg 9-én lesz az ünnepélyes eredményhirdetés Budapesten.
1: Kedves hallgatóink, idén immár 16. éve rendezi meg az évfája versenyt az Ökotárs Alapítvány. A nevezési időszak március 21-én az Erdők Nemzetközi Napján indult útjára, és egészen a Föld napjáig, vagyis április 22-ig tartott. Az ország bármely részéről lehetett fákat nevezni. Ahogy az alapítvány weboldalán olvasható, nem a legmagasabb vagy a legöregebb fát keresik a versenyben, hanem olyan fák nevezését várták, amelyek fontos szerepet töltenek be a közösség életében. A szavazás várhatóan május 10-én a Madarak és Fák napján indul, addig a zsűri válogat a beérkezett jelölések közül. Miskolcról több alkalommal is neveztek fát, például 2010-ben a Szatmári utcában álló mocsári ciprust, 2019-ben a Búzatéren álló kocsányos tölgyet, vagyis a sokak által találka faként ismert fát nevezték, 2022-ben pedig a bulgárföldi fekete nyárfa a harmadik lett az évfája versenyben. A részletekkel kapcsolatban Móra Veronikát, az Ökotárs Alapítvány igazgatóját kérdeztük.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az elnök közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, mely megbeszélések valami nagyon pozitív fejleményhez vezethetnek mindenki számára. Trump közölte, az amerikai tengeri kíséret olyan országok kérésére indul, melyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. Hozzátette, az érintett országok hajói addig nem térnek vissza a térségbe, amíg a hajózás biztonságát nem sikerül ismét helyreállítani. Az amerikai elnök a lépést humanitárius gesztusnak nevezte az Egyesült Államok és a közel-keleti országok, valamint Irán részéről, többi között megjegyezve, hogy a Hormuzi szoros lezárása miatt az Arab-öbölben rekedt hajókon fogytán az élelmiszer. Idén eddig a Nemzeti Adó és Vámhivatal ESIA felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatukat, hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A szerkesztés alatt álló, de még nem beküldött nyilatkozatok nem érvényesek. Aki személyi jövedelemadója 1%-ával szeretne támogatni egy kedvezményezett szervezetet, annak legkésőbb május 20-áig be kell fejezni a kitöltést, és be is kell küldenie a nyilatkozatot, tette hozzá a közlemény. A május 20-án lejáró határidő jogvesztő, ezért aki civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogatná, fontos, hogy időben rendelkezzék, áll a NAV közleményében. Meghalt 66 éves korában Pál Falvi Lajos, József Attila díjas műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. 1999-től Pilis Csabán a Pázmány Péter Tudományi Egyetem bölcsészettudományi karán dolgozott, 2000-től több mint 20 éven át a lengyel tanszék vezetője volt. Élete utolsó éveiben a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetében tanított. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg a magyar olvasókkal. Dávid szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben, az apróságok április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt, fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. A múltban azt tartották, hogy aki a Dávid szarvas húsából eszik, az halhatatlanná válik. Bár ez nem igaz, a hiedelem is hozzájárult a faj eltűnéséhez, osztották meg az érdekességet a bejegyzésben. Hozzátették, a különleges állat Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható, közölte az intézmény a Facebook oldalán.
0: Az időjárásról.
1: Napos, csapadékmentes idő lesz, a déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb északnyugati helyeken lehet melegebb. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély a csapadékra. A hőmérséklet hajnalban kedden 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. A hét második napján délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma május 4-e van, a Flóriánoknak és a Mónikáknak kívánunk boldog névnapot. A Flórián férfi név a latin Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. Női párja a Florianna. A Mónika vitatott eredetű női név, a leginkább valószínű, hogy kártágói pun eredetű, jelentése istennő, viszont mások szerint görög eredetű és jelentése magányos, megint mások szerint viszont latin eredetű, jelentése intő, figyelmeztető, tanító. Egyes források indogermán eredetű névként említik, ahol jelentése megmentő. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, május 4. napján. Ezen a napon megvásárolták Manhattan szigetét az indiánoktól, 60 gulden volt a vételár 1626-ban. 1655-ben e napon született Bartolomeo Cristofori olasz hangszerkészítő, akinek a zongora feltalálását tulajdonították. 1925-ben született Buzánszki Jenő labdarúgó edző, az aranycsapat hátvédje, sportvezető, a nemzet sportolója. 1928-ban e napon született Hankis Elemér, Széchenyi díjas szociológus, filozófus, értékkutató, irodalomtörténész. 1929-ben e napon született Audrey Hepburn, angol-holland származású Oscar-díjas színésznő. 1930-ban május 4-én született Kárpáti József orgonaművész, a zeneiskolai orgona tanítás megalapozója. 1931-ben május 4-én született Balla Demeter, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas fotográfus érdemes művész. 1940-ben május 4-dik napján született Robin Cook, amerikai orvos és író, aki közegészségügyi és orvosi témájú krimiket írt. 1943-ban ezen a napon született Balogh Zsuzsa, Jászai Mari díjas színésznő. 1944-ben Huszti Péter született e napon Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rektor, színigazgató, rendező. 1956-ban született e napon Igó Éva színművésznő. 1961-ben május 4-én halt meg Dinnyés Lajos, aki 1947 és 48 között Magyarország miniszterelnöke volt. 1989-ben ezen a napon született Gyurta Dániel, olimpiai háromszoros világ és kétszeres Európa bajnok úszó. 1494-ben e napon Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezte Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigetnek. 1541-ben május 4-én megkezdték Buda ostromát a Habsburg csapatok. 1814-ben e napon Napóleon megérkezett Elbára. 1905-ben május 4-én született Seiber Mátyás, magyar származású brit zeneszerző pedagógus. 1938-ban e napon született Juhász Előd zenetörténész és újságíró, a Zenebutik Zenehíd szerkesztője és vezetője. 1943-ban e napon halt meg Velman Oszkár állatorvos, az állattenyésztés tanprofesszora. 1957-ben május 4-én született Mandel Róbert, a régi zene kutatója, Tekerő Lant művész, az elektrotari nevű hangszer feltalálója. 1990-ben

0: Ezen a napon a lett parlament kikiáltotta Lettország függetlenségét a Szovjetuniótól. 1994-ben e napon szerződést írtak alá a palesztin önrendelkezés bevezetéséről a gázai övezetben és Jerikóban. 1849-ben e napon a Görgei Artúr által vezetett honvéd haderő megkezdte Budavárának ostromát. Május 4-e Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének napja.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Halál utáni élet. Okosak voltak a régiek. Azért is, mert ők sokkal egyszerűbben gondolkodtak, mint mi. Ez megmutatkozott abban is, ahogyan az életet látták. Tudták ők, hogy az életnek van ellensége. Meg is tettek mindent azért, hogy amennyire rajtuk áll, védjék az életet. A halállal nem sok mindent tudtak tenni. Tudták, hogy lezárja az életet, és az ember előbb-utóbb vesztes marad a halállal szemben folytatott harcában. Ez a tény azonban felelőssé is tette őket az életért. Hiszen ha az megszűnik a halállal, akkor azt csak addig élvezheti az ember, ameddig lehet. Az élet az ókor embere számára nem volt gazdátalan, aki azt kapta, ajándékot kapott, s mindezt azért, hogy örüljön. Aki nem örült az életnek, az Isten káromló volt, hiszen visszautasította azt, amit kapott. Az élet örömei ahhoz a forráshoz kötötték az embert, amelyből maga az élet fakadt. Ahová az a forrásvíz eljutott, ott virágzott az élet. Szükségszerűen. Mint a sivatagban az oázis. Mert hát lehetetlen, hogy ne különbözzön a sivatag az oázistól. Hiszen a víz életet jelent a sivatagban, és ennek megvannak a maga jellemzői, szemben mindazzal, amiből a halál levegője árad. Ennek az életfelfogásnak következményei voltak a halálra nézve. Az volt a nagy vízválasztó, mely elszakította az embert az élet forrásától. Nem voltak ők nagyképűek, erről azok a körülmények is gondoskodtak, amelyek között éltek. Technikai lehetőségek hiány kiszolgáltatva a természet erőinek, tudták, hogy az élet mennyire nincs a hatalmukban. Könnyen bebizonyították az életellenes erők, mennyire nincs az élet az ember hatalmában. Ebből viszont az következett, hogy az élet nagyobb kezekben van, és azzal nem rendelkezik az ember. Ezért vigyáztak ők annyira az életre, mert tudták, hogy az nem az övéké. A máséra pedig illik nagyon vigyázni. Ez a vigyázás pedig felelősséget is jelentett. Nem létezett gazdátlan élet, a halálnak kiszolgáltatott élet problémája nem a pusztulás keserűségéből fakadt, hanem a szakadék tudatából, az életet jelentő közösség fölbomlásából. Nem az élet lezárása volt a halál problémája, nem is a halál utáni élet hiánya. Tudták, hogy az élet úgyis nagyobb erők összefüggésében zajlik, függetlenül attól, milyen keveset tud arról az ember. A régiek számára a halál keserűségének oka nem egyszerűen az élők közösségétől való elszakadásban rejlett, s nem is abban, hogy nem volt élet a halál után, hanem abban, hogy el kellett szakadni az élet forrásától. Egy személyes kapcsolat megszűnése jelentette a halált. Persze, mi már egészen más világban élünk, a mai gépies világ személytelenné válik az élet minden területén, ezért alakul át az élethez való viszonyunk. Személyes kapcsolataink megüresednek, a mai világ kegyetlensége nem csupán érzéseinket öli ki szívünkből, hanem átalakítja a halálhoz való viszonyunkat is. Többet tudunk már a világról, technikánkkal nagyobb a hatalmunk is, nehezebben vesszük tudomásul, hogy nem uralkodunk a halál erői felett. Az élet forrásáról sem hisszük el, hogy oda is kiárad, ahol mi azt nem érzékelhetjük, a korlátaink miatt. Az élet forrásához való személyes kapcsolatunk is kérdés, mi maximum ehhez a világhoz vagyunk képesek kötődni. Ide is lélektelenül, ezért nem lelkesíthet bennünket az élet sem, s nem engedjük magunkat elragadtatni az élet forrásából fakadó áradattal sem, mely ott is éltet, ahol mi csak halálra gondolunk. Boldog, aki rájön, hogy az élet nincs a hatalmában, s addig keresi az életnek forrását, míg a halál fölött diadalmaskodó életvize utat nem nyit magának, mindent elsöprő áradattal, magára, az életre.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. május 4-én hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A magyar nyelv és irodalommal elkezdődött a 2025-26-os tavaszi érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 148 ezeren vizsgáznak idén, közülük mintegy 79 ezeren végzősök. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten 2400-an ültek be az első írásbelire. Az eduline.hu szerint hétfőn rendben elkezdődött az idei magyar érettségi. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. Az Eduline cikke szerint a középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy 800-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy annak egy részletét kellett elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat. Közölték, az idei tesztben szerepelt szóképekkel kapcsolatos feladat és vers részletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kellett találni. Ezen kívül egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című vers elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Kedden a matematika érettségivel folytatják a diákok. Immár 11. alkalommal tartottak szociokultúrát a Vasgyárban és Jukóvölgyben. A Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Irodájának szervezésében valósult meg a program, melynek célja, hogy a miskolci kampusz hallgatói ne csak könyvekből ismerjék a társadalmi valóságot, hanem testközelből lássák mindazt, ami a szegénységhez, a perifériára sodródáshoz és a társadalmi egyenlőtlenségekhez kapcsolódik. A program során terepjáróval járták be a Jukóvölgyet, és részt vettek a Szimfónia program foglalkozásain, tájékoztatott Juhász Orhidea, a Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Iroda vezetője.
2: Igen, ez a szociokultúrai rádióban furcsán hangzik, mert hát igen, van egy ilyen szó, hogy szociokultúra, hát ez egy kis szójáték, és hogyha leírva látnák, akkor azt látnák, hogy szociokul. Túra, tehát itt a túra egy ilyen kis külön kiemelt szavunk benne, mégpedig azért, mert ez egy olyan közösségi ismeretterjesztő és érzékenyítő program, ami egy tereplátogatással társul. Hát azt mondhatom, hogy élmény alapú ismeretterjesztő tevékenységen vagy foglalkozáson a hallgatók. Ez egy kicsit ilyen furán hangzik, igen, tehát ellátogattunk Magyarország egyik legdurvább, legnehezebb sorsú szegregátumába, a Jukóvölgybe. Ezen kívül ugye betekintettünk a Szimfónia program zenei fejlesztő foglalkozásaiba, és természetesen az általános iskola óráiba is beleértve akár a birkózó foglalkozást. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon szép íven találkoztak a hallgatók a gyerekekkel és a gyerekeknek a szociokulturális környezetével. Ezután előtte is ezért egy szakmai beszélgetésen vettek részt, és ezután is egy reflexióval zárjuk ezt a napot, sőt minden egyes hallgató egy kérdőívet is kitölt, amiben visszajelez a tapasztalatairól.
1: Megtartották Miskolcon a 8. nagy táncválasztót vasárnap a Művészetek háza előtt. A Tánc Világnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén is megrendezték az alkalmat, ami már a 8. volt a sorban. Itt találkozhattak az érdeklődő fiatalok és szüleik az intézmények, egyesületek vezetőivel, információkat gyűjthettek például a nyári tánctáborokról, de beiratkozásra is lehetőség. A nagy táncválasztón volt társas tánc, hip-hop, művészi tánc, modern tánc és mazsorettek is bemutatkoztak. A programsorozat már országos mozgalommá nőtte ki magát. Az ország számos városában várták az érdeklődőket workshopokkal, nyilvános táncórákkal, táncbemutatókkal, filmvetítésekkel, amatőr tánciskolák, táncműhelyek és táncpedagógusok részvételével. A programok minden helyszínen eltérőek voltak, így a látogatók városonként más-más táncélményekkel gazdagodhattak. A szervezők célja az volt, hogy minél több gyermek, fiatal felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a tánc stílusra, mely örömet, közösséget és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A lakáspiac egyelőre keresi az irányt, sokan kivárnak a vásárlással és a döntésekkel is, közölte az ingatlan.com hétfőn az áprilisi összesítés alapján. Kiemelték, az év negyedik hónapjának lakáspiaci forgalmát a húsvét és az országgyűlési választások is erőteljesen visszafogták. Áprilisban az egy évvel korábbinál kevesebb eladó lakó ingatlant hirdettek meg, a teljes kínálat mégis több mint 7%-kal nőtt. Hozzátették, a múlt hónapban 17%-kal csökkent a kereslet az előző havihoz mérten, tavaly áprilishoz képest pedig 8%-kal csökkent. Az ingatlan.com adatai szerint a teljes kínálat mégis bővült. Április végén 142 000 eladó lakás és ház várt gazdára, ami majdnem 7,5%-os emelkedés éves összevetésben. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a lakásvásárlók elbizonytalanodása idén tavasszal érezhetően átrajzolta a lakáspiac dinamikáját, fél évvel ezelőtt a vevők futhattak versenyt a lakásokért, az eladók pedig bátrabban árazhattak, mert akkor ők voltak nyerekben. Szerinte most az a legnagyobb kérdés, hogy a változékony időszak után milyen tempót vesz majd fel a keresleti és kínálati oldal, ezen keresztül pedig milyen egyensúlyok alakulhatnak ki az országos lakáspiacon, mondta a szakértő. Dávid szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben, az apróságok április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek, és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt, fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. A múltban azt tartották, hogy aki a Dávid szarvas húsából eszik, az halhatatlanná válik. Bár ez nem igaz, a hiedelem is hozzájárult a faj eltűnéséhez, osztották meg az érdekességet a bejegyzésben. Hozzátették, a különleges állat Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Focikupát és sportnapot tartottak a Tanítsunk Magyarországért program diákjainak, több mint 260 résztvevővel szervezték meg az eseményt, mind a 14 partneriskola nevezett a focikupára, amelyet a Miskolci Egyetem műfüves pályáján rendeztek. A résztvevők a foci mellett 6 különböző állomáson sportolhattak, többek mellett tollaslabdázhattak, pingpongozhattak, strandröplabdázhattak. A Helyőkeresztúri csapat lett az első, őket követte a Baktakéki és az Arnóti, mondta Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetője.
2: Majdnem 150 mentorunk van, és a mentorok között mindig vannak olyan mentorok, akik a többieket segítik, a munkájukat, ők a szeniorok, és van két nagykövetünk is, akik képviselik a többi mentort, akár országos szinten is a program kapcsán, illetve a programot képviselik különböző fórumokon, és a két nagykövetünk jött azzal az ötlettel, ami egyébként korábban többször is körvonalozott már bennünk is, úgyhogy nagyon szépen összeért ez a kettő, hogy mi lenne, hogyha rendeznénk egy focikupát. Mert hogy a sport az egy nagyon-nagyon klassz kitörési, kiugrási lehetőség ezeknek a gyereknek az életében, és focizni meg imád minden gyerek. Úgyhogy mi kapva kaptunk ezen a nagyon jó ötleten, és írtunk egy levelet az iskoláknak, hogy ők mit szólnának hozzá, és mind a 14 partner intézményünk iskolánk rögtön válaszolt, hogy foci, persze, hogy jönnek. Úgyhogy gyakorlatilag meg is volt a 14 iskolából 14 foci csapatnak a nevezése, és mivel nem csak focisták jöttek, mert focikupa és sportnapot terveztünk, nem csak focisták jöttek, hanem szurkolók is, gondoltuk, hogy tegyük hasznossá az ő ott létüket is, és ne csak a hangjukat tornáztassák és próbálják erősíteni, hanem a testüket is, úgyhogy még 6 kis állomáson különböző érdekes sportok várták őket. Volt tollaslabda, volt pingpong, de mellette rugball, ami egy vadi új és nagyon izgalmas sport egyébként, ennek a technikáját és módszerét is kipróbálhatták a gyerek, konhol is volt, illetve nagyon menő a strandröplabda pályán.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, számtalanszor tapasztalta meg az ima erejét Szalkó Károly, a kemecsei református gyülekezet lelkipásztora, akivel annak kapcsán beszélgetünk, hogy 2026-ot az imádság évének nyilvánította a református egyház. Gál Tamás a riporter.
2: Szalkó Károly, a kemecsei református lelkipásztorral beszélgetek. Áldás békességet, köszönjük, hogy itt van nálam.
3: Áldás békesség, mindig nagy szeretettel jövök.
2: A témánk pedig az imádság éve, mert hogy 2026-ot az imádság évévé nyilvánította a református egyház, és hát mondhatom azt is, hogy beszélgetés sorozatot kezdeményeztünk ennek kapcsán. Lelkipásztorok, presbiterek, hívők, gyülekezeti tagok a vendégeink, hogy mondják el az ő megtapasztalásaikat az imádsággal kapcsolatban. Úgyhogy tiszteletes úrnak elsőként azt a kérdést tenném fel, hogy ön szerint könnyű, avagy nehéz imádkozni?
3: Én erre nagyon egyértelműen azt a feleletet adhatom, hogy könnyű. És talán azért, mert eddigi egész életem része az imádság. Én abban a kivételes áldott helyzetben nőhettem fel, hogy amikor az első általános iskolát elkezdtem Nagyhalászban, én nagyhalászi születésű vagyok, akkor a nagyapám, aki akkor a gyülekezet presbitere volt, elkezdett vinni magával a templomba.
2: Nem tiltakozott?
3: Nem tiltakoztam, meg ha tiltakoztam volna se, abban az időben még nagyapámnak 40 fok, mínusz 25 fok, esik a hó, süt a nap, semmi nem számított. Vasárnap istentisztelet, és mentünk. És az elsők között, amikor néhány betűt megtanultunk az iskolába, kezdtünk szavakat összeolvasni, hogy gyakorlatilag az első teljes mondat, amit én elolvastam első általános iskolás gyerekként, az a nagyhalászi református templom szószék felirata volt, ami a első tesztalonikai levél 5. fejezetének 17. vers, hogy szüntelen imádkozzatok. És az nekem gyereknek az egy olyan egyértelmű parancs volt az Istentől, hogy igen, aki templomba jár, igen, aki az Istent keresi, ő imádkozik. Gyakorlatilag tényleg első általános iskolás koromtól kezdve ennek a felszólításnak a megindító hatására én mindig imádkozok. Én nekem könnyű.
2: Ha már gyerekkor, akkor lehet olyanról beszélni, hogy fejlődik az ember imádkozási szokása, ahogy imádkozik?
3: Nagyon
2: akkor
3: sokat.
2: Előre haladtával, illetve ahogy magára szerzi.
3: Nagyon sokat. Nyilván gyerekként még az imádságnak az ideje az este volt. A lefekvés előtti pillanatok, amikor mondjuk a kis esti imádságot, meg a mi atyánkot elmondta az ember, és gyakorlatilag akkor még, tehát én legalábbis úgy emlékszem vissza kisgyermekkoromban, viszonylag sokáig általános iskolás koromban, csak ezeket a kötött imádságokat mondtam el. És aztán az majd később inkább középiskolába született meg, hogy az ember a saját szavaival is imádkozhat, nem feltétlenül csak ezeket a kötött imádságokat, és én szerintem fejlődik, hogy ne nagyon sokat.
2: Mennyiben fejlődik akkor? Tehát mit lehet elmondani, hogy hogyan fejlődött az elmúlt időszak?
3: Én nekem gyakorló lelkipásztorként is volt ezzel dolgom saját magammal szemben. Például most, hogy már 25 éve szolgálok, el nem tudom képzelni a vasárnap délelőtti istentisztelet előimádságát, hogy az ne egy előre megírt imádság legyen, és ne egy ottani rögtönzött imádság. Én magam észrevettem például, hogy mondjuk 2-3-4 istentiszteleti forgással gyakorlatilag ugyanazokat az előimádságokat mondom, persze figyelve arra, amit megtanultunk, hogy az Úristen megszólítjuk, hálaadás, bűnvallás, könyörgés, magának az istentiszteletnek a megáldásáért való fohász, de úgy éreztem, hogy sablonossá válik. Tehát, hogy mindig ugyanaz sablonossá válik, és most már legalább 3-4 éve nagyon tudatosan készülök. A templomi előimádság az mindig le van írva, és az egy átgondolt, végiggondolt imádság, hogy ne ismételjem magam, illetve ne váljon sablonossá. Ezt mindenféleképpen egy belső lelkiérésnek vagy egy fejlődésnek élem meg. És ugye látom legátusok, fiatal kollégák, hát ugye ők odaállnak, és akkor mondják, ami szép dolog, de én a magam részéről ezt fontosnak tartom, hogy legalább a vasárnapi istentisztelet kezdő imádság az egy előre megírt, átgondolt, és éppen ezért nem mindig önmagamat ismétlő. Nyilván ezeket vissza tudom lapozni, megvannak, meg tudom őket nézni, és akkor ilyen szempontból például sokat változott és sokat fejlődött. Persze megmaradtak a a kötött imádságok is, nem csak a gyerekkori imádságok, ki is nyitottam a református énekeskönyv. Valamiért nekem ez a verszak, ez elmaradhatatlan, tehát ezt minden nap el. Ebben nem érzem a sablonosságot, és nem érzem az unalmat sem. Ez a 462. dicséret az új énekeskönyvből, a régi énekeskönyvben ez a 220. számú dicséret volt. Bocsáss meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok fertelmességét, töröld el rúdságát, minden álnokságát, könnyebbíts lelkem terhét. Tehát ez például nekem minden nap el kell, hogy hangozzon.
2: Miért?
3: Azért, mert ahogy, tehát és nem csak a fiatalkori bűnök vagy kicsapongások, hanem ahogy az ember halad az életben, egyre jobban megérti, hogy mekkora távolság is van a bűnös ember és a fenséges, tiszta, bűntelen Isten között, és úgy egyre jobban ránehezedik a bűnnek a terhe. Éppen ezért naponként érzem annak szükségességét, hogy azt imádkozzam, hogy az Úristen könnyebbítse lelkem terhét. Nyilván nem csak a szavakban, gondolatban vagy cselekedetekkel elkövetett bűnök, hanem sokszor a mulasztásnak a terhét, ami az embert nyomja, és számomra ez kimaradhatatlan. Tehát nincs olyan nap, hogy nem vétkezek, nincs olyan emberi kapcsolat, ami lehetne jobb, nincs az a szolgálban az a buzgóság, vagy az odaszántság, ami nem lehetne több. Tehát gyakorlatilag reggeltől estig biztos, hogy történik olyan, hogy ennek az imádságnak el kell hangozni minden nap.
2: Beszéltünk itt a sablonosságról, és akkor egy kicsikét, hát most így mondom, a buktatóiról is beszélhetünk az imádságnak, hogyha a keresztény hívő ember rendszeresen imádkozik, akkor azért milyen buktatói lehetnek ennek. Tehát, hogy milyen akadályokon kell felemelkedni, és ugye hát az Isten tiszteleten, ahol mindenki hallja, ugye ott arról a sablonosságról beszéltünk, de amikor magányunkban imádkozunk, akkor is lehetünk sablonosak.
3: Lehetünk sablonosak, meg szerintem változhat az ember ima életének az intenzitása. Ezt hívek is elmondják a gyülekezetben is, hogy valamikor sokkal könnyebb és sokkal erősebb a belső vágy arra, hogy imádkozzanak, és bizony van, amikor azon veszik észre magukat, hogy elmarad, vagy nem olyan aktív.
2: Nem szívből.
3: Igen, nem mindig szívből. Illetve szerintem a másik buktatója az lehet, és próbáltam, ugye tavaly ősszel olvastuk bibliaolvasókkal, lózunk szerint ezt az 1 Tesszalonika 5.17-es szüntelen imádkozzatok. Csak az imádsággal kapcsolatban sok kérdés előjött bennem, többek között például az, hogy jó lenne utána nézni a Szentírásban, hogy ki mondta az első imádságot. Még az az első bibliai mondat, amire imádságként tekinthetünk, és Ábrahám az, aki először imádkozik, és Ábrahámnál is az első legjelentősebb és legfontosabb imádság az az 1 Mózes 18-ban a Sodomáért és Gomoráért való közbenjáró imádsága. És az lehet még egy másik buktatója az imádságnak, hogy mi mindig úgy gondoljuk, hogy csak magunkért imádkozhatunk, a magunk ügyeit, a magunk dolgát, talán szűk patriarkánk életének eseményeit, bajait, nyugjeit vihetjük Isten elé, de szerintem a legszebb dolog az imádságban, amikor közbenjáró imádsággal valaki másért. Tehát oda gondolunk szeretettel egy embertársunkra, egy embertársunknak egy ügyére, egy aktualitására, de esetleg nyomorúságára, betegségére, arra a nagyon nehéz helyzetre, amiben ő van, és valaki másért is lehet. Ugye nagyon-nagyon fontos szerintem a közbenjáró imádságra is odafigyelni, és az is kellő hangsúllyal vinni az Isten elé.
2: Egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogyha másért imádkozunk, ugye Jézus Krisztus arra tanított, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, hogy az ön életében előfordult-e már az, hogy valaki ártott önnek, és ön mégis imádkozott érte, áldást is kért rá, és a későbbiekben pedig bebizonyosodott, hogy mennyire jó volt ez.
3: Igen, és mondhatom azt, hogy nagyon sokszor. Az nekem ugyanilyen fontos, tehát megint csak visszautalva erre a tavaly őszi sorozatra, szolgálatokra, megvizsgáltam Jézus imádságait is, és például azt tudjuk, hogy Jézus 7-szer szólalt meg a kereszten, és az ottani imádságaiból, ugye az egyik a 31. Zsoltár 6. vers, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, a másik pedig egy közbenjáró imádság az őt keresztre feszítőkét, vagy az őt a keresztfánot bámuló tömegért, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És ezt nagyon sokszor tapasztalom, hogy van bennem egy alap beállítottság, van van bennem egy jó indulat, egy segítő szándék, egy nyitottság, beleszaladok a falba, kőkemény elutasításba, dűbe, haragba, indulatba, és nem tudom mire vélni másra, mint azt, hogy nem tudja igazából, hogy mit cselekszik, hogy mit gondol, mit érez, főleg, hogyha valaki valamit megítél, vagy valamiben valami döntést hoz. A Károlin, ugye most tanulom az egyházi vezetést, és akkor nem biztos, hogy pontosan fogom tudni idézni a professzorat, de azt mondta például, hogy egy-egy döntés alkalmával csak a tiszta észnek van helye, és az indulatokat abszolút félre kell tenni. Na most nagyon sok embernél ez pont fordítva van, hogy indulatból azonnal, és azt is megtapasztaltam, hogy a válaszom teljes legyen, hogy imádkoztam valakiért, olyan helyzetbe kerültem, negatív indulatot éreztem, támadást éreztem, és ezt én tényleg nagy alázattal és tisztelettel csak úgy tudom mondani, hogy ezek közül az emberek közül hetek múlva vagy rövid időn belül azért az Úristen egyet-kettőt hámat visszabehozott az én utcámba. Mert olyat fordult a világ. Valami olyan nem várt. Ugye ezt nagyon sokszor tapasztaljuk a Szentírásban, az emberek kétféle irányba tudnak gondolkodni, vagy így, vagy úgy. De hogy az Isten útja is létezik, az Isten elgondolása, az Isten humora ráadásul, azt nem. Úgyhogy szívesen imádkozom másokért. Még akkor is, hogyha ha pontosan, tehát áldjátok és ne átkozzátok ellenségétek. Tehát egy olyan emberért is, aki adott esetben velem szembeállt, és én úgy érzem, meghallgatásra találtak ezek az imádságok.
2: Na meg kell azért kérdeznem, hogy az imádkozással kapcsolatban akkor pozitív érzések. Tehát volt-e olyan, gondolom azért jó pár alkalommal, hogy ugye akkor meghallgatta, érezte azt, hogy meghallgatta a Jóisten az imáját.
3: Meghallgatta, hogy ne, nagyon-nagyon sokszor. Én mindig abban tapasztalom meg leginkább azt, hogy az Úristen meghallgatja az imádságot. Én nagyon sokszor érzem magam akár mentálisan, akár lelkileg egy-egy szolgálathoz gyengének. És akkor én mindig erőért imádkozok az Úristenhez, hogy erősítsen meg, állítson oda, mondassa el velem, hagy hangozzék el az a bizonyságtétel, és én mindig érzem, hogy egy olyan megmagyarázhatatlan. Úgy szoktam ezt magamba megfogalmazni, azt az érzést, hogy na most érkezett meg a Szentlélek. És akkor onnantól kezdve már nincs félelem, már nincs gyengeség. De ezért én mindig imádkozok.
2: Hallgatók felé milyen üzenetet közvetítene az imádsággal kapcsolatban, csak hogy lezárjuk a beszélgetést?
3: Szüntelen imádkozzon. Szüntelen. Azzal a hármas összekapcsolással, hogy ezt az 1 Tesszalonika 5.17-ben olvasuk, hogy mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok. Nagyon-nagyon fontos. Ne maradjon el, ne váljon sablonossá, ne hullámozzon az intenzitása, így, ahogy az Úristen az apostolon keresztül kéri. Szüntelen imádkozzatok.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt volt nálunk. Hálás
3: szeretettel, örömmel.
1: Kedves hallgatóink, Szalkó Károlyt, a Kemecsei Református Gyülekezet lelkipásztorát hallották, a riporter Gál Tamás volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai svédasztal, zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Józsué könyve első fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Az élsportolók a felkészülés során kialakítanak egy úgynevezett izommemóriát. Egy-egy mozdulatot ezerszer is elismételnek az edzéseken. Amikor eljön az olimpia döntője, a stressz hatalmas, a tömeg morajlik, a nyomás pedig szinte bénító. Viszont amikor eldördül a startpisztoly, a sportolóknak már nem kell minden egyes izom összehúzódáson gondolkodniuk. A testük egyszerűen előhívja a begyakorolt mozdulatokat. Az érettségi is valami ilyesmi. Évekig tanultál és készültél, még ha az ajtó előtt állva úgy is érzed, hogy teljesen üres a fejed. Amikor megkapod a feladatlapot, Isten nem fogja helyetted megoldani a matek példákat, és nem írja meg az eszédet sem. Azonban ad valami sokkal nagyobbat, belső békességet a pánik helyett.
4: azt a nyugalmat, amelyben az elméd képes előhívni a megszerzett tudást. Ő ott áll melletted, és segít fókuszálni. Ma reggel sok fiatal számára elkezdődik a nagy megmérettetés. Ha te is köztük vagy, egy dolgot vés az eszedbe, még mielőtt tollat fogsz. A te értékedet nem a százalékok és a jegyek határozzák meg. Isten szemében te már megkaptad a maximális pontszámot, méghozzá az ő kegyelméből. Vegyél egy mély levegőt. Add bele azt a tudást, amit eddig megszereztél. A stresszt pedig hagyd kint a folyosón. Tedd meg, ami tőled telik, a többit pedig bízd rá. Az Úr ott ül veled a teremben, és a vizsgák utáni jövődet is stabilan a kezében tartja. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Immár 11. alkalommal tartottak szociokultúrát a Vasgyárban és Jukóvölgyben. A Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Irodájának szervezésében valósult meg a program, melynek célja, hogy a miskolci kampusz hallgatói ne csak könyvekből ismerjék a társadalmi valóságot, hanem testközelből lássák mindazt, ami a szegénységhez, a perifériára sodródáshoz és a társadalmi egyenlőtlenségekhez kapcsolódik. A program során terepjáróval járták be az ország legszegényebb szegregátumát, a Jukóvölgyet, és részt vettek a Szimfónia program foglalkozásain, tájékoztatott Juhász Orhidea, a Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Iroda vezetője. A lakáspiac egyelőre keresi az irányt, sokan kivárnak a vásárlással és a döntésekkel is, közölte az ingatlan.com hétfőn az áprilisi összesítés alapján. Kiemelték az év negyedik hónapjának lakáspiaci forgalmát, a húsvét és az országgyűlési választások is erőteljesen visszafogták. Áprilisban az egy évvel korábbinál kevesebb eladó lakó ingatlant hirdettek meg, a teljes kínálat mégis több mint 7%-kal nőtt. Hozzátették, a múlt hónapban 17%-kal csökkent a kereslet az előző havihoz mérten, tavaly áprilishoz képest pedig 8%-kal csökkent. Az ingatlan.com adatai szerint a teljes kínálat mégis bővült. Április végén 142 000 eladó lakás és ház várt gazdára, ami majdnem 7,5%-os emelkedés éves összevetésben. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a lakásvásárlók elbizonytalanodása idén tavasszal érezhetően átrajzolta a lakáspiac dinamikáját, fél évvel ezelőtt a vevők futhattak versenyt a lakásokért, az eladók pedig bátrabban árazhattak, mert akkor ők voltak nyerekben. Szerinte most az a legnagyobb kérdés, hogy a változékony időszak után milyen tempót vesz majd fel a keresleti és kínálati oldal, ezen keresztül pedig milyen egyensúlyok alakulhatnak ki az országos lakáspiacon, mondta a szakértő. Átfogó vizsgálatot indított a textiltermékek piacán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Azt vizsgálják, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható termékek megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a fogyasztóknak, közölte a hatóság hétfőn. Kiemelték, a korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a ruházati és háztartási textíliák címkéjén feltüntetett szálösszetétel nem minden esetben tükrözi a valóságot. Tavaly 120 termék laboratóriumi vizsgálatát végezték el, közülük több mint 20 bukott meg a teszteken. Focikupát és sportnapot tartottak a Tanítsunk Magyarországért program diákjainak, több mint 260 résztvevővel szervezték meg az eseményt. Mind a 14 partneriskola nevezett a focikupára, amelyet a Miskolci Egyetem műfüves pályáján rendeztek. A résztvevők a foci mellett 6 különböző állomáson sportolhattak, többek mellett tollaslabdázhattak, pingpongozhattak, strandröplabdázhattak. A Helyőkeresztúri csapat lett az első, őket követte a Baktakéki és az Arnóti, mondta Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetője.
0: Az időjárásról.
1: Napos, csapadékmentes idő lesz, a déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb északnyugati helyeken lehet melegebb. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély a csapadékra. A hőmérséklet hajnalban kedden 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. A hét második napján délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a klímaváltozás hatásai már nem a jövőt, hanem a jelent veszélyeztetik? A Dél-Alföldön az osztályos időszakok gyakorisága és a vízhiány mértéke kritikus szintet ért el. Különösen igaz ez Dél-Békésre, ahol az ország legértékesebb termőföldjei találhatók, ám a talajvízszint süllyedése és a fokozott párolgás már a helyi ökoszisztémák és a mezőgazdaság létét fenyegeti. Hogy mi lehet a megoldás, erről beszélgetek majd dr. Sipos Györggyel, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docensével.
2: Kollégáim a felszín alatti vízkészleteket sok időre visszamenőleg tanulmányozták, és hát amíg ugye a nyírségben, vagy éppen a Duna-Tisza közén már ugye 1980-as, 90-es évektől kezdődően megindult a talajvízszintek csökkenése és a vízhiány fokozódása, addig azt láttuk egészen 2018-19-ig bezárólag, hogy például ezek a területek, Dél-Békés, ugye a Maros-Hordalék kúpjáról beszélünk, tehát alapvetően egy jó vízellátottságú tájunkról, hogy itt is megindult a talajvízkészletek csökkenése, illetve a vízszint csökkenés. Ez azokra az okokra vezethető vissza, amit a korábbiakban említettem. Tehát a folyón sem érkezik elegendő víz, vagy viszonylag kevés víz érkezik, hiszen a vízgyűjtőn akár a hóban tárolt vízkészlet, akár a csapadék mennyisége is csökkent, valamint azt tapasztaljuk ugye az utóbbi években, hogy itt a megszokotthoz képest azért jelentősen kisebb évi csapadék mennyiségre lehet számolni, tehát ilyen 400 mm körüli csapadékra, miközben az 500-550 mm volt a korábbi átlag vagy norma. Ez mind oda vezet, hogy csökken a beszivárgás, csökken a felszín alatt érkező víznek a mennyisége, és ez talajvízszint csökken.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békességet kívánok sok szeretettel. Dobos Ágoston, Békés Szentadási református lelkész vagyok. Öröm számomra, hogy az Európa Rádió hallgatóinak Isten igéjét közvetíthetem a mai napra rendelt Bibliaolvasó kalauz szerinti igével. Hadd üdvözöljek ugyanakkor mindenkit az ősi apostoli köszöntés

is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Olvasom Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 7. rész 7-től 13. verséig terjedő ige szakaszát. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn. Én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn, mi volta, a jó által hoz rám halált. Így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Eddig olvastam Isten igéjét. Szükséges, hogy ne csak fizikai táplálékkal erősítsük magunk, hanem lelki táplálékkal, a legcsodálatosabb és legjobb lelki táplálék pedig Isten ígéje. Az felolvasott ige szakaszra azt mondhatnánk, hogy hát ez eléggé tömény táplálék, kemény eledel, minden részletére nehéz is most egy rövid áhítatban kitérni. Egy verset hadd emeljek ki, a 12. verset. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Erre figyeljünk most egy kicsit jobban. Milyen törvényről van itt szó ebben a felolvasott igében? Hát sokféle törvénnyel vagyunk körülvéve, mindenféle szabályokkal, néha elegünk is van belőle, mert már nem is lehet követni, hogy hányféle szabály és szabályrendelet és elvárás nehezedik ránk. Ugyanakkor vannak jó törvények, amelyekért hálásak vagyunk. Itt a Bibliában Pál apostol római levélben most kifejezetten Isten törvényéről ír, amelynek a központja a 10 parancsolat, ennek a summája a szeretet kettős nagy parancsolata, és ugyanakkor ki van bontva ez a 10 parancsolat ugye Mózes könyveiben sokféleképpen. Ez ránk is érvényes. A 10 parancsolat ránk is érvényes, és milyen jó, hogy Isten nem egy bonyolult parancsolat, rendelkezés, hálózatot, rendszert adott nekünk, hanem egy könnyen követhető, csodálatos, jó használati utasítást, eligazítást az élethez. Mennyivel bonyolultabb még egy kressz tanfolyam is. De vajon, hadd kérdezzem meg, hogy ismered a 10 parancsolatot? Ha azt mondja a Szentírás, Pál apostol, hogy a törvény szent, jó és igaz, akkor igaz ez a te életedre nézve is? Ezt az igaz, szent és jó 10 parancsolatot el tudnád könnyedén mondani? Ha nem, akkor kérlek szépen, hogy tartsál egy kis Biblia tanulmányozást Mózes második könyvében, a 20. részben olvasható, és idézd fel, könnyen megjegyezhető, hogyha két kőtáblára gondolunk, az Isten szeretet kőtáblájára, hogyan szeressük az Istent, és az ember szeretet kőtáblájára, így már könnyebb eligazodni a parancsolatokban. Fontos ugyanakkor, hogy a jézusi összefoglalást is, amelyet az Ószövetségből kiemelt, azt is szem előtt tartsuk. Az ószövetségi első kőtáblának az összefoglalása így hangzik, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. A második kőtábla összefoglalása pedig így hangzik, szeresd fele barátodat, mint magadat. Szükséges, hogy először is megismerjük Isten törvényét, ha valóban azt mondja Pál apostol, hogy szent, igaz és jó, már pedig így is van. A megismerésen túl ugyanakkor szükséges helyre tennünk is a törvényt. Nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy ha ezt megtartjuk, vagy legalábbis nagy százalékban megtartjuk, akkor Istennél kedvesek vagyunk, és akkor
hát reménykedhetünk a mennyországba való bejutásban, akkor milyen az örök élet. A Szentírás ugyanakkor ennél jobbat mond. Egy kicsit lesújtó a bevezetés, mivel sem mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének, senki nem tudja Isten törvényét tökéletesen beteljesíteni, hiszen nem felszínes teljesítésről van szó, hanem olyan radikális teljesítésről, amire Jézus tanított, aki azt mondta például, hogy nem csak az az ölés, hogyha másiknak a biológiai életét egy fegyverrel megszüntetjük, hanem ha valaki haragszik az ő atya fiára, már vétkezett ellene. Ez is az ölés kategóriájába tartozik. Sőt, ha már olyan szavakat mondunk, ami destruktív, ami leépíti a személyiségét, ez is ugyanúgy az ölés kategóriájába tartozik. Na most, ha így tovább mennénk minden parancsolatnál ezzel a radikalizálódással, akkor azt mondhatnánk, hogy hát mindenki a halálra méltó, ítéletre méltó, senki nem juthat a mennyországba, senki nem lehet kedves Isten előtt, viszont Isten adott egy csodálatos lehetőséget, és aki viszont mindent tökéletesen megtett és teljesített, a törvény betöltötte, Jézus Krisztust engesztelő áldozatként adta. Ő a kereszten meghalt a mi bűneinkért. Te sem tudod megtartani a 10 parancsolatot, kedves hallgatóm, de milyen csodálatos, hogy az Úr Jézus viszont megtartotta, és példát adott, és ugyanakkor Isten azt mondta, hogy ha elhiszed, hogy mégis Jézus Krisztus a te bűneidért elégtételt adott, akkor Isten örök életet és bűnbocsánatot ad nekem is, neked is, minden benne hívőnek. A törvény tehát úgy tehető helyre, hogyha arra gondolunk, hogy ez Krisztushoz vezető mester, mert felismerjük, hogy valóban nekünk szükségünk van bűnbocsánatra, és szükségünk van egy mentő megoldásra, és köszönjük, hogy ezt Krisztusban megkaphattuk. Ugyanakkor fékező erő is a törvény, hiszen féken tart bennünket, hogy ne kövessük a rosszat, de egyfajta ösztönzés is, egy ösztöke is, hogy még jobban Istennek tetsző életet éljünk. A megtartására kell tehát törekedni, így tehetjük helyre a törvényt, és így bátorítok mindenkit, hogy ezzel a hála érzéssel, hogy Isten megbocsátott nekünk, örök életet készített, ezzel a hála érzéssel törekedjünk mindannyian arra, hogy odafigyeljünk Isten jó parancsolatára, töltsük be a szeretet kettős nagy parancsát, és figyeljünk oda a részletekre is, hogy tiszteljük szüleinket, hogy az életet ne romboljuk, hanem védjük, törekedjünk a tiszta családi és házas életre, és így sorolhatnám ugyanúgykor az ószövetségi első kőtábla tartalmára is figyeljünk oda, és szenteljük meg a nyugalom napját, és csak Istent imádjuk, és az ő nevét hiába ne vegyük föl, viszont értelmesen, Isten dicsérettel, bizonságtétellel pedig mondjuk ki minél többször. És így valljuk, hogy valóban a törvény szent, igaz és jó. Adjunk ezért hálát most befejezésül imádságban. Köszönjük Istenünk ezt a csodálatos jó törvényt, amit adtál nekünk, add, hogy jól használjuk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.

Kassák Lajos. Harangszó. Feltámadott, mondják a népek, és megsüvegelik nevét a názáretinek, ki az Ács fia volt, s megenyhült már a szél is, s a rügyek kisarjadtak. 2000 éve látják őt a vének és a gyerekek, amint hosszú fehér ingecskéjében lépeget, s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra. S ti is, útszéli csavargók és mesteremberek, akik hű követői vagytok valamennyien a nincstelenségben, az útban és az igazságban. Igen, igen, az ő árnya és visszhangja vagyunk mi. S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát, mindennapi kenyerünkben s vízünkben dicsérjük, hogy vérünkből való, s meghalt értünk a kereszten.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Manka. Hogyan került a lakodalomba Manka és a tündér? Már 7 hete az a szóbeszéd járta, hogy Tuskó polgármester megházasítja a fiát. A hírszerző Szajkó is elvitte az újságot a rejtekadó erdőbe. Rumcájsz meghallgatta a Szajkót, és így szólt. Ahogy én Tuskót ismerem, semmi jó nem sül ki abból a lakodalomból. Másnap pedig Rebeka anyó futott a barlanghoz, és ezt kiáltozta. Emberek, a micsoda trakta készül, mintha maga a jeruzsálemi király nősülne. Rumcájsz megkereste a kalapját. Elmegyek Icsimbe körülnézni. Csibészkét Monkára bízta. A csizmáját bekente borszhájjal, hogy nesztelen legyen a lépte, és útnak eredt. A Icsini piac teret, mintha kirabolták volna. A kofák üres kosarak mellett ültek. Gyorsan eladtátok a portékátokat, szólt Rumcájsz. A kofák erre azt mondták. A polgármester mindent összevásárolt a lakodalomra. És Rumcájsz keresztül kasul járva Icsint, mindenütt ugyanezt látta. Bárdosnál, a mészárosnál egy darabka pecsenyehús sem maradt, de még szalonna sem. Pici, a kereskedő, az üres, lisztes és cukros zsákokat rázta ki, és az üres fűszeres fiókokat söprögette. Nem volt egy darabka vaj, egy csöpp tej, egy kanálka méz, egy morzsa túró sem. Tuskó polgármester mindent elvitetett a házába. A polgármesterné az összehordott élelem fölött áll, és az ujjai mutatja a szakácsnőknek, hogy mindebből 33 féle ételt kell főzni. A mennyasszony 2 tucat teljesen új alsószoknyát visz a vőlegény házába. Boriskának hívják, és Hasasnak, a Jicsini serfőzőnek a lánya. A vőlegény neve Lőrinc, és dagad a büszkeségtől, hogy polgármesteri vadék. A hintó kerekeit, amelyen a templomba mennek, rózsaolajjal kenik majd meg. Rumcájsz kérdezősködés nélkül megtudott mindent, amint keresztül kasul járt a Jicsint. De mivel úgy tetszett, hogy nem lesz semmi baj, a császári országúton visszatért a rejtekadó erdőbe. Csakhogy alig húzta ki a lábát Jicsimből, a polgármester háza udvarán veszekedés támadt. A polgármesterné körüljárta a zsákokat, csöbröket és kosarakat, majd felkiáltott. Mindenből van, elég csak egy valami hiányzik. Egy pikkelyt se látok sehol. Hát miféle lakodalom lenne ez hal nélkül? Meghallotta ezt a polgármester, lement az udvarra, és most már 2 lármáztak. A végén Tuskó kifutott a kapu elé, és a réteg felé kiáltott. Mire 5-öt számolok, itt legyen a városi halászmester! Akkor tájt Jicsimben egy horgas nevezetű ember volt a halászmester. A halastavakat bízták a gondjaira. Horgas nagyon értett a szót csatákhoz is. Miért lármázol, polgármester? Morgott a réteg felől Horgas, és közelebb jött. Halt akarok, de nem ám akármilyet. Méltó legyen a fiam lakadalmához. A halászmester a tenyerébe támasztotta a homlokát. Csak hogy honnan kerítsünk halat? A levegőből, förmett rá Tuskó. Vagy te nem vagy halászmester? Az vagyok, bólintott Horgas. Csak hogy az elődöm annyira elhanyagolta a halastavakat, hogy most mindent előről kell kezdenem. Békát, polgármester, talán még találnék a halastavakban. A polgármester csak hápogott a méregtől. Horgas várt egy darabig, de mivel a polgármester a háp-hápnál többet nem mondott, hát elment a dolgára. Tuskó nem sokára mégis magához tért, és mindent elmondott a feleségének. Az asszony meg kiabálni kezdett. Minden napszámosnak jut legalább 1 halfarok a lakodalmán. A polgármesterét meg az üregújjukat szopogassák. Éppen akkor ment arra a fiúk Lőrinc. Bajuszkája hegyke hegyesre volt pödörve. Ennyi baszuság ilyen kicsinségért, mondja Lőrinc. Hiszen van a rejtekadó erdőben egy kis halastó, és benne bőven van hal is.
Tuskó megint hívatta Horgast, a halászmestert. Én keressem meg neked a halat. Miféle halászmester vagy te? Vedd a hálódat és fogjál halat a rejtek adó erdő tavában. Horgas erre azt válaszolta, hogy ő bizony oda nem megy, hogy ő ezt nem teheti. Megszegné a halászmesterség szabályait, ha idegen halastóba orozva halászna. Magam gondoskodom mindenről, még mielőtt szétvet a dű, rikoltotta a Tuskó polgármester, és futásnak eredt egyenesen a rejtekadó erdőbe. Így került sült Hínárkócra, a vízimanóra. A fűszva koronájában ült, és fésülgette a fa szélcibálta veszőit. Oda futott hozzá a jicsini polgármester, és rákezdte. Mutass nekem egy-két csukát, egy-két pontyot, hogy válogathassak. Hínárkóc elképedve tekint le rá a fűszfáról. És igyekezz, mert holnap lakodalom lesz nálunk, lármázik a töltésen a polgármester. Hínárkóc magához tért az első ijegységből. Szétterpesztette a lábát, és így szólt. Halad tőlem, nem kapsz. Ahogy ezt megmondta, hintázott egyet a veszőkön, beugrott a tóba, és eltűnt a mélyben. Tuskó esért és halatán csoda, hogy szét nem verte a töltést. Holmi vízimanók nem fognak a jicsini polgármesterrel kukoricázni, valahogy majd elintézem, hogy megkapjam azt a halat a tóból. Aztán megfenyegette ujjával a tavat, és átgázolva az árpa földön, visszament Jicsinbe. Hínárkóc várt egy kicsit, aztán elindult Rumcájsz barlangja felé. Rumcájsznak akkor éppen más dolga akadt. A zabosi molnár üzenetet küldött, hogy eltörött a malom kereke, és hogy Rumcájsz nem segítene-e, mert különben a gazdák liszt nélkül maradnak. Rumcájsz elment hát Zabosba. Ott meghagyta, hogy rekesszék meg a vizet, bemászott a verembe a kerék helyére, és maga forgatta a malmot. Így történt, hogy amikor Hínárkóc segítségért ment a barlangba, csak Mankát és Csibészkét találta otthon. Egy tündér is volt náluk, aki olyan volt, mint a harmat áztatta volna, mert az előbb még sírt. A holdnak táncolt éjszaka, és tánc közben beleakadt a szoknyája egy tövisbe. A szoknyát csak keresztöltéssel lehet megvarni, és ezt a tündér egyedül nem tudja. Manka behívta Hínárkócot, hogy amíg ő elkészül a varrással, üldögéljen egy kicsit. Manka egyik öltést a másik után öltötte, még nem az utolsó keresztöltés is megvolt. Majd elszakította a cérnát, és így szólt a tündérhez. Most már minden öltést tartani fog, a szederbokorban is megakadhatsz. A tündér felpróbálta a szoknyát, vajon jó lesz-e újra, aztán vidáman így szólt. Köszönöm, Manka, majd meghálálom. S hogy a tündér elfutott az erdőbe, sor került Hínárkócra. Hát téged mi szél hozott erre? Hínárkóc elmondta, hogy a jicsini polgármester halat akar. És Rumcájsz nincs sehol, sóhajtott fel a végén. Manka szépen visszatekerte a maradék cérnát az orsóra. Nem olyan nagy dolog ez, Hínárkóc, majd én Csibészkével vigyázok a halastóra. Manka és Csibészke már jó ideje ültek lesben a töltés mögött, Hínárkóc meg a fűszva koronájában. A Jicsimből ide vezető utat kémlelték. Eleinte az út üres volt, majd hirtelen por szállt föl róla, és megjelent Tuskó polgármester. Vonul a hajdúival a halastó felé, maga viszi a hálót a vállán. 7 hajdú rudat tart a kezében, azokkal hajtják majd a halakat a polgármester hálójába. Amikor a zsiliphez értek, döngetni kezdték, hogy elijesszék Hínárkócot. Aztán megkezdődött a halászás. Ám valahányszor a polgármester lemerítette a hálót, Manka nagyot kiáltott a töltés mögött. Tuskó, látlak! Abba is hagyták menten az orfalászatot. A polgármester egyszer csak megkerüli a töltést, és felkiált. Manka és Csibészke ott ülnek a töltés mögött, ezért még megfizettek. 7 hajdút szétküldött, hogy 3 oldalról közelítsék meg a halastavat. A negyedik felől maga indult el. Valami ügyes csellel ki kellene szabadulnunk. Súgta oda Manka Csibészkének. Kézen fogta, és futásnak eredtek. Tuskó polgármester és a 7 hajdú utánuk.
Amíg Manka és Csibészke a réten szaladtak, nem volt semmi baj. De amikor a csipkebokrat kellett megkerülniük, a hajduk beékelődtek közéjük. Mankát tovább kergették, Tuskó pedig rádobta a hálót Csibészkére, és megfogta, mint egy keszeget. A hálót aztán összegabajította, hogy mozdulni se lehessen benne, és visszament Icsimbe. Csibészkét a háló minden oldalról megfogta, mégis megpróbálta elszakítani rajta a szemeket. De csak az ujjait sebezte fel, ugyanis a háló francia zsinekből készült. Így hát a polgármester hazavitte Csibészkét. Amikor a polgármesterné elébük futott, így szólt, ez aztán furcsa hal. És mérgében, hogy a lakodalmi mulatság hal nélkül marad, bezárta Csibészkét a pincébe. Mankát a hét hajdú keresztül kasul üldözte a rejtekadó erdőben. Alig menekült el az egyik elől, ott volt a sarkában a másik. Megkerülte a másodikat, elébe ugrik a harmadik. Ezután négyen estek Mankának, ruddal a kezükben. Végül is kicsúszott Manka a hajduk keze közül, egérutat nyert azokon a kis ösvényeken, amelyeket azok a gazfickók nem ismertek. Beleült a mohába, halkan Csibészkét szólongatta. De csak a szél járt a fák lombja közt, más hang nem hallatszott. Szólítja Manka másodszor is, harmadszor is Csibészkét. A szél elült, és hallani lehetett a hangyák lábainak motozását a harasztban. Amikor hetedszerre sem kapott választ, Manka tudta, hogy Csibészkéhez nem jut el a hangja. A rabló feleség kemény, mint a kő, de néha a követ is megtörik. Manka szeme megtelt könnyel. Tenyerével letörölte a könnyeit, és amikor újból tiszta szemmel körülnézett, egy tündér állt előtte. A szoknyája keresztöltéssel volt megvarva. Így szólt Mankához. Mindent láttam. Ha akarod, elszállok a széllel Rumcájszhoz a malomba, és megmondom neki, menjen el Csibészkéért. Alig, hogy ezt kimondta, felült a szél hátára. De Manka a szoknyájánál fogva visszatartotta. Nem szeretem terhelni Rumcájszt azzal, amit magam is meg tudok csinálni. A tündér egy málnabokorra ült, és gondolkodni kezdett. Ujjaival malmozott egy picit, majd csendesen elmosolyodott. Tudok még egy megoldást, de holnapig várni kell vele. Rumcájsz hajtotta a malmot zabosban. Csibészke Icsimben megpróbált kiszabadulni a polgármester pincéjéből, de minden oldalról kőfal vette körül. Elérkezett a nap, a polgármester fiú lakodalmának a napja. A tündér mindjárt reggel elment Mankához. Szép arcát bemázolta feketére áfonyával, és lenge ruhájára szürke pókhálót rakott. Mire jó ez? Kérdezi tőle Manka. Minél kevesebbet kérdezősködsz, annál hamarabb tudod meg, hogy mire készülök, mondta a tündér, és a könnyű széllel Jicsin felé repült. Manka a nyomába szegődött. Jicsin előtt a tündér köszönetet mondott a szélnek, és gyalog ment tovább. Manka is vele tartott. Odaértek a Jakab templomhoz. A templom előtt ott tolongott már csak nem az egész város. Mindenki a templom előtt bámészkodott, várta a polgármesterék fiának, Lőrincnek lakodalmi menetét. A tündér az emberek közé lopakodott Mankával. És már jönnek is, hömpölyög a menet. Elől a méltóságos polgármesterék is 13 hintóban vonul utánuk negyed ízig len a rokonság. Tuskó polgármester körülhordozza a tekintetét, vajon mindenki kellő tisztelettel van-e irántuk. A polgármesterné gyöngysort fitoktat a nyakában, akkora zsinórra fölfűzve, hogy körülírni a harangtornyot. A menyasszony apja hasas serfőző, a serfőzők szekerén ül, amelyet négy belga csődör vontat. Az ő hatalmas súlya alatt a hintó összetörne, mint egy tojáshé. A serfőzőnét melléje ültették a bakra. De mindez csak a drága kő foglalata. A menyasszonyt sejempárnán viszik, szépen kicsinosítva, de mivel hasas serfőző családjából származik, kicsit több hús van rajta a kelleténél. A vőlegény,
A polgármesterék Lőrince viasszal hegyesre pödörte a bajusszát, és még a toronynál is fentebb hordja az orrát. Amikor a menet közelebb ért, a tündér átsiklott az emberek között, és a díszkúthoz ment. A kútban megmosta áfonyától maszatos arcát, míg tisztán nem ragyogott, mint a csillag. Aztán a pókhálót is leszette a szoknyájáról. És mielőtt Manka megkérdezhette volna, miért csinálja mindezt, a tündér, mint a májusi égbolt, rámosolygott Lőrincre. Lőrinc pedig megállította a lovakat. Hó! Aztán a sárhányóra lépve leugrott a hintóból, és ment egyenesen a tündér után. S a tündér mosolyog rá, mint a rezeda, mint a rózsa, mint a jázmin virág. Lőrinc pedig követi. Ott hagyja a menyasszonyt és az egész rokonságot. Lőrinc csak megy a tündér után, mint akit megbabonáztak. Amikor a kapuhoz értek, a tündér így szólt a polgármesterhez és a polgármesternéhez. Fiút, fiúért, így toroljuk meg Csibészkét. Tuskó és Tuskóné rohantak egyenesen a pincébe, a nagy rohanástól még a mirtuszágat is elvesztették. Visszafelé, mintha angyalszárnyakon vinnék Csibészkét, csak hogy minél előbb visszaadhassák Mankának. Miután ez megtörtént, a tündér Lőrinc felé sohintott. Hoss! Lőrinc ettől kijózanodott, és visszaballagott a Boriskájához. De Boriska azt mondta, hogy a tündér megrontotta Lőrincet, és neki így nem kell. Az esküvőből nem lett semmi. Az egyik szabó oda kiáltott a polgármesteréknek, vajon nem akarják-e, hogy ebből a nagy szégyenből bekecset szabjon nekik?

a földet, a folyót, a heveket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt. Amit a legjobban köszönök, utolsó.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Húszóra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Immár 11. alkalommal tartottak szociokultúrát a Vasgyárban és Jukóvölgyben. A Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Irodájának szervezésében valósult meg a program, melynek célja, hogy a miskolci kampusz hallgatói ne csak könyvekből ismerjék a társadalmi valóságot, hanem testközelből lássák mindazt, ami a szegénységhez, a perifériára sodródáshoz és a társadalmi egyenlőtlenségekhez kapcsolódik. A program során terepjáróval járták be az ország legszegényebb szegregátumát, a Jukóvölgyet, és részt vettek a Szimfónia program foglalkozásain, tájékoztatott Juhász Orhidea, a Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Iroda vezetője. A lakáspiac egyelőre keresi az irányt, sokan kivárnak a vásárlással és a döntésekkel is, közölte az ingatlan.com hétfőn az áprilisi összesítés alapján. Kiemelték, az év negyedik hónapjának lakáspiaci forgalmát a húsvét és az országgyűlési választások is erőteljesen visszafogták. Áprilisban az egy évvel korábbinál kevesebb eladó lakó ingatlant hirdettek meg, a teljes kínálat mégis több mint 7%-kal nőtt. Hozzátették, a múlt hónapban 17%-kal csökkent a kereslet az előző havihoz mérten, tavaly áprilishoz képest pedig 8%-kal csökkent. Az ingatlan.com adatai szerint a teljes kínálat mégis bővült. Április végén 142 000 eladó lakás és ház várt gazdára, ami majdnem 7,5%-os emelkedés éves összevetésben. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a lakásvásárlók elbizonytalanodása idén tavasszal érezhetően átrajzolta a lakáspiac dinamikáját, fél évvel ezelőtt a vevők futhattak versenyt a lakásokért, az eladók pedig bátrabban árazhattak, mert akkor ők voltak nyerekben. Szerinte most az a legnagyobb kérdés, hogy a változékony időszak után milyen tempót vesz majd fel a keresleti és kínálati oldal, ezen keresztül pedig milyen egyensúlyok alakulhatnak ki az országos lakáspiacon, mondta a szakértő. Átfogó vizsgálatot indított a textil termékek piacán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Azt vizsgálják, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható termékek megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a fogyasztóknak, közölte a hatóság hétfőn. Kiemelték, a korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a ruházati és háztartási textíliák címkéjén feltüntetett szálösszetétel nem minden esetben tükrözi a valóságot. Tavaly 120 termék laboratóriumi vizsgálatát végezték el, közülük több mint 20 bukott meg a teszteken. Focikupát és sportnapot tartottak a Tanítsunk Magyarországért program diákjainak, több mint 260 résztvevővel szervezték meg az eseményt. Mind a 14 partneriskola nevezett a focikupára, amelyet a Miskolci Egyetem műfüves pályáján rendeztek. A résztvevők a foci mellett 6 különböző állomáson sportolhattak, többek mellett tollaslabdázhattak, pingpongozhattak, strandröplabdázhattak. A helyi keresztúri csapat lett az első, őket követte a baktakéki és az arnóti, mondta Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetője.
0: Az időjárásról.
1: Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély a csapadékra. A hőmérséklet hajnalban kedden 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. A hét második napján délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazinműsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, ebben az órában Szonták Szabolccsal, a Kisgyőri Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk.
2: A kutatások azt támasztják alá, hogy már 1546-ban, azért, ha belegondolunk az 1517-hez képest, tehát viszonylag nagyon-nagyon gyorsan, van nyoma annak, hogy van kvázi helvét hitvallás, tehát hogy foglalkoznak ezzel, de azt viszont biztosan lehet tudni, hogy már 1576-ban, de 1595-ben már van olyan Dézsma levél, amit ugye jelenlévő lelkipásztor írt alá. Tehát onnantól kezdve Kisgyűrben beszélünk református gyülekezetről, és az a templom, aminek most az építésének ünnepeljük a 250. évfordulóját, előtte is volt egy templom, az pontosan sajnos nem sikerült meghatározni, hogy hol, annyit tudunk a történelemből fennmaradt okiratokból, hogy valahol a falu keleti részén volt, de az nincs meg. És tulajdonképpen a jelenlegi templomunknak az építését ünnepeljük, amit 1776-ban építettek, és ennek van, ugye most nekünk 2026 kettős ünnep, mert az építés 250. évére emlékezünk, ünnepeljük, és Mészáros István beiktatásának a 70. évfordulója van, tehát most ez egy ilyen nagy öröm a falu számára.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Emeljek itt néhány alkotást. Mielőtt a gyülekezeti életről szólnánk, hadd kérjem meg, hogy magáról a településről szóljon nagy tiszteletű úr.
1: Valóban, ahogyan felvezette, ez egy csodálatos festői környezetben lévő, nagyon-nagyon rendezett település. Azt szoktam mondani mindenkinek, hogy egy zsákfaluról beszélünk, ez nagyon-nagyon fontos. Zsákfalunak két útja van. Az egyik út az az, hogy az ott lévő emberek megtanulták azt, hogy tulajdonképpen saját magukra számíthatnak. Tehát nincs átmenő forgalom, nincs olyan, hogy valaki észrevenni, hogyha esetleg szükség van, hogy itt valamit rendbe kellene rakni. Ha ők maguk nem szervezik meg önmagukat, akkor tulajdonképpen a másik út fog érvényesülni, ez pedig a leépülésnek az útja. Én azt látom, viszonylag sokat járva az országunkat, hiszen a Nemzeti Vallás Turizmus Tanácsnak vagyok a főtitkára, és pontosan látom az egyházi értékeket a legkisebb faluban is, hogy Kisgyőr egy nagyon-nagyon unikális falu. A Bükk déli lábánál fekszik, tulajdonképpen körbeveszi a falut a Bükki Nemzeti Parknak a határa, és a falunak a történelmét átismételve, mielőtt jöttem, ugye azért azt mindig is azt gondolom, hogy egyszerre volt nehéz, és egyszerre volt jó helyzetben, hiszen ugye folyamatosan Diósgyőrhöz csatolt falukról beszélünk, ugye itt királyi uradalomnak a részéről, de a Bükk természet, az Isten által alkotott természet azért rengeteg értékkincset helyezett el. Tehát, hogyha nézzük magát az erdőket, nézzük a vadállományt, aztán nézzük akár a palabányát, vagy a bányászatot, azért itt mindig is mondhatom azt, hogy ez a természeti táj nehezen adta meg magát az emberek megélhetésére nézve, de mindig is gazdagságot mondhatom ezt így, hogy biztosített, hiszen hogyha a favágásra gondolunk, a vadászatra gondolunk, a bányászatra gondolunk, akkor ezek mind olyan a társadalmat alapvetően meghatározó szükséges funkcióknak az ellátását biztosították, amiből azért az emberek egyrészt hozzászoktak a munkához, másrészt megbecsülték az abból eredő gazdagságot, és harmadrészt azért azt lehet látni, hogy ezt visszaforgatták a falunak az épített környezetébe. És ahogyan ön felvezetőjében mondta, hogy ez egy rengeteg faragással megáldott falu, nem véletlenül, itt nem szabad elmennünk Kékedi László polgármester úr mellett, aki a Magyar Művészeti Akadémiának, a népművészeti tagozatának a vezetője, és egyben fafaragó is. És azért azt kell látni, hogy a falunak volt egy alapvetően jó társadalmi állománya, és tulajdonképpen az ő népművészeti érzékenysége, elkötelezettsége, mondhatom azt, hogy országos szinten felhelyezte a falut a térképre, miközben egy közel 1600 fős faluról beszélünk. Mindenki egy picit más számot mond, valaki azt mondja, hogy 144 kültéri alkotás van, valaki szerint 166, mindenkit arra bátorítok, hogy tessék eljönni, lerakni az autót, és csodálatos órákat eltölteni Kisgyőrbe, és számolják össze, ha valaki megszámolta az összeset, legyenek kedvesek nekem megmondani a számot, én még nem számoltam össze. És azt lehet látni, hogy azért ezek a fafaragások, ezek nem csupán önálló installációk, hanem mindegyik nagyon komoly és mély üzenettel bír. Ugye, ahogyan említette magát a Golgotát, a Golgota önmagában nem stációk sorozata, hanem tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy van még egy ilyen az országban, de egy napkoronggal a feltámadás motivumával ér véget, és például mióta lelkipásztorként szolgálok a faluba, ezen az éven húsvétkor másodjára szerveztük meg a húsvét hajnali áhítatot, és azért ez egy fantasztikus felemelő érzés, ahogyan reggel még az ember a saját gyertyájának a fényével érkezik meg a sötétben, és egyszerűen szó szerint, ahogyan fel kell a nap, nem is kell prédikálni, az ember megérti azt, hogy mi a különbség az ember fénye és az Isten fénye között, és mindezt a nap korong előtt teszi, miközben látja visszatekintve a stációkra, ami pedig azt jelenti, hogy ez a fény tulajdonképpen valakinek igenis az életébe került. Tehát, hogy annyira szemléletesen összekapcsolódnak ezek a faragások a hitünkkel, mondhatom a dogmatikánkkal, a bizonyságtételünkkel, hogy ez magáért beszél. De ugyanakkor míg most egy felemelő történetről beszélek, azért az ember életében ott van az elmúlásnak a története is,

0: és például maga a ravatalnál is az egy nagyon-nagyon megható történet, megható faragás, hogy bármennyire is nehéz a téma, de hogy a koporsót tartó faragás az tulajdonképpen egy nyitott szárnyú angyal, ami a kezében fogja a szívet, tehát hogy Isten felé haladunk, ez a mi reménységünk, míg a fejünket, testünket védő ravatal pedig egy tulipán, ami éppen elhervadni készül. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon mély szimbólumok vannak, de hogyha azt nézem mondjuk, hogy a parókia előtt egy boldogságfa van, ami Gyökösi Endre nyomán ihletődött, hogy tulajdonképpen boldog az, aki észreveszi egy diófában a bölcsőt, a koporsót és az asztalt, és mindháromban a diófát. És bárhová nézzünk a falun, és valóban említettem a nemzetnek a Betlehemét, amit 4 éven keresztül eddig a parlamentnél volt felállítva, és több százezeren tekintették, meg 4 év alatt nyilván több mint 1 millióan. Azért ezek mind-mind olyan installációk, amiben nem csak a népművészet van benne, hanem pontosan az a kifejező erő, ami magába ott van a népművészetben, ami összekapcsolja tulajdonképpen az identitásunkat, a keresztény létünket azzal a különböző művészeti megnyilvánulásokkal. Az utóbbi években készült el a Szent Korona kilátó, abból pedig gyönyörűen belátni a Bukk fennsíkra, ami pedig végigveszi a Szent Koronának a történetét. És ez mind-mind ingyenes, mind-mind ott van a lábunk előtt, a szemünk előtt. Én azt látom, hogy aki eljön Kisgyőrbe, minimum 1 fél napot, gyalogosan, nagyon-nagyon, ez egy csendes falu, el tud tölteni, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel.
1: Önt 2025. júniusában iktatták be gyülekezetben, és 2023 végétől szolgált helyettes lelkipásztorként a településen, de felesége révén ugye több évtizedes múltra tekint vissza az a kapcsolat, amely alapján ön fogalmazott úgy korábban, hogy családi fészekbe érkeztek. És még itt egy gondolat erejéig az előző válaszához is kapcsolódva, ahogy említette, ne számszerűsítsük ugye akkor pontosan, de nagyon sok alkotás megtalálható a településen, és ugye Mészáros István püspök úrnak, aki korábban 3 évtizedig szolgált a településen, és ugye felesége, nagypapája volt, hogy neki is emléket állítottak. És itt még a fény, ami megmutatkozik, ugye a lámpások ebben az alkotásban is, hogyha még ezzel kapcsolatban osztana meg velünk néhány olyan gondolatot, hogy milyen szívvel érkeztek a településre.
0: Ez egy nagyon érdekes transzgenerációs utazás, ha fogalmazhatok így, és megengedik ezt a hallgatók. Hiszen igen, ugye Mészáros István 1956. októberében iktatták be lelkipásztornak Kisgyőrbe, tehát ebben az évben egyébként ünnepeljük majd ősszel a beiktatásának a 70. évfordulóját. És valóban, ahogyan mondta a fényt, és ugye ehhez hozzátartozik, hogy akkor milyen szívvel és lélekkel vagyunk itt, ugye ő 56-tól 86-ig volt itt, amíg ugye püspökként beköltözött az Avasra, és az az emlék oszlop, ami a temetőben el van helyezve az ő tiszteletére, hiszen tudjuk, hogy nem ott van eltemetve, hanem itt az avasi temetőben, de a kisgyőriek annyira megszerették, hogy egy emlékoszlopot állítottak neki, amiben valóban az oszlop tetején a templom van, és az egész oszlop egy olyan faragást foglal magába, amin emberek lámpásokkal mennek a templom felé. Ugye a legelején említettem a zsákfalut, azért a modernizáció nem a zsákfaluban kezdődött, ezért amikor óvoda került, akkor még nem volt villanyvezetékes áram, és a legenda, mert mindenki ugyanúgy emlékszik rá, Mészáros István püspök úr az esti istentisztelet kezdetén mindig kiállt a tornácra, a parókia tornácára, és onnan nézte, hogyan a lámpásokkal az emberek közelítenek Istenházához. És ebben van egy nagyon izgalmas szimbolikája ennek, hogy tulajdonképpen visszatérve az előző mondatomhoz, hogy az ember a saját fényével, amiről azt hisszük, hogy Istennek a fénye, a bennünk lévő fénye, törekszik a forrás felé, tehát hogy ez így jelenik meg. És amit mondott, ugye mi tulajdonképpen 40 év távlatából érkeztünk most vissza ugyanabba a parókiába, hiszen ugye 86 és 2026, hogyha így nézzük, ahol a nagyszülők éltek a feleségemnek. Van ebben valami utópisztikus izgalom is, olyannyira, hogy Mészáros Istvánnak egy hatalmas nagy fotója kint van a gyülekezeti imaterembe, amit bár meg sem próbáltunk arrébb rakni, de szent áhítattal nézi a mai napig minden gyülekezeti tag. Hihetetlen az, és ez számomra inspiráló közeg, a szolgálatomra nézve is, hogy mennyire fontos egy lelkipásztornak a munkája. Teljesen mindegy, hogy hol végzi azt. Mert tulajdonképpen én úgy élem meg a jelenlétemet, hogy én még mindig annak a 40 éves vetésnek aratom tulajdonképpen, vagy arathatom a hasznát, vagy a termését, amit ő elvetett. Hiszen itt még aktívan emlékező emberek vannak, olyanok a presbiterek, olyan éppen a közmunkás, akik nála konfirmáltak, nála esküdtek, és a többi, és a többi. Tehát, hogy itt egy tulajdonképpen egy gazdag élőhitű gyülekezetet találtunk, és ezzel a felelősséggel vagyunk jelen, hiszen azért 1956-ban azt gondolom, hogy nem sok településben tanított lelkipásztor mondjuk angolt, mert azt gondolta, hogy attól, hogy milyen történelmi kontextus élünk meg, igenis az embernek fejlődnie kell, az ember kapott egy talentumot, azt kamatoztatni kell, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy olyan gondolkodó lelkipásztor volt, nem véletlenül lett püspök, aki nem a kor szellemének adta át magát, hanem igenis hűségesen követte Istennek azt a tanítását és útmutatását, hogy bizony-bizony a talentumainkat, azokat kamatoztatni kell mások javára.
1: És ugye ebben az évben a templom fennállásának 250. évfordulóját igen. is ünneplik.
0: Igen, ez ugye nagyon érdekes ez is, tehát hogy most megy ugye a feltárása annak, illetve volt már egy feltárása, inkább csak a finomítása, hogy hogyan is nézett ki a kisgyőri gyülekezetnek az élete. És a kutatások azt támasztják alá, hogy már 1546-ban, azért, ha belegondolunk az 1517-hez képest, tehát viszonylag nagyon-nagyon gyorsan, van nyoma annak, hogy van kvázi helvét hitvallás, tehát hogy foglalkoznak ezzel, de azt viszont biztosan lehet tudni, hogy már 1576-ban, de 1595-ben már van olyan Dézsma levél, amit ugye jelenlévő lelkipásztor írt alá. Tehát onnantól kezdve egy Kisgyűrben beszélünk református gyülekezetről, és az a templom, aminek most az építésének ünnepeljük a 250. évfordulóját, előtte is volt egy templom, az pontosan sajnos nem sikerült meghatározni, hogy hol, annyit tudunk a történelemből fennmaradt okiratokból, hogy valahol a falu keleti részén volt, de az nincs meg. És tulajdonképpen a jelenlegi templomunknak az építését ünnepeljük, amit 1776-ban építettek, és ennek van, ugye most nekünk 2026 kettős ünnep, mert az építés 250. évére emlékezünk, ünnepeljük, és Mészáros István beiktatásának a 70. évfordulója van, tehát most ez egy ilyen nagy öröm a falu számára.
1: És megkérhetem, hogyha már ünnep és öröm, hogy az ön beiktatásának az ünnepi Isten tiszteletére emlékezzen vissza, hogyan élte meg, mit jelentett akkor? Nyilván több gondolatot hallottunk már igen. most ezzel kapcsolatban, de még hogyha azt az ünnepi pillanatot visszaidézni.
0: Nem is annyira egyszerű, hiszen olyan sok minden történt egy év alatt, ahogy az lenni szokott ugye a mondás is, ahogy mondja, hogy új seprő, jó seper. A számomra ugyanazzal a felemelő érzéssel gondolok vissza, mint akkor jelen voltam ebbe. Ugye azért azt kell látni akár a feleségem is az én utamon, hogy ugye mi mind a ketten Borsod-Abói-Zemplén vármegyeiek vagyunk, tehát én szuhogyi, a feleségem pedig taktaharkányi, és ugye mindig is kerestük azt, hogy hogyan, és bocsánat, ugye mi eddig Budapesten éltünk, tehát 25 év budapesti élet, azt gondolom, hogy sikeres életpálya után jöttünk Kisgyűrbe, de minden siker ellenére most úgy érezzük, hogy egy családi fészekbe érkeztünk vissza, és ez ad egy olyan jellegű egyrészt tartást, másrészt örömöt, amit én azt gondolom, hogy boldog mindenki, aki át tud élni. És maga a beiktatást is így éltük meg, mert minden látszat ellenére a legtöbb barátunk, amikor elkezdtük mondani, hogy hát úgy néz ki, hogy akkor Borsod, sőt maga az egyház kerületünk, ezt elmondhatom, mert inkább vicces, amikor mondtuk, hogy hát, hogyha van egy hely, akkor szóljatok és nézzük meg, akkor azt fogalmazták meg, hogy hát de bolondok vagytok, hát ugye alapjában véve, és ez nem jó, de van egy dinamikája kvázi a belső vándorlásnak, ez pedig ugye sokkal inkább az, hogy az ember a székes fővárosba igyekszik, vagy valamerre Dunántúlra, ami ehhez képest ugye visszafelé jöttünk, és mondtuk, hogy igen, komoly. És a barátaink, a családjaink azért azt hitték, hogy nem tudom, hogy picit megbolondultunk, de nem. Tehát, hogy nem bolondultunk meg, egyrészt nem csak emberi akarat volt ebben, hanem nagyon sok imádság és Istenre hagyatkozás, és nekem nagyon nagy dolog, hogy itt lehetünk lelki és családként. Az a tisztelet, amivel elsősorban a feleségem irányában vannak a kisgyűriek, és az a befogadás, ami így rám is esik, azért ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Ugyanakkor én mindenkinek mondtam, hogy, és ezt így is éltem meg, és így is imádkoztam meg, hogy én úgy jövök ide, hogy nyugdíjig és tovább. Tehát, hogy teológián azt mondta az egyik tanárunk, hogy tudják meg, hogy aki olyan lelkész, aki 3 éven belül elhagyja a szolgálati helyét, az nem lelkész, hanem szörfös. Persze mindig vannak olyan élethelyzetek, ami ezt felülírhatja, de ugye én is valahol azt gondolom, hogy a lelkipásztori munka az egy hosszú távú munka, hiszen ugye egyrészt meg kell ismernie mindenkinek mindenkit, aztán meg fel kell tárni, hogy mik azok a lehetőségek, amikkel szükséges foglalkozni, amivel lehet foglalkozni, és meg kell határoznunk azt, hogy, és én ezt látom a legfontosabb célkitűzésként az egész egyházunkra nézve, hogy mik azok a missziós irányok, amit mindenkinek a saját lelkészi szolgálata szerinti módon le kell tudnia fordítani, apró pénzre kell tudni váltania, annak érdekében, hogy az a templompadok azok ne régi múzeumi padokká alakuljanak át, hanem a mai napban is, a jövő számára is mindig meg kell tudnunk tölteni.
1: És hogy ennek milyen útjai vannak, voltak, mik a jövő tervei, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Szonták Szabolcs református lelkipásztorral.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban Szonták Szabolcs nagytisztelet úrral beszélgetünk a Kisgyőri Református Egyházközség lelki pásztorával, és ahogy az imintiekben fogalmazott nagytiszteletű úr, hogy meg kell találni azokat a missziós irányokat, hogy különböző módon talán a különböző generációkhoz is szólva, vagy különböző utakat találva az emberek szívéhez. Mik voltak azok az irányok, amely mentén elindult Kisgyőrben ezen a szolgálati úton? Ugye egy korábbi beszélgetésünkre visszaemlékezve, a családlátogatás az egy ilyen terület volt például.
2: Így van. Köszönöm szépen a kérdést. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és talán a legnehezebb kérdés. A családlátogatás nagyon fontos, de az volt a kérdés, hogy mi volt az első történt, vagy az első irány. Hát nagyon érdekes, hogy mindig mindenki valami magasztos dologra gondol, amikor misszióra gondol. Én azt gondolom, hogy az én misszióm a feleségemmel együtt, a testvérem segítségével kiegészülve az volt, hogy először is lakhatóvá kellett tenni a parókiát, és a mondhatom így, nehezebb vagy alantasabb munkát, azt mi magunk végeztük el.
1: Fizikailag
2: értve. Így van. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a legelső kapavágás a misszió terén az ez volt. Tehát félreértés ne essék, tehát azt gondolom, hogy tudok szépen is prédikálni, de le kell rakni az embernek azokat az alapokat, hogy mi mindenben számíthat egy gyülekezet a lelkészére, mennyire megy egy lelkész bele az embereknek abba a lakóterébe, mindennapi feladatainak a szükségleteibe, amibe a lelkészként el kell szolgálni. Ez pedig a munka. Tehát itt azért Kisgyűrben én azt látom, hogy nagyon-nagyon keményen dolgozó emberek vannak, csendben, alázattal, de folyamatosan iparkodnak azért, hogy akár a saját portájukat, akár a közösségnek a terei dolgait, azokat rendben tudják. És ez volt az egyik legfontosabb. És akkor innentől kezdve indul el az, amit az első részben is mondtam, hogy hogyan ismerkedünk meg egymással. Ennek egy fontos állomása a családlátogatás. Most ezt a részét ugye alapjában véve még ugye azokkal tudom megkezdeni, akik valamilyen oknál fogva a gyülekezet látókörébe talán úgy jelennek meg, mint temetés, esküvő, keresztelés, tehát ahol van valamilyen kontaktigény, ha lehet így fogalmaznom. Itt minden egyes esetben szoktam ahhoz ragaszkodni, kivétel nélkül, hogy persze be lehet jönni a parókiára, le tudunk ott is ülni, beszélgetni, de alapjában véve én szoktam elmenni látogatni. Tehát én megyek el, ugyanúgy hogy szeretek elmenni, ha van erre lehetőség és mód, egy gyászoló családhoz, egy keresztelős családhoz, egy esküvős családhoz, egészen más a légkör, hiszen most is én jöttem ide a rádióba, egészen más lenne, hogyha önök jöttek volna ki hozzánk. Tehát, hogy kinek az otthonában vagyunk, ez már nagyon-nagyon sok mindent elárul arról, hogy kikkel beszélgetünk, hogy élnek, milyen légkörben, erről nagyon-nagyon sok mindent le lehet szűrni, és ez egy alapjában véve, ez bármennyire is úgy tűnik, hogy egy-egy adott szolgálatról beszélünk, de ez mindig egy missziós történet. Ugyanígy igaz, ez nem sikerül mindig megvalósítanom, de mondjuk a konfirmandus családok szüleihez is eljutni. Tehát, hogy a lelkész igenis menjen el, vegye a fáradtságot, aztán vegye le a cipőjét, és utána figyeljen és hallgasson. És aztán azon a nyelven tudja megszólítani az embereket, amire szükség van. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Ami Kisgyűrben ugyanakkor fontos, és szerintem ezt mindenkinek először saját nyelvére le kell fordítani, ugye azt szokták mondani, hogy 80% tervezés szükséges ahhoz, hogy a 100%-os projekt jól megvalósuljon. Tehát mi az a keretrendszer, amiben egy lelkésznek az adott szolgálati területén úgymond végeznie kell a lelkipásztori feladatot. Nekem fel kellett azt mérnem, hogy ez egy zsákfalu. Ez magával hoz nagyon sok mindent. Az emberek talán zárkózottabbak, nehezebben fogadnak be akár újításokat, abból adódóan, hogy jobban ismerik egymást, amire sokszor azt szoktuk mondani, hogy milyen jó, de én azt látom, hogy azért ez is tud nagyon sok nehézséget magával szülni. Tehát az első, hogy ez egy zsákfalu. A második, hogy tulajdonképpen magával jön az a történet, hogy a gyerekek nagy valószínűséggel, és sajnos ez már Kisgyőrben nem igaz, 8. osztályig maradnak a faluba, és utána valahova el fognak menni tanulni. Kisgyőrben van egy általános iskola, ahonnan nagyon sokan elviszik a gyerekeket. Most itt nem ebben a beszélgetésben nem az okok feltárása a cél, de hogy ez is egy történet, hogy a gyerekek már nem a falu közegében nőnek fel. És aztán itt jön az, hogy akkor tulajdonképpen kiket és hogyan lehet úgy megszólítani, hogy a közösségtől ne eltávolodjanak, és pont annyival messzebbről nézzék a gyülekezeti életet, ami már annyira nehéz akadály, hogy bemerjenek, vagy be tudjanak jönni a templomba. Én egyébként ezt a mai napig tartom, hogy az egyházaink, vagy az egyházunk azért egy elég magas küszöböt rak az emberek elé, hogy be tudjanak jönni a templomba. Igen, kinyitjuk az ajtót, ez így van, de hogy lelkileg hogyan nyitjuk ki az ajtókat, amivel mondjuk egy ilyen kisebb közegbe is be tudnak jönni az emberek a templomba, akik mondjuk nem jártak régóta, azért ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon, hogy mondjam, finom manőverezések kellenek ahhoz, hogy újabb és újabb embereket meg lehessen szólítani. Az én lehetőségem lelkipásztorként Kisgyűrben, én azt látom, hogy elsősorban a pici gyerekekkel való foglalkozás. Erre nagyon-nagyon igyekszünk is odafigyelni, hiszen például a parókia felújításánál ott alapvető cél volt, hogy minél hamarabb tegyük olyan biztonságos környezetté a gyülekezeti imatermet, ami alkalmas arra, hogy gyerekisten tiszteleteket tartsunk. Például tavaly már tartottunk gyülekezeti hittantábort, ott 45 elsősorban, kétharmadában óvodáskorú gyermek volt, és ez nem csak egy óra hosszás ottlét, hanem igenis azok a gyerekek, mert azt gondolom, hogy nekünk úgy kell jelen lennünk gyülekezetként a falu életében, hogy az segítség legyen a szülők és a társadalmat összerakó emberek számára, tehát ez azt jelenti, hogy munka előtt már odahozhatták a gyerekeket, és munka utánig bizony-bizony azok a gyerekek ott voltak. És persze mindig ezt is el szoktam mondani, hogy amit az Isten épít, azt igyekszik a sátán rombolni, tehát első nap a vihar elvitte az összes sátrunkat, és itt jön az, hogy milyen az összefogás egy közösségnek, mert abban a másodpercben be tudtunk menni a faluházba, a tornacsarnokba, tehát nem maradtunk segítség nélkül. Tehát így volt már hittantábor. Ebben az évben el tudtuk indítani, Istennek hála, ahogyan az előbb említettem, a gyerekisten tiszteleteket, ehhez ugye meg tudtuk teremteni azt a légkört, azt a bizalmi légkört, ahol jönnek bizony önkéntesek tartani ezeket az alkalmakat, hiszen ez egy időben van az Isten tisztelettel. És én nem tartom magamat nagyon fafejűnek, és elmondtam a legelején, hogyha egy édesanyja, vagy egy édesapa, vagy egy szülő azért hozza el a gyermekét az Isten tiszteletre, hogy mondjuk az édesanyja akkor tudjon megfőzni nyugodtan, vagy akkor mennek el bevásárolni, akkor nyugodtan hozzák el. Mert pontosan ezek azok a történetek, amikor olyan terheket is rovunk mondjuk a messziről jövő családokra, amik amúgy nem elvárhatóak. És az a tapasztalom egyébként, hogy nem elmennek bevásárolni, hanem eljönnek a templomba. De hogy nekünk türelmesnek kell lennünk, keretrendszert kell tudnunk biztosítani, és olyan emberekké kell formálódnunk, akik megszólíthatóak. Ezt szoktam mindig mondani, hogy egyetlen egy kérdés a rossz kérdés, amit soha nem tesz fel senki. Tehát fel kell tenni a kérdéseket, meg kell tudni vitatni értelmesen a különböző álláspontokat, de még egyszer mondom, ezt azzal a finomsággal kell, hogy mi másnap is ugyanabba a boltba megyünk bevásárolni, ugyanarra a buszra szállunk fel, ugyanazon az utcán sétálunk, és igenis ez egy kihívás, alázatra és elfogadásra tanítja az embert. Félreértés ne essék, én is úgy mondom ezeket, hogy bizony-bizony sokat tanulunk mi is, mi sem értünk mindenben egyet, de ettől szép ez az egész, mert hiszem, hogyha viszont nem tévesztünk irányt, és nem embereknek akarunk megfelelni, hanem nagyon-nagyon következetesen ebben viszont nem tűrök kompromisszumot, hogy vegytisztán, mélyen, felkészülten Isten igéjét hirdetni, akár egy bibliaórán, akár Isten tiszteleten, akár a gyerekek között, akkor szerintem jó irányba vagyunk.
1: Egy hét folyamán például milyen alkalma keretében várja a gyülekezet tagjait?
2: Próbálunk alternatív programokat létrehívni, és ezt is az óvatosságnak az erejével tesszük, ami alatt azt értem, hogy nem próbáljuk meg elárasztani a gyülekezetet mindenféle programmal. Abba szétforgácsolódik mindenki. Mi is, a gyülekezet is, és nem is biztos, hogy célt érünk, hanem sokkal inkább fajsúlyosabb, és természetesen az egyházi életet támogató, arra reflektáló programokat próbálunk meg létrehívni. Ahogyan már mondtam, például ami tavaly volt az első gyülekezeti hittantábor, a legvégét úgy zártuk le, hogy egy falubeli, egy hatalmas nagy üstel bográcsost készített, és nagy hirtelen azt vettük észre, hogy 100 férőhelyre terítettünk, de tele van a parókia udvar olyan emberekkel, akiket még egyébként nem is láttunk. És itt viszont már gondos gazdaként mindenkivel legalább 2 szót váltunk. Vagy ilyen volt a húsvét hajnali áhítat is. Vagy például az anyák napján igyekszünk akkor az óvodásokat bevonni, ők készülnek programmal. Vagy igyekszünk mondjuk, ha van valamilyen különlegesebb alkalom, akkor egy nagyon-nagyon egyszerű módon mondjuk egy agapéval ott maradni Isten tisztelet után. Tehát ezek azok az alkalmak, amikből nincs sok, viszont ennek ugye mind van előkészítő szakasza, van megvalósítási szakasza, és természetesen van lezáró szakasza. Most Istennek hála van lehetőségünk arra, hogy egy közösségi konyhát is elkészítsünk a parókia szuterén részén, és bízunk benne, hogy ez is még inkább majd elősegíti azt, hogy ezeket a jellegű alkalmakat meg tudjuk tartani. Aztán ugye a konfirmációt már részben említettük, de Istennek hála elérte 1-2 embert, vagy tavaly 3-at, és most is lesz 2 felnőtt konfirmandus. Ott odafigyelek, hogy rendszerint ez személyre szabottan megy a felkészítés, tehát embertől emberig nincs csoportos összevonás, hanem külön mindenkivel leülök. Ugyanez igaz mondjuk a jegyes oktatásra is, ezt nem veszem félvárról. Nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezeket az embereket arról a pontról próbáljuk meg elsegíteni Istenhez, amin most állnak. És egy ideális világban ez úgy néz ki, hogy a lelkipásztor megy oda, és aztán együtt jönnek vissza. De ez nincs recept, nincs időkorlát, hanem rengeteg munka van, és még több imádság, hogy ennek legyen lelki gyümölcse. A heti alkalmak igény mindig van. Tehát mondták, hogy tiszteletes úr, ez volt régen, meg az volt régen, meg az volt régen, és akkor kérdeztem, hogy nagyon jó, akkor ezekre most ki fog eljárni. Mert hogy mi volt, amire emlékszünk, és mi van, amire van kapacitásunk, az 2 dolog. Most én azt látom, és ezt tapasztalom, van egy nagyon jó kialakult biblióra, hétközi biblióra, ez ugye, ez mindig fix, ez csütörtökön esténként van, bár itt már érzem annak a feszültségét, hogy majd ki kell találnom egy másik dolgot is, mert a férfiak erre úgy néznek, hogy az asszonyoknak való, és őket nem tudom becsalni, tehát lehet, hogy kell majd egy férfi biblióra, mert ezre asszonytestvérek járnak. Van ugye természetesen a vasárnap délelőtti istentisztelet, és a konfirmációs felkészítés, valamint a gyermekistentisztelet. Tehát körülbelül most ez a 4 alkalom az, ami rendszeresen megtartásra kerül, és aztán majd meglátjuk, hogy melyek azok az alkalmak, amiket még rendszeresen érdemes bevezetni, nem csak azért, hogy legyen, hanem azért, mert szükség van rá.
1: A gyülekezet presbitériumáról, hogyha szólna néhány gondolatban.
2: Ahogyan férfiak nincsenek a hétközi bibliaórán, úgy nők nincsenek a presbitériumban. Tehát ezt én örököltem. Egyelőre még nem tudom kitapintani, hogy ez most jó vagy nem jó, helytálló vagy nem helytálló. 16 fős presbitérium volt a választásokkor, most 14-en vagyunk, egy presbiter testvérünk elhunyt, egy pedig elköltözött. A presbitereknél ugyanakkor az nem volt kérdés, hogy templomba járni egy presbiternek kötelező. Tehát ez nem szabadon választható opció, hiszen a presbiterek azok nem elülülők, ez az én mondásom, hanem előjárók. Tehát példát kell mutatni, és ezt nagyon nagy örömmel látom és veszem, hogy ez működik is. Ugye a presbitérium nagyon széles spektrumban tevődik össze, mert vannak olyanok, akik nem Kisgyőrben laknak, hanem máshol dolgoznak, ezért mondjuk hétvégén vannak otthon. Tehát ilyen szempontból mondjuk, hogyha van egy megbeszélés, azt nehezebb összehívni, de alapjában véve, ha munka van, akkor mindenki a saját lehetőségéhez képest megmozdul. A presbitériummal kapcsolatban azért azt látom, hogy mindenképpen fontos az, hogy annak a nevelése, annak a tanítása, hogy egy presbitérium igenis, mint testület kvázi, hogyan vesz részt, hogyan támogatja a lelkipásztornak a munkáját. Ennek az útnak mi nagyon-nagyon az elején vagyunk, de alapjában vévén azt látom, hogy mindenkiben egy nagyon jó szándékú odaszánás van, de tény, hogy újra kell hangolni azt, amire visszatérek a beszélgetésünk második részének az első feléhez, hogy mik azok a missziós feladatok, amik teljesen mindegy, hogy régen mi volt, teljesen mindegy, hogy majd mi lesz, de hogy most miben kell helytállni. Tehát ezt folyamatosan, mondhatom, a szoros emberfogással szem előtt kell tartanunk, és ennek megfelelően kell minden lépésünket alátámasztani. Mondok egy nagyon egyszerű példát erre. Ugye tavaly volt ez az ominózus gyerektábor, és a szél elvitte, vagy a vihar elvitte a sátrat, akkor ebből nem az a feladatunk, hogy jövőre azonnal akkor kéreckedjünk be a tornacsarnokba, hanem az, hogy tavaly ősszel elkészült az udvaron egy körülbelül 70, talán még szűkösen 100 férőhelyes filagória, biztosítva azt, hogyha bármi történik, akkor is mi magunk saját hatáskörben meg tudjuk ezt az alkalmat tartani, de minap ugyanúgy így voltak itt a presbitérium egyes tagjai a parókián füvesíteni, hogy mert nagyon betonos volt az udvar, hogy a gyerekek biztonságban tudjanak lenni, tehát ez ugye úgy tűnik, hogy nem misszió, de mégis az. És hogy aztán kinek misszió, az pedig egy nagyon-nagyon sokrétű kérdéskört hoz fel maga után.
1: És az együttmunkálkodás ugye azzal is az összefogást kifejezni, és úgy előre haladni lépésről lépésre, és nagyon sok hozadéka van az ilyen találkozásoknak is.
2: Így van. Azért én azt látom, hogy mondjuk ahogy én még felnőttem gyerek, és látja, én is meghazudtalom magamat, hogy mi volt régen, kit érdekel. Hát ez nem így van. Azért egy nagy különbséget látok, hogy mondjuk régebben sokkal talán az a jó szó, hogy természetesebben magának érezte egy gyülekezeti tag magát az egyházat. Direkt használom ezeket a fogalmakat. És régebben mit jelentett az egyház? Rendben van a parókia, a templom mindenek fölött rendben van, és az a miénk, azt mi lakjuk be, és mi is vagyunk azok, akik teszünk érte. Ma egy picit úgy látom, és ebből nagyon-nagyon lassan, nehezen lehet szerintem visszalépni, hogy egy picit, minthogyha, és ezt általánosságban merem megfogalmazni, nem a kisgyűri specifikum alapján, inkább a gyülekezeti tagok is, mint egy színházi előadásban nézők lennének. Tehát beülnek, ott vannak, aztán elmennek, és hogy egyébként mennyire bonyolult tulajdonképpen egy gyülekezetet életben tartani, hiszen ugyanúgy vannak adminisztrációs kötelezettségeink, ugyanúgy vannak fizetési kötelezettségeink, ugyanúgy vannak fenntartási kötelezettségeink. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult történet, és egy lelkipásztor az biztos is tény, hogy egy személyben ezt nem tudja elvégezni, vagy ha el tudja végezni, akkor ott viszont mondjuk biztos vagyok benne, hogy a lelki munkának a rovására megy. A feleségemnek mondtam azt, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, és hálásak lehetünk, hogy tulajdonképpen 2023. decemberétől lényegében egy éven keresztül ingáztam Budapestről Kisgyőrbe. Ugye 2025-ös év volt az első teljes évünk, most van 2026, de ha Isten is megengedi, akkor sikerült a parókját nagyon jó színvonalúan, minőségi módon felújítani, lakhatóvá tenni. Ebben az évben Istennek hála úgy néz ki, hogy rendeződik majd az udvarkérdés is, ugyanígy Istennek hála támogatás keretén belül a templomon vannak olyan repedések, amik egy mélyebb problémának a kiütközései, de úgy néz ki, hogy a templomot is sikerül lényegében az alapvető problémákat elhárítani. Létrejön a gyülekezeti konyha, tehát hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy véleményem szerint 2 év alatt tulajdonképpen az épített örökséget helyre tudjuk állítani, az épített infrastruktúrát fel tudtuk újítani, és még keményebben, ezért szoktam otthon berzenkedni, hogy rengeteg olyan dolgot csinálok, amit szerintem nem nekem kellene, de még keményebben bele tudunk állni a lelki munkába úgy, hogy most sem panaszkodhatunk, hiszen amikor oda kerültünk Kisgyőrbe, és végignéztem a egyház fenntartóknak a számát, 260-ban volt rögzítve, mindent újra néztünk, mindent újra számoltunk, mindent kitisztáztunk, és most 436 egyház fenntartóunk van, amit én magának egy csodának gondolok, de azt is látom, hogy még hány száz olyan ember van, akit meg lehet szólítani, akik valamilyen módon be tudnak kapcsolódni ahhoz, hogy ha bármi is történik, de Kisgyőrben legyen egy épp lelkiségű, egészséges, jóvágású református gyülekezet.
1: Ezekkel a gondolatokkal ugye a jövő felé is tekintettünk, hiszen több célt megfogalmazott ebben a gondolatában is nagy tiszteletű úr, és beszélgetésünk műsoridőnk végéhez is érkeztünk most ez alkalommal, így arra szeretném kérni, hogy egy igei gondolattal zárja ezt a beszélgetést most.
2: A templomunk boltozatára, az orgona felé mindenki számára jó láthatóan fel van írva, hogy velünk az Isten. Mi ezt tapasztaljuk meg minden napra, és erre kell törekednünk, hogy ha az Isten velünk van, akkor mi ne zárjuk ki őt a mindennapjainkból, az örömeinkből és a problémáinkból egyaránt.
1: Isten gazdag áldását kívánom további életére, szolgálatára, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Miskolcon a stúdióban, és beszélgethettünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Szonták Szabolccsal, a Kisgyőri Református Egyházközség lelkipásztorával, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkárával beszélgettünk itt az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar nyelv és irodalommal elkezdődött a 2025-26-os tavaszi érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 148 ezeren vizsgáznak idén, közülük mintegy 79 ezeren végzősök. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten 2400-an ültek be az első írásbelire. Az eduline.hu szerint hétfőn rendben elkezdődött az idei magyar érettségi. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. Az Eduline cikke szerint a középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy 800-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy annak egy részletét kellett elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat. Közölték, az idei tesztben szerepelt szóképekkel kapcsolatos feladat és vers részletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kellett találni. Ezen kívül egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című vers elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Kedden a matematika érettségivel folytatják a diákok. Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország, jelentette ki hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlési mondat köszöntőjében Magyar Péter Lendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérve. Komoly strukturális és szemléletbeli változásra van szükség a kormányzati tudománypolitikában fogalmazott, hozzátéve kiemelt prioritásként kezelik a szektor kihívásait és nemzetgazdasági potenciáját, ezért is kap külön minisztériumot a terület. Magyar Péter azt mondta, bármelyik jelölt is nyeri a Magyar Tudományos Akadémia elnök választását, kormánya kész lesz vele konstruktív együttműködésben dolgozni a tudományért. A leendő miniszterelnök hozzátette, új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány kapcsolatában, melynek legfontosabb fejezetei a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése és a kutatási szabadság védelme. Nőtt a csok plusz aránya a lakáshitelekben. Az idei első negyed évben 10,5%-ról több mint 13%-ra emelkedett, közölte a Dunahaus hétfőn. Az emelkedés országos folyamat, a keleti ország részben a 16%-ot közelíti, az összforgalom pedig ugyanakkor nem változott lényegesen. A lakásvásárlási adatok alapján a Dunahaus idén is körülbelül ugyanannyi adásvételt valószínűsít, mint tavaly, amikor a tranzakciók száma az ingatlan közvetítő becslése alapján elérte a 129 ezret. Hozzátették ugyanakkor, hogy a lakáspiac visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, a vásárlói magatartás az árérzékenység irányába mozdult el, az első lakásukat kereső vevők aránya pedig emelkedik. A közlemény szerint a hitelezés sem vesztett a lendületéből, a támogatott konstrukciók kereslete fennmaradt, a finanszírozási döntésekben meghatározó az államilag támogatott konstrukciók szerepe. A kamatkörnyezet enyhülése nagyobb teret engedhet a piaci hiteleknek, így olyan vásárlói rétegek is megjelenhetnek az ingatlanpiacon, akik nem jogosultak otthon start programra, vagy éppen a csok pluszra, írták az elemzésben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély a csapadékra. A hőmérséklet hajnalban kedden 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. A hét második napján délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter
1: Esernyője.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: A foszti fiú esete.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testamentum. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Benedek Miklós.
7: Három üszög. Ön ott ül, madám, a kocsin, nem tud semmiről semmit, csak azt érzi, hogy éhes. A gondjaira bízandó bakfis leugrik a kocsiról, elszalad, nyakába ugrik egy hosszú kabátos egyéniségnek, és beszélnek ott valamit a fa alatt élénk gesztusokkal, villogó szemekkel. A kis bakfis jön aztán vissza, vígan szökkelve, mint egy bárány, nekipirulva, mint egy rózsa, karonfogva a fiatal emberrel, aki tegnap a fülön függőjét megtalálta. Mindez olyan váratlan és csodálatos. Míg a kocsi eltört tengelyét alátámasztják, felszerszámozzák és újra befogják a lovakat, addig a hosszú kabátos férfi, aki a bakfis testvére, megsúgja bizalmasan. Az ön növendéke menyasszony lett.
8: Szent Isten, mikor, hol?
7: Hát most, a fa alatt.
8: Ó, Madame Krisbai, érzem én jól, hogy önnek most el kellene ájulnia,
7: részint, mint finom hölgynek, pusztán az esemény hallatára. Részint azért, mert ilyen tökéletlen népek közé jutott. De az otkolonos üvege nagyon mélyen bent van a bőröngyében, s így mégis jobb el nem ájulni, hanem elég a lelki megbotránkozás. Mert a fa igen szép dolog flörtre, szerelmi ömlengésekre holdvilágos estén. De a leánykéréshez, eljegyzéshez, kivált a regényekben, szépen bútorozott szalon kívánatos. A leány kiszalad az ajtón, ha szégyenlős, vagy letérdepel áldásért a szüle, esetleg gyám előtt, ha nem nagyon szégyenlős, de hová térdepeljen a fa alatt?
8: Borzasztó! A fa alatt! A vadházasokról mondják, fa alatt esküdtek. Micsoda szégyen! Mit fognak erre mondani? Hisz, ha nem esküdtek is, de eljegyzésük a fa alatt volt. Ezt lehetetlen lesz eltakadni. Mindez csupán Madame Krisbait foglalkoztott. Veronkát nem. Ellenkezőleg. Arra gondolt, hogy ha szép idők lesznek, valamelyik nap kijön ide a vázlatkönyvével, és megörökíti az öreg fát. Ez alatt a kocsi csendesen gurult. A kocsis nem fért volt fel, azt leszállította Gyuri. Menjen gyalog a kocsi után. Ő maga vette át a gyeplőt, s Veronkának melléje kellett ülni a bakra, mint a Jukker kisasszonyok szokták. Istenem, Istenem, mit fognak mondani a faluban, ha így látják? Kivackolódván a ketté hasított mágfejből, hol sűrűn váltakoznak a szorosok, medencék, porhanyós üregek, lent a völgyben megint kibukkant, kőről kőre szökkelve a bielavoda, s mindenütt a kocsi mellett szalad azután, mint egy cigánygyerek. Itt a jó úton sebesebben megy már a bricska. Kedélyesen morognak a kerekek, s Gyuri lazára eresztvén a gyeplőt, elandalog lelkével a történteken. Nem csak álom-e mindez? Nem, hiszen mellette ül Veronka, és hátul tisztelendő Béi János úr beszélget Madame Krisbaival, törve a gallusok nyelvét. Igen, tiszta valóság ez.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az együttes a legkülönfélébb népzenei irányzat művelőből áll, így a vonós zenei hangzásától a bolgár dallamokon át a páva köri mozgalomig több stílus alakította ki a zenekari hangzást. Ebből a sokféleségből táplálkozik az a hangulat, amit a dallamok közös megformálása eredményez.

0: Az együttes fontosnak tartja a rendszeres táncházát, amit az autentikus népzen és a néptánc művelésének szintere kíván lenni egy a népi kultúrájáról nem kifejezetten nevezetes területen Lajos Mizsén.
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

Ez a Koronga Flótás együttes egy új oldalát szeretné megmutatni, amely egy tükörkép az együttes 2003-2005 közötti munkájáról. A lemezen egy korábbitól eltérő zenei felfogás jelenik meg, a hagyomány őrzésre törekvő, feldolgozásokon alapuló módvai csángó népzene.

A lemezen hallható dalamok a mai városember és a régmúlt világ hangulati, érzelmi összecsengéséből származnak, ezért több helyen tartalmaz a megszokottól eltérő hangszerelést és előadásmódot, hiszen a cél az együttes önkifejezésének megvalósítása volt.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Flótás együttes Fordulj e nap felé lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Immár 11. alkalommal tartottak szociokultúrát a Vasgyárban és Jukóvölgyben. A Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Irodájának szervezésében valósult meg a program, melynek célja, hogy a miskolci kampusz hallgatói ne csak könyvekből ismerjék a társadalmi valóságot, hanem testközelből lássák mindazt, ami a szegénységhez, a perifériára sodródáshoz és a társadalmi egyenlőtlenségekhez kapcsolódik. A program során terepjáróval járták be az ország legszegényebb szegregátumát, a Jukóvölgyet, és részt vettek a Szimfónia program foglalkozásain, tájékoztatott Juhász Orhidea, a Miskolci Egyetem Közösségi Szolgálati Iroda vezetője. A lakáspiac egyelőre keresi az irányt, sokan kivárnak a vásárlással és a döntésekkel is, közölte az ingatlan.com hétfőn az áprilisi összesítés alapján. Kiemelték az év negyedik hónapjának lakáspiaci forgalmát, a húsvét és az országgyűlési választások is erőteljesen visszafogták. Áprilisban az egy évvel korábbinál kevesebb eladó lakó ingatlant hirdettek meg, a teljes kínálat mégis több mint 7%-kal nőtt. Hozzátették, a múlt hónapban 17%-kal csökkent a kereslet az előző havihoz mérten, tavaly áprilishoz képest pedig 8%-kal csökkent. Az ingatlan.com adatai szerint a teljes kínálat mégis bővült. Április végén 142 000 eladó lakás és ház várt gazdára, ami majdnem 7,5%-os emelkedés éves összevetésben. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a lakásvásárlók elbizonytalanodása idén tavasszal érezhetően átrajzolta a lakáspiac dinamikáját, fél évvel ezelőtt a vevők futhattak versenyt a lakásokért, az eladók pedig bátrabban árazhattak, mert akkor ők voltak nyerekben. Szerinte most az a legnagyobb kérdés, hogy a változékony időszak után milyen tempót vesz majd fel a keresleti és kínálati oldal, ezen keresztül pedig milyen egyensúlyok alakulhatnak ki az országos lakáspiacon, mondta a szakértő. Átfogó vizsgálatot indított a textiltermékek piacán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Azt vizsgálják, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható termékek megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a fogyasztóknak, közölte a hatóság hétfőn. Kiemelték, a korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a ruházati és háztartási textíliák címkéjén feltüntetett szálösszetétel nem minden esetben tükrözi a valóságot. Tavaly 120 termék laboratóriumi vizsgálatát végezték el, közülük több mint 20 bukott meg a teszteken. Focikupát és sportnapot tartottak a Tanítsunk Magyarországért program diákjainak, több mint 260 résztvevővel szervezték meg az eseményt. Mind a 14 partneriskola nevezett a focikupára, amelyet a Miskolci Egyetem műfüves pályáján rendeztek. A résztvevők a foci mellett 6 különböző állomáson sportolhattak, többek mellett tollaslabdázhattak, pingpongozhattak, strandröplabdázhattak. A helyük keresztúri csapat lett az első, őket követte a Baktakéki és az Arnóti, mondta Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetője.
0: Az időjárásról.
1: Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély a csapadékra. A hőmérséklet hajnalban kedden 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. A hét második napján délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 12 éves lett a Tesó blog.
2: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
1: A képernyő és az internet hatásai.
3: A kezünkben van ennek a hatásrendszernek az irányítása, és nem vagyunk ennek kiszolgáltatva, pedig sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez már itt van, 21. század, nem tudunk vele mit csinálni. De igen, tudunk, tehát a nevelők kezébe van az, hogy felismerjék, de ehhez nagyon kell tudni, tehát érteni kell azt, hogy mi van a kezünk. Tehát, hogy egy dopamin hatás, egy függőséget okozó szerről beszélünk, hogy ennek vannak egyszerűen csak technikai feltételei, tehát, hogy mennyit bír ki az az idegrendszer. Most még nagyon nem is beszéltünk a tartalmakról, mert utána természetesen annak a megszűrése is nagyon fontos, hogy életkorának megfelelő, stb.
1: Munkatársképző ismételten az IKE szervezésében.
4: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon, jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velük.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 12 éves lett a Tesó blog. A KRISZ, vagyis a Keresztény Református Ifjúsági Szövetség online felülete az elmúlt években nem csak egyházi, hanem társadalmi és kulturális kérdésekben is megszólalt, keresztény szemlélettel reflektálva a világ történéseire. Hitről, közéletről, médiáról és a fiatalokat érintő témákról is rendszeresen olvashatunk náluk. A 12 éves jubileum kapcsán Laskoti Zoltán főszerkesztővel beszélgetünk az indulásról, az elmúlt évek tapasztalatairól és a jövőt. A riporterek Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
2: Hogyan indul a Tesó blog? Mi volt ennek a kezdeti formája?
3: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk. Én ezt a megbízást úgy fogadtam el Sipos József akkori KRISZ elnöktől, hogy egy picit gondoljuk át ennek az újságnak a megjelentetését, terjesztését, és próbáljunk optimalizálni minél kevesebb erőbefektetéssel és minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több fiatalt elérni. Ezért elengedtük a nyomtatást, nagyon nehéz volt elengedni ezt az újságot. Engem is rengeteg nosztalgia köt hozzá, meg vannak még lefűzve a régi számok, és az oldalunkon el is érhetők egyébként digitálisan a régi számok, de aztán 2014. február 17-én elindult a Tesó blog 3 bejegyzéssel, és onnantól fogva egészen a mai napig több-kevesebb intenzitással, de folyamatosan 12 éve működünk és gyártjuk az értékes tartalmakat, hiszen mi nem más blogok tartalmait osztjuk meg, hanem a blog működése mögött valóban van egy alkotói munka, úgy a web oldal fenntartása mögött, mind a korrekciós szinten, mind a szövegek létrehozása mögött. Ezért nagyon hálásak vagyunk. Azért is hálásak vagyunk, hogy ez a blog már régen túlnőtte azt, amire hivatott a Tesó újság, hiszen már nem Kárpátalja és nem csak Kárpátalja a célterületünk és célközönségünk, hanem az olvasottsági adataink alapján a Kárpát-medence, sőt a tengeren túl magyar reformátussága is olvas minket, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon nagy áldásként éljük meg ezt.
4: Ugye, aki a Tesó blogra és azon belül a bemutatkozásra téved, ott a blog tulajdonképpen szolgálatként határozza meg önmagát. Mit jelent az online térben szolgálni?
3: Ez egy nagyon széles kategória. Számunkra azt jelenti az online térben szolgálni, hogy kevés alkalommal találkozunk egymással offline körülmények között, kevésszer tudunk meginni egymással egy kávét, mondjuk, hogy elbeszélgessünk, de van egy közös cél, amit jelenleg én Kárpátaljáról, aztán több szerkesztünk Magyarországról, Nyugat-Európa más részéről, volt olyan, hogy a tengeren túlról dolgozott be valaki hozzánk, tehát ezeket a fizikai határokat és nagyon sokszor lelki határokat is átlépve mégis tudunk egy célért dolgozni, és az online szolgálatot mi valóban úgy éltük meg, mint ahogy az imádkozó ember sokszor a közösséget megéli a tőle távol lévővel, lehet, hogy 100 kilométerek választanak minket egymástól, de az Istennél találkozunk, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy a fizikai határok nem befolyásolják ezt a szolgálatunkat, és itt tudjuk végezni egy célért az evangélium képviselete ügyében, illetve azért, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről és hitvallásunkról, ami szintén megtalálható az oldalunkon.
2: Beszéljünk kicsit a stábtagokról, mert ha nézzük a cikkek feletti neveket, akkor nagyon ismerős nevekkel találkozunk.
3: Egy olyan szerkesztő gárdával indultunk 2014-ben, amit megörököltünk részben a régi Tesó újságból, és azóta is fontosnak tartjuk, hogy ez a szerkesztőgárda folyamatos megújulás, változás közben kész legyen befogadni újabb tagokat. Több pályázatot is hirdettünk, alkotói pályázatokat, ahol új szerzőket kerestünk, és soha nem fáradunk el új arcokat keresni. Ezért nagyon változatos a szerkesztőgárda, hogyha végignézitek a neveket, találhattok ott olyanokat, akik évek, évtizedek óta szolgálatban vannak Kárpátalján, és vannak olyanok, akik talán még most tanulnak felsőoktatási intézményben, vendégszerzőként, vagy már állandó szerzőként. Vannak olyanok, akik néha-néha írnak egy szöveget, lehet, hogy nem minden hónapban publikálnak, de azért hozzátesznek a blog működéséhez, és szeretjük és szeretnénk ezt továbbra is ilyen rugalmasan tartani, hiszen nekünk tényleg nem az a célunk, hogy valamiféleképpen intézményessé váljunk, hanem hogy ez a szolgálat tovább menjen, ki mikor mivel tud beszállni.
4: Ugye a szerkesztői gárda az óriási. Hogyan zajlik az együttműködés, hogy hogyan kerülnek ki a posztok?
3: Van ennek egy szépen bejáratott algoritmusa. Ha megszületik egy szöveg, akkor beküldjük a hónapfelelősnek. Van egy hónapfelelősünk, aki abban a hónapban áttekinti a beérkezett szövegeket, illetve biztosítja azt, hogy minden posztnapunkon menjen ki szöveg, és amikor a hónapfelelős megkapja a szövegeket, továbbítja nekem, mint főszerkesztőnek, korrektornak és webszerkesztőnek. Palai Ferenc a

0: webszerkesztőnk, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, illetve Papszaniszló Adrián az, aki korrektorként nagyon sokat tesz azért, hogy a szövegek szép, ékes formában, gondozottan és logikailag is egységesen jelenjenek meg. És amikor úgymond a szöveget a szerzővel egyeztetve gondozzuk egy picit, illetve alakítjuk, ha szükséges, akkor kerül ki a felületünkre, és onnantól fogva a szöveg önálló életre kell. És megjelenik vagy más kárpátai médiumok reposztjában, vagy magyarországi médiumok reposztjában, vagy lesz belőle nyomtatott anyag, és így készült már belőle kiadvány is, imaséta is. Onnantól fogva számunkra a legérdekesebb, hogy mi lesz abból, amit kiadunk a kezünk közül.
1: Igen, a kiadványok szempontjából is érdekes, hogy nem olyan rég, pontosabban már láthattuk, illetve sokan foghattuk is a Mellesleg van Szentilek is tesőből kiadványt, ami azért érdekes, mert ezt Olasz Timitől hallottam, bár ne ő is csak hozta valakit, hogy amikor olyan stresszes volt a helyzet, akkor azt mondta, hogy Mellesleg van Szentlélek is, és ez mindig megmaradt az én lelkemben, és ebben egy kiadvány is született.
0: Így van, ez egy pünkösdi kiadványunk, ami egy hiánypótló szándékkal született, ugye a pünkösd ünnep körét járjuk körbe benne, illetve a lélek ajándékainak a témáját járjuk benne körbe, ami úgy református tanításban jelen van, de nem mindig teszünk rá akkora hangsúlyt, hogy erről egy külön kiadvány is készüljön, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a kiadvány elkészülhetett, és én különösen személyesen is hálás vagyok Idős Pocsai Sanyi bácsinak, hogy megírta az előszót ez a kiadványhoz. Egy hatalmas biztatás volt nekünk, hogy ő vállalta, hogy ezt a kiadványt így népszerűsíti, és így mutatja meg, hogy milyen lelkiértékek találhatók benne.
2: Melyek azok a témakörök, amelyek így a legnagyobb visszhangot váltják ki, vagy amelyekről úgy gondoljátok, hogy az olvasók körében igazán érdekel téma?
0: Régebben próbáltunk az olvasók közönség segítségével rászűrni azokra a témákra, amikről írjunk, és ez a próbálkozás részben hozott eredményt, de módszert váltottunk, és az írások aktualitása mindig az adott egyházi év ünnepeihez igazodik, legyen szó akár adventi kalendáriumról, adventi naptárról, amit minden nap posztolunk advent idejében, vagy esetleg bőti sorozatról, ami pont vasárnap indult el, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Olasz Timi zseniális írással indított, ma is jött ki új tartalom, pénteken is fog kijönni új tartalom, ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot, illetve hát ezen túl az életkori sajátosságainkat felhasználva, és azokat a kihívásokat felhasználva, amikkel küzdünk, ezeket a kihívásokat is előhozzuk. Ha már megharcolt kihívások, akkor próbálunk egy pici kiutat is mutatni belőle. Illetve mivel van köztünk szakképzett, lediplomázott, például pszichológus, lelki dolgokkal foglalkozó szakember, az ő írásaiban azért a szakma is megjelenik. Tehát ilyen szakmai jellegű cikkek is vannak.
1: Miért érdemes ezzel a változó világgal felvenni a versenyt, akár a médiák szempontjából is, mert a reformáció idején tudjuk, hogy kocsmadolok azok voltak azok az eszközök, amik legtöbb ember tudták elérni, és ezt alkalmazták a reformáció korában. Ma láthatjuk, hogy muszáj vagyunk lépést tartani az információknak a formációival is, és itt ezeken a tereken, digitális tereken megjelenni keresztényként. Hogyan látod ezt a fajta megjelenésnek a munkáját, mennyire tud beépülni azzal, hogy embereket érjen a keresztény tartalom?
0: Nyilván az embereket ott kell keresni, ahol vannak, ahol az idejük legnagyobb részét töltik, és nem szerettük volna parlagon hagyni az online teret. Magvetés évében fontos elmondani azt, hogy nem csupán abban a földben végezhető magvetés, ami kézzel fogható, nem csupán az organikusan elérhető embereket kell elérnünk egyházként vagy keresztényekként, hanem meg kell próbálnunk elérni azokat, akik picit távolabb vannak gyülekezettől, egyháztól, közösségtől, legyen ez a távolság kilométerben, méterben mérhető, vagy egy lelki távolság. Úgy tapasztaltuk meg, hogy pont a blog eszköze segített azoknak, akik talán lelkileg távolodtak el a helyi közösségtől, egy picit visszatalálni és újra kapcsolódni. Úgyhogy mi nem versenyeztünk és nem versenyezünk senkivel, mert a versenynek mindig az a vége, hogy összehasonlítások születnek, és vagy elmarasztaljuk, vagy túldicsérjük magunkat, viszont igyekszünk ott megtalálni az olvasóinkat és leendő olvasóinkat, ahol éppen vannak, és hogyha valakinek csak egy lépést segítünk az ő hitének fejlődésében, erősödésében, mi már akkor győztünk. Tehát nincs verseny, győzelem van.
2: Mennyire kihívás ma ebben a nagy digitális zajban mélyebb tartalmakat közölni, és ténylegesen elérni az ifjúságot, hiszen ez szerintem egy óriási feladat.
0: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, amivel küzdünk napról napra, és számunkra is kérdés egyébként, hogy mennyire tudjuk elérni a fiatalságot, mivel azt látjuk, hogy csökken a figyelem, és csökken az elolvasható karakter mennyiség. Ezért inkább arra törekszünk, hogy az írásaink gondolatébresztőek és nem kifejtősek vagy kivesézőek legyenek. Arra törekszünk például ezzel a bőti sorozatunkkal is, hogy 2 darab percbe beleférjen az az elmélkedés, amivel elindítunk. Legyen ez egy szikra, mondjuk úgy, mint ahogy az autóban egy szükség van egy szikrára, hogy belobbanjon az üzemanyag. Legyen ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasóban, és hát nagyon reméljük, hogy akiket elérünk, azokban elindul valami, mert nem csupán a fiatalok a célközönségünk most már, hogyha az oldalunk algoritmusát nézzük, akkor a célközönségünk a 20-30 évesektől elkezdett inkább eltolódni, akár a 40 és 50 évesek felé is, úgyhogy egyáltalán nem szeretnénk magunkat úgy látni, mint akik csak a fiataloknak posztolnak, szeretnénk mindenkinek nyújtani valamit azáltal, amit Istentől kaptunk.
1: Egy-két elérhetőséget mondjunk el, és a megjelenésnek az időpontját, ugye hetente 3 alkalommal jelentek meg új anyaggal, és egy pedig egy visszatekintő, erről mesékelek nekünk még azért.
0: Így van, érdemes folyamatosan nézni a Tesó blog oldalát, hiszen 12 év alatt felgyűlt annyi tartalmunk, archivált tartalmunk, illetve a régi Tesó újságnak is ott vannak az archivált részei, hogy minden nap talál valami frisset, finomat csemegézni magának az ember. Akár még a régi tartalmakat is érdemes újra elolvasni, de hetente 3-szor igyekszünk jelentkezni egy átlagos héten friss tartalommal. Kedden, pénteken és vasárnap van posztnapunk, csütörtökön pedig mindig egy régebbi tartalmat osztunk meg. Ez követhető a közösségi média felületünkön, illetve igyekszünk, hogy mindig frissüljön valamire, valamennyire a blog tartalma. De még egyszer szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy csemegézzen az elmúlt 12 év terméséből, hiszen lehet, hogy ott érik éppen aktuális üzenetek, amik megíródtak néhány éve, és most elolvasva esik le valami belőle. Én nagyon sokszor élem meg ezt, amikor egy szerkesztőtársamnak, vagy akár a saját magam írását előveszem, és így csapok a fejemre, hogy hol voltam én lelkileg, agyban, gondolatban 2 évvel ezelőtt. Nem 12 év, 2 évvel ezelőtt. És hálát adok azért, hogy azóta értem, azóta megértettem új dolgokat, hogy érdemes ezt a kincses bányát felfedezni. És erre biztatlak titeket is.
3: Az elmúlt 12 év azt mutatja, hogy van igény a hiteles, keresztény értékrendű online tartalomra. A Tesó blog ma is igyekszik megszólítani és gondolkodásra hívni olvasóit. Laskoti Zoltánnal, a Tesó blog főszerkesztőjével beszélgettünk a jubileum kapcsán.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Fejleszt vagy rombol? A képernyő és az internet hatásai. A függőség kialakulása és megoldásai címmel tartott előadást Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató főiskolai tanár a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola szülőakadémiáján. Mint a szakember elmondta, azért fontos erről beszélni, mert a nevelők, szülők, tanárok feladata az, hogy a gyermekek képernyő használatát szabályozza, korlátozza. Uzsajné Pécsi Rita Huszár Kata beszélgetett.
2: A kezünkben van ennek a hatásrendszernek az irányítása, és nem vagyunk ennek kiszolgáltatva, pedig sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez már itt van, 21. század, nem tudunk vele mit csinálni. De igen, tudunk, tehát a nevelők kezébe van az, hogy felismerjék, de ehhez nagyon kell tudni, tehát érteni kell azt, hogy mi van a kezünkben, tehát hogy egy dopamin hatás, egy függőséget okozó szerről beszélünk, hogy ennek vannak egyszerűen csak technikai feltételei, tehát hogy mennyit bír ki az az idegrendszer. Most még nagyon nem is beszéltünk a tartalmakról, mert utána természetesen annak a megszűrése is nagyon fontos, hogy életkorának megfelelő, stb. De azt gondolom, hogy az legalább ennyire fontos, hogy mit az, amit helyette odaadhatunk. Tehát mire van szüksége az idegrendszernek az egészséges fejlődéshez? Tehát nem az elvétel, nem a tiltás, itt a cél, de természetesen vannak olyan szerek, vannak olyan tevékenységek, vannak olyan hatások, ezt szülőként tudjuk egyébként is, amiktől óvni kell a gyerekeket addig, amíg ezzel nem tud bánni. Tehát sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy jaj, hát 21. században nem lehet azt, mert inkább a tudatos használat és a valami. Persze igen, de hát azért 3 évesen nincsen ilyen tudatos használat, tehát ott más tekintetben is azt mondom, hogy a szülők nagyon megnézzük azt, ugye, mit adunk neki enni, mi az, ami nem veszélyes a környezetében, és nem csak a 3 évesnek, ugyanígy természetesen, hogy az idegrendszer 21-23 éves korig fejlődik. És pont a legnehezebb része az, hogy ez a prefrontális kéreg, tehát amivel következményekkel tud számolni, előre tud gondolkodni, jó önuralommal rendelkezik, morálisan tud gondolkodni, stb. Ez a legkésőbb fejlődik ki, tehát odáig kísérni kell ezt az egész folyamatot, és abban bizony vannak korlátok is, vannak megértésre szoruló dolgok, tehát el kell magyarázni, és ott én vagyok a vezető. Tehát persze, hogy mondjuk egy dopamin hatásról, ha beszélünk, ugye ez egy jutalomhormon, és egy nagyon, nagyon kellemes hatásrendszer, és sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly, tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, nem csak, hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is.
3: Hol csúszott el tulajdonképpen vajon ez az egész? Mert azért régen is volt televízió, régen is lehetett akár videót is nézni egy 30-40 évvel ezelőtt, tehát régen is megvolt a technika, és azt gondolom azzal tulajdonképpen mindenki egyetért, hogy a technikai fejlődésnek rengeteg pozitív hatása van, akár az orvostudományt nézzük, akár a kutatásokat. A szülők azok, akik ezt kézben tarthatnák, illetve a tanárok, óvónők, tehát akik a gyerekekkel foglalkoznak?
2: Igen, mindannyian, mert ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításban is helyjel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok, akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolába, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolata, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.
3: Mi a tapasztalat egyébként? Ön ugye járja az országot, tanít is, kutatja is tulajdonképpen, ez több oldalról is rálátása van. Ahogy így mondjuk az országot járja, és találkozik esetleg szülőkkel, vagy más szakemberekkel, fogékonyak erre?
2: Igen, már elég nagy a baj. Tehát mindig azt látjuk, hogy amikor már elég nagy a baj, akkor jobban nyit az ember. Tehát amikor már nagyon fáj. És vannak már rétegek, akik már nagyon fogékonyak. Tehát most azért a szakemberi réteg nagyon látja. Tehát ugye az első, amikor kivettük a kezükből a gyerekeknek az iskolába, hát az nem az iskolai réteg volt, aki ezt nagyon akarta, hanem a klinikum. Tehát a klinikum több éve látta, hogy gyerekek, a baj nagyon-nagyon-nagyon nagy. Tehát nagyon bele kell nyúlni. És most szól a klinikum a közösségi média ügyében is, hogy ott is nagyon erős a... És azért vannak már szülők, akik már látják ugye a nagyobb gyerekeiknél, hogy hát ez... Mert ugye nem jelenik meg a probléma olyan hamar, mint hogyha megivott volna egy bögre pálinkát. Az akkor rögtön kiüti, látom, hogy ez nem volt annyira jó. Itt, ha néz egy órás mesét, az nem látszik annyira rögtön. Meg holnap is, azért látszik, persze én is látom, de nem veszük ilyen súlyosnak. És kumulálódik ez a hatás, és ahol már érzékelik ugye akár a szülők is, hogy hű a mindenit, hát azért itt valamit nagyon elvesztettünk, és a gyerek sem boldog benne, tehát nem azt értük el, hogy jaj, de sikeres, meg jaj, de ügyes, hanem hogy látjuk azt, hogy neki sem megoldott egyszerűen az élete ettől, meg a közösség az pláne nem, és akkor elkezdenek ébredezni. Nagyon érdekes, éppen mondtam is a szülőknek, hogy sok egyetemista kör már visszalép a nyomógombos telefonjára maga miatt, tehát hogy elkezdi felfedezni azt, hogy hát visszavet engem a kapcsolataimban, a tanulásban, a memóriámban, az alvásomban, a sportolásomban, tehát egy csomó dologban. És mondom, vannak már iskolák, osztályok, csoportok, városok, akik összefognak, és valóban tényleg egy ilyen közösségi erővel, mert a gyerekeknek egyedül ellenállni ebben nagyon-nagyon nehéz, nagyon erős a csoportnyomás. Tehát én azt gondolom, hogy be fog gyűrűzni nyilván a mélypont után, jön egy emelkedés, csak inkább tényleg azt látjuk, hogy addig ez a generáció, aki az ne menjen így rá, mert nagyon-nagyon sokat veszítünk. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy most nagy méretben van a baj. Tehát tényleg nagy méretben, és hogy vakság miatt van, sötétség van. Tehát, hogyha beszélgetsz egy szülővel, egy kismamával, egy valakivel, hogy hát miért ez nem olyan rossz, hát csak ezt nézi, hát hogy egy kicsit ilyen, meg a nagyival szoktunk, meg egy kicsit csak a mesét, meg a Baby Einstein, meg a nem. Tehát egyszerűen nincs tudatában. És érezzük azt, hogy miért. Nagyon nagy a lobby, itt is felhívtuk a figyelmet rá, hogy ez egy hatalmas nagy üzlet. És nagyon sokáig nem jutottak szóhoz azok a szakemberek, azok a fórumok, akik már úgy kiabáltak volna, logopédusok például, hogy megakad a beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, ami ugye kognitív hiányokkal is, vagy kognitív sérülésekkel is jár, hogy nem engedték szóhoz, és sokszor, hát nem olyan súlyos, csak tudatosítani kell, stb. Szóval ez a lobby tevékenység nagyon-nagyon erős volt. De azt hiszem, hogy át fog billenni, mert hogy a következmények nagyon erősen látszanak már.
3: Mi várható egyébként attól a szülőcsoporttól, talán fogalmazhatunk úgy, akik maguk is talán túlzott képernyő használók, mert hogy ugye ők adják a mintát, és ők azok, akik nem biztos, hogy szólnak a gyerekükre.
2: És nem biztos, hogy eljönnek egy ilyen előadásra, és nem akarnak szembesülni ezzel, mert ugye ezt mi is érezzük, és ezt még a kutatók is érzik, hogy saját maguk is sokszor csúsznak bele ebbe az őrült vonzásba, ami hát ez egy droghatás, nyilván ezt látjuk. És azt gondolom, hogy ott csak a szabályozás tesz valamit. Tehát ma már bántalmazásnak számít az, hogyha nem tudom én, alkoholt adsz a 3 éves gyerekednek, vagy megengedett X dolgot, vagy veszélyezteted az egészségét. És azt gondolom, hogy itt van a törvénykezésnek, a törvényalkotásnak, a jogalkotásnak, a vezetőknek, a felső vezetőknek a nagyon nagy szerepe. Tehát, hogy sokáig és régóta kérjük már az oktatás irányítást is, hogy például az óvónők azok ne minősüljenek az szerint, hogy mennyi IKT-t használnak, ugye ilyen. Tehát azért, mert akkor az óvónő is úgy érzi, hogy ez őtőle elvárás, ő akkor minőségi, hogyha behozza a nagy képernyőt, és megmutatja a gólyafészkelést. Hát többet érnének, kimennének az udvarra, és megfognának egy gilisztát. Tehát nagyon fontos lenne, hogy segítsen a vezetés, mert aki nem most... ez buta megfogalmazás, de biztos, hogy értik a hallgatók is, hogy aki nem érte föl ésszel, akihez nem ért el ez, vagy éppen, hogy pont belesüllyedt ő is ebbe a dologba, és nagyon nehéz szembenézni, ott csak egy külső erő segít abba, hogy te figyelj, itt meg kell állni.
3: A Betesda Gyermekkórház a Védőnökkel együtt nemrég egy kezdeményezést indított el, hogy ugye minél korábban felhívják, már akár a várandóság ideje alatt a szülők figyelmét arra, hogy minél később kerüljön a gyerek képernyő közelbe, talán így leegyszerűsíthetjük. Ez is jelenthet egy megoldást?
2: Hogyne. Védőnőknek nagyon nagy szerepük van, és minden olyan szakembernek, aki kapcsolatba kerül a szülőkkel, még akkor, amikor nyitottak. Tehát ez látszik, hogy akkor a kismamák ugye ilyenkor nagyon jaj, mit adjak neki enni, és lehet, hogy itt azzal is szívesen, vagy szívesebben, vagy könnyebben szembenéz, hát hiszen annyira szeretné, hogy annak a gyereknek, ugye az elején vagyunk, védőnő hatalmas nagy erő lehetne ebbe, orvosok nagyon nagyok lehetnének, óvónők, bölcsödések, kisgyermeknevelők. Tehát ott, amikor még azért nyitva van, és talán nincs annyira, hogy nem dobtuk el annyira a súlykot, és nem olyan nehéz visszajönni. És talán a szülők is fiatalabbak, talán ő sem erült még annyira, bár lehet, hogy nem tudom, szóval a szülőnek a legnehezebb, a mintaadó szülőnek arra való ráhatás, de nagyon sokat használhat. És nézze, én azt gondolom, hogy ha ezt, sokszor gondoltam arra, hogy egy 25 évvel ezelőtt, 30, nem tudom én, akkor nem volt minden táskába egy kis innivaló, ugye? És nem tudtuk azt mondani, és elkezdték mondogatni, hogy fontos a folyadék, fontos, mert erre fontos, úgy fontos, arra. Most akárhova belenézel, akárhol egy buszon, mint egy cumizó nemzet, mindig kicsit előveszük, nincs vele baj, csak egyszerűen, amikor elég fontosnak láttuk azt, hogy fontos a folyadék, akkor elkezdtünk ehhez egy kicsit alkalmazkodni, és azt gondolom, hogy ezzel az összefogással, tehát hogyha egy szülő is hallja, hogy a védőnő is azt mondta, az orvos is azt mondta, a tanító is azt mondta, a tévében is azt hallottam, de jó lenne, a rádióban is hallottam egy ilyet, a valamik, ja, és volt egy olyan szomszéd is, azt mondta, ó, hát érted, olyan lazán mondta, ah, nálunk nincs tévé, persze, hát mindig, érzi azt, hogy jönnek ezek a minták, gyakorlatilag ő is fontos fontosnak fogja látni, ide kellene eljutni, és azt gondolom akkor, mert azért ez is így kúszott be, hogy hát nem fontos, nem érdekes, kényelmes, különben meg fejleszt is, elhitették velünk, hogy ez nagyon, és akkor majd lehet tudatosan csinálni, és akkor majd minden jó lesz. Hát nem lesz annyira jó, és hogyha ezt is elterjesztjük, hogy ennek mi az útja, hogy itt meg kell fogni ezt a dolgot, és vezetni kell, hát ugyanúgy, mint a korlátok, a fegyelmezés és a szabadság kérdése. Tehát abba is már azért rájöttünk, hogy azért kellenek az egónak a korlátai. Tehát kell az a vezetés, kell az a meder, persze, hogy úgy, hogy szeretetteljesen, és legyen benne szabadság is, de azért szükséges az, hogy tényleg megismerje az énjének a határait is.
1: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Ritával, neveléskutatóval, főiskolai tanárral beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Véget ért a második munkatársképző tanfolyam Kolozsváron. A szervezésről, témákról és a megtapasztaltakról beszélgetünk Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójába, hiszen először vagytok itt és mikrofon előtt is talán.
3: Pontosan. Igen. Köszönjük a meghívást.
2: Megvolt a második munkatársképző. Először is hozzád szólnék, Dávid, te voltál résztvevő is.
3: Igen.
2: Annak idején. Tudnál-e arról mesélni, hogy hogyan kapcsolódtál be egyáltalán az IKÉ-be, meg a munkatársképzőbe?
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép. Ez volt a kezdet igazából az IKÉ-nél.
2: És időközben már szervező is lettél. Hogyan vállaltad be, miért?
3: Hát, hogy miért? Talán azért, mert hozzám akkor annyira szólt ez az egész program, és láttam benne a lelkületet, láttam az akkori szervezőkben azt az önzetlenséget, azt a nyitottságot, amivel felénk fordultak résztvevők felé, hogy ez inspirált engem arra, hogy ténylegesen itt van helyem. És azzal, hogy csatlakoztam én is a szervezők közé, ezzel igazából egy viszonzást szerettem volna adni nekik, hogy én is itt vagyok, és támogatni szeretném ezt a kezdeményezést, ami most már hosszú évek óta, tehát évtizedek óta áll. Pontosan nem is tudom, hogy hányadik, nem a számok embere vagyok. De ez egy megtiszteltetés, és egyben egy óriási felelősség is számomra, hogy most ott állhatok, ami anno engem inspirált.
2: És itt van melletted egy résztvevőm, akinek a legelső, ha jól értettem.
4: Igen, most először veszek részt. Vettem részt MKT-n.
2: Milyen élményekkel maradtál?
4: Nagyon eléggé jó élményekkel maradtam meg. A társaimmal nagyon összeszoktunk, azóta is beszélgetünk napi szinten. Nagyon sok új dolgot tudtam meg Istenről, a közösségről, és még nagyon sok dologról.
2: Mi volt a téma?
3: Hát ugyebár a második alkalmunknak a témája az már maga a rendezvény szervezés, tehát maga a szakmai tudás átadása volt a cél. Különböző workshopok révén, különböző beszélgetésekben, gyakorlatokban, és az, hogy ez milyen volt, az talán már jobban át fog jönni Hunitól.
4: Számomra nagyon tartalmasak voltak az előadások, a workshopok, meg minden. Nagyon sok olyan dolgot tudtam meg, ami aktuális az életemben, és nagyon szükséges volt számomra, és sok információval maradtam meg, ami nagyon hasznos, még ma is.
2: Egy kicsit beleláthatunk a szervezői részébe. Hogyan állt össze a fejetekben ez a második alkalom? Mi az, amit ti szeretetek volna megvalósítani? És akkor igazából Hunid elmondhatod, hogy ez neked átjött-e, vagy hogyha nem, akkor mi az, amivel maradtál?
3: Ez egy érdekes rész, mivel magában a program összeállításában én viszonylag minimálisan veszek részt. Egyrészt ténylegesen, mivel most folyik első alkalommal a szervezők között, másrészt pedig, mivel én javarészt a háttérből igyekszem támogatni a rendezvényt, többnyire, mint fotósként, hogy ugyan állt össze az egész. Igazság szerint ténylegesen itt az volt a mi célunk és a vágyunk, hogy ezen a hétvégén a résztvevőknek egy szakmai tudást tudjunk átadni arról, hogy hogyan is vezethetnek egy ifit, hogyan szervezhetnek benne a programokat, hogyan segítkezhetnek a saját környezetükben az ifjúsági munka terén, és erre próbáltunk releváns témákat, előadókat és programokat összegyűjteni, amik révén érdemben hozzá tudunk járulni az aktuális és a jövőbeni ifjúsági szolgálókhoz.
2: És most hozzád szólnék.
4: Igen, hát ezek a programok volt köztük ilyen, hogy asszertív kommunikáció, meg hogy konfliktuskezelés, ugye mondta Dávid a rendezvényszervezéseket. Nagyon sok olyan információt tudtam meg, amit eddig nem, és számomra ezek nagyon hasznosak és nagyon érdekeltek, és ez volt az egyik, amiért eljöttem MKT-ra, hogy a rendezvényszervezésbe ezután jobban bele tudjak segíteni.
2: Ezek szerint van ezzel neked célod?
4: Igen, közösségben, hát a gyülekezetünkben is szoktunk szervezni bibliaheteket, táborokat, és úgy éreztem mindig, hogy ezeknek a megszervezésében nekem ott a helyem, és nekem segítenem kell, és mindig így éreztem, hogy én segíteni akarok.
2: És tudtál szerezni új barátokat, vagy más megvilágításban láttál olyan embereket, akikkel eddig nem beszélgettél?
4: Igen, nagyon sok új barátot szereztem. Nagyon összeszoktunk, mondtam az előbb is a társaimmal, és úgy jöttünk el, hogy hát könnyek között jöttünk el egymástól, és nagyon összemelegedtünk, össze vagyunk már kapcsolódva. Egy közösség voltunk, és nagyon jó.
2: Ezek szerint várod a következő alkalmat?
4: Szerintem mindenki várja. Ezt mondtuk is, mikor elbúcsúztunk, hogy biztos, hogy nem tudjuk kivárni, alig várjuk már.
2: Vagy egykor majd ott fogsz ülni, ahol Dávid.
4: Hát lehetséges, soha nem lehet tudni.
2: Hogy Dávidnak a telefonjának a háttára nézek, ezt a hallgatók nem látják, de én igen látom, hogy ott van egy matrica is az MKT-ról, és mivel te a pillanatok megörökítője is vagy, ilyen szemszögről tudsz mesélni. Mi az, amit fontosnak szoktál látni egy ilyen eseményen, amikor a háttérbe vagy, és mégis fókuszálsz olyan emberekre, eseményekre, részletekre, amik kikerülnek az internetre?
3: Alapvetően az én célom nem az, hogy ezek a képek a nyilvánosságban megjelenjenek. Tehát nem így tekintek rájuk startból. Persze ez is a része, és természetes folyamat az, hogy ezt a külvilág, és úgy igazából mindenki meglássa. Én amire hangsúlyt szoktam fektetni, és szerintem ez is az egész, ez most már MKT mellett inkább a fotózásnak a... De végső soron ezt az MKT-ra is rá lehet húzni. Sőt, nagyon is, hogy az emberek. A fókuszban mindig is az emberek lesznek. És az a kis világ, amit a Jóisten belénk teremtett. És ezt igyekszem visszaadni. A közösség formáját, az emberek mienségét, az ottani hangulatot, azokat a cselekedeteket, azokat a programokat, amik történnek, azokat minél hitelesebben, minél őszintébben és minél bentebbről, minél intimebben visszaadni az embereknek. Főként azoknak, akikről készül. Hiszem azt, hogy későbbiekben majd ez lesz az, ami a külső embereket is megfogja.
2: Melyik lesz a következő alkalom? Ezt nyilván tőled kérdezem, mert te látsz inkább bele.
3: Magának az MKT-nak a következő állomása az a nyári gyakorlat lesz. Ez igazából az a közeg, ahol valójában tudnak gyakorolni, és gyakorlatba ültetni mindezt azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit az első két szeminárium alatt megszereztek, magukban szívtak. Ezt tehetik igazából a saját gyülekezetükben, vagy néhányokkal majd az idei Válcsirányt Ike Fesztiválon is találkozni fogunk, vagy igazából ott lesznek velünk, mint önkéntes, mint munkatárs, és még az év vége fele ránk egy harmadik szeminárium, ahol mindezt kiértékeljük majd a nyári gyakorlatot, illetve még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra a közösségre, ami itt születőben van, és igazából beleszületik majd az egész ikés közösségbe.
1: Az elmúlt percekben Polgár Dávid István szervezővel és Vékhunor Szabolcs résztvevővel beszélgettünk a második alkalommal megszervezett munkatársképző tanfolyamról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar nyelv és irodalommal elkezdődött a 2025-26-os tavaszi érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 148 ezeren vizsgáznak idén, közülük mintegy 79 ezeren végzősök. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten 2400-an ültek be az első írásbelire. Az eduline.hu szerint hétfőn rendben elkezdődött az idei magyar érettségi. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. Az Eduline cikke szerint a középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy 800-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy annak egy részletét kellett elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat. Közölték, az idei tesztben szerepelt szóképekkel kapcsolatos feladat és vers részletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kellett találni. Ezen kívül egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című vers elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Kedden a matematika érettségivel folytatják a diákok. Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország, jelentette ki hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlési mondott köszöntőjében Magyar Péter Lendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérve. Komoly strukturális és szemléletbeli változásra van szükség a kormányzati tudománypolitikában fogalmazott, hozzátéve kiemelt prioritásként kezelik a szektor kihívásait és nemzetgazdasági potenciáját, ezért is kap külön minisztériumot a terület. Magyar Péter azt mondta, bármelyik jelölt is nyeri a Magyar Tudományos Akadémia elnök választását, kormánya kész lesz vele konstruktív együttműködésben dolgozni a tudományért. A leendő miniszterelnök hozzátette, új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány kapcsolatában, melynek legfontosabb fejezetei a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése és a kutatási szabadság védelme. Nőtt a CSOK plusz aránya a lakáshitelekben. Az idei első negyed évben 10,5%-ról több mint 13%-ra emelkedett, közölte a Dunahaus hétfőn. Az emelkedés országos folyamat, a keleti ország részben a 16%-ot közelíti, az összforgalom pedig ugyanakkor nem változott lényegesen. A lakásvásárlási adatok alapján a Dunahaus idén is körülbelül ugyanannyi adásvételt valószínűsít, mint tavaly, amikor a tranzakciók száma az ingatlan közvetítő becslése alapján elérte a 129 ezret. Hozzátették ugyanakkor, hogy a lakáspiac visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, a vásárlói magatartás az árérzékenység irányába mozdult el, az első lakásukat kereső vevők aránya pedig emelkedik. A közlemény szerint a hitelezés sem vesztett a lendületéből, a támogatott konstrukciók kereslete fennmaradt, a finanszírozási döntésekben meghatározó az államilag támogatott konstrukciók szerepe. A kamatkörnyezet enyhülése nagyobb teret engedhet a piaci hiteleknek, így olyan vásárlói rétegek is megjelenhetnek az ingatlanpiacon, akik nem jogosultak otthon start programra, vagy éppen a CSOK pluszra, írták az elemzésben.
0: Az időjárásról.
1: Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország felett, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély a csapadékra. A hőmérséklet hajnalban kedden 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. A hét második napján délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, népművészeti tehetségkutatót tartottak Miskolcon. A Miskolci Művészetek Háza adott otthont ugyanis a 15. Dunán innen Tiszántúl Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei és Párciumi elődöntőjének. A jubileumi 15. évad második állomásán a térség és a Párcium fiatal tehetségei népdal, népzene, néptánc és népmese kategóriákban mutatták be tudásukat kiemelkedő szakmai színvonalon. Az elődöntő során a zsűri kiválasztotta a legkiemelkedőbb produkciókat, melyek tovább jutottak a június 27-i Kárpát-medencei döntőbe. A részletekről Sütő Dávid pedig kérdezte a szervezőket.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában. A 15. Dunán innen Tiszántúl Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató seregszemle szervezőjét, Rápóti Fekete Mónikát, a Borsodi Magyar Közösségek Szövetség Mente Egyesület elnökét, illetve Dozsnyák Pétert, mint aktív szervezőt, szervezőtagot. Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeditek, tegeződnék. Mónika, fordulok először hozzád. Ugye egy jubileumi rendezvényről beszélünk, hiszen ugye itt említettem, hogy 15. Milyen múltja van a rendezvénynek, annó miért is jött létre, illetve így milyen érzések vannak benned, hogy már a 15. alkalommal sikerült megszervezni?
3: Adjon Isten egészséget mindenkinek, és szia! A 15 év alatt milyen tapasztalatokkal vagyok lelkileg? Számomra ez nagyon fontos ez a program, mert én Szorványba születtem, már a Maros-szigeten, ahol nem tudtam megélni olyan mértékben magyarságomat, mint ti itt Miskolcon, vagy mondjuk Székelyföldön, egy olyan vidéken, ahol 100%-ban volt a magyarság, és ez így a zsigereimbe, meg édesapámtól, édesanyámtól örököltem, ott egy Szorvány faluba valók a szüleim, és mindig hallottam édesanyámtól, hogy a viseletben a keresztemes másként volt az egyik faluban a másikba, a fiú másképp forgatta be a lányt, és hát ez így nőttem fel. Számukra nagyon fontos volt az, hogy az iskolába egyfajta történelmet tanítottak, otthon meg édesapámtól teljesen mást. És mikor ezt elkezdtem szervezni, már korábban is mozgalmakba, nem csak, hogy részt vettem, én magam voltam mozgalmaknak itt főszervezője, ahol baranta csapatok alakulnak, ami a népművészetünkkel nagyon összefügg, és mindig törekedtem arra, hogy a mára morosi népdalokat, a néptáncokat megismerjem, de nem csak a sajátjaimat, hanem természetesen kitekintettem a nagyjaink felé.